0: this song is very supreme song. Get some. Oh, you're happy. That sound, this sound, connect.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. Egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A 4. albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban, és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Leges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Kennyvel, Szeszenyi Enikő, a Jazz meg az lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Sub Bass Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Swingersnek készítettek dalokat a Stereo Swinggel, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem a jelvesen ved. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az, hogy rólam szól!
2: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elász.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy, üres a szíved, te is tökéletes vagy.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelmét, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Különleges esti programokkal várják augusztus utolsó péntekén 28-án a Szegedi Vadas Parkban a látogatókat. A Vadas Park legnépszerűbb nyári programja az esti állatkerti túra. Szürkület idején és napnyugta után sejtelmesebb, misztikusabb az erdő, ahol számos kifutóban még este is kint tartózkodnak az állatok. Más állatkertekhez képest a szegedi séta különlegessége, hogy a Vadaspark 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az ott lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de a sötétben előmerészkednek. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett állatkertek éjszakája középpontjában az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak. A Terrárium házban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászás és az interaktív természetismereti tudástár is várja a látogatókat. Nem maradnak el az esti látványetetések, állatbemutatók sem. Először az indiai orrszarvúk uzsonnáznak, azt az oroszlánok vacsorája követi, végül az elefántok is kapnak nassolnivalót. Az este másik kiemelt témája Afrika, a Serengeti Troupé táncházát és koncertjét követő

0: 2022-ben Tűz Zsonglőr bemutatója zárja a programokat.
1: Koncert.
2: A Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet Szikora Róbert és az Ergo augusztus utolsó szombatján. Az 1983-ban alakult popformáció a csikidám életérzést hozza el egy fergeteges koncerttel. Ez az a stílus, ami az egyetlen magyar alapítású zenei műfaj, ugyanakkor Szikora Róbi védjegye is. A fellépés augusztus 29-én este lesz. A Szikora és az Ergo koncerteken hagyomány egy Hungária blokk, most azonban exkluzív dalpremiérrel is megemlékezik a csapat Fenyő Miklósról.
1: Fesztivál.
0: A politikai és társadalmi átmenetek, valamint az ökológiai krízisek bizonytalanságát állítja középpontba az idei Platz Fesztivál, amely augusztus 30-a és szeptember 8-a között köztéri művészeti projektekkel, kortárs tánc előadásokkal, sétákkal és résztvételi programokkal várja a közönséget Budapesten. Az esemény témájának fókuszába azt a köztes állapotot állítják, amikor egy korábbi rendszer már megrendül, de az új még nem alakult ki. A programban 4 külföldi művész budapesti adaptációját mutatják be hazai közreműködőkkel. Medi Dakhan marokkói és magyar táncosokkal közösen létrehozott KMS for Resistance című koreográfiája és hang performansza a légzést, az ellenállás és a kollektív cselekvés eszközeként vizsgálja. Wojciech Rabicki fordított partitúrák című munkája cseperi lakókkal folytatott beszélgetésekből kiindulva tárja fel a városi terek rejtett történeteit és a kollektív emlékezetet. Elisabetta Consolini Unreal Estate Agency című részvételi performansza egy képzeletbeli ingatlan irodán keresztül azt vizsgálja, hogy hogyan válik az otthon egyre inkább pénzügyi eszközzé. Marcos Krivokapics Unreal Estate című városi sétája pedig a megfigyelési rendszerek és digitális technológiák mindennapi életre gyakorolt hatására reflektál. A Művész mint kurátor programban idén a Fuzzy Earth kollektíva meghívására Irene Lucas Napenergia laboratóriuma és közösségi konyhája, a Pop-up Cantina Solar érkezik Budapestre. A fesztivál Sensing the City program sorozata idén is a városi térbe illesztett művészeti akciókkal foglalkozik. Jody Wood Mobility Garden című interaktív hordozható kertje az élelmiszer ellátással kapcsolatos tudás és a közösségi gondoskodás kérdéseit vizsgálja. Móró Zsófi Erőmű című projektje az 1988-as Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozások emlékét kapcsolja össze a Duna jelenlegi ökopolitikai kérdéseivel. Szabó Kristóf Ecological Backup System című napenergiával működő köztéri akciója pedig a városi ökológia sérülékenységére és a természet lehetséges jövőjére hívja fel a figyelmet. A szervezők szerint a fesztivál elsősorban azt vizsgálja, hogy hogyan lehet együtt élni a változással. A programok arra ösztönzik a közönséget, hogy ne csupán szemlélője, hanem alakítója is legyen a körülötte zajló társadalmi és környezeti átalakulásoknak.
1: Gasztró.
0: 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban augusztus 30-án. A rendezvény a Zsinagógák hetének nyitó eseménye. A szervezők tájékoztatása szerint a 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon 4 Sólet változatot mutatnak be. A programon, amely idén is a Zsinagógák hetének nyitó eseménye lesz, a látogatók a zsidó konyha hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A látogatók az eseményen megkóstolhatják a Sólet magyar, izraeli, hegyaljai és street food változatát. A magyar Sólet füstölt marha és libahússal, gerslivel, tarkababbal, fokhagymával és fűszerpaprikával készül, főtt tojással és csalamádéval tálalva. Az izraeli változat marhahúst, burgonyát és zöldségeket tartalmaz, enyhén paradicsomos, római küményes alapon, pikáns, ambaöntetes csalamádéval. A hegyaljai sólet libazsíros alapon készülő bab, gersli, marhaszegy és füstölt húsok együttese. A street food változatban a klasszikus sólet krémjét meleg pitába töltik, ropogó savanyú káposztával és enyhén csípős zsuggal. Részletezték a szervezők, a Sólet Fesztivál tehát augusztus 30-án lesz Budapesten a Városháza Parkban.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Levendula minden mennyiségben. Az köztudott, hogy káprázatos lila virágmezőket láthatunk nyáron, ha Tihanyban vagy épp a Balaton felvidéken járunk, de nem is kell ilyen messzire mennünk, hogy gyönyörködhessünk ennek az 1700-as években hazánkba került, Európában egyébként őshonos növénynek a látványában, és persze illatában. Amikor eljön a szezonja, 2 hektáron virágzik ez a szépséges árva csalánféle a fővárostól 16 kilométerre lévő Pilisboros Jenőn, a Kevéhegyi Levendula mezőn. Ilyenkor szedmagad akciókat szerveznek itt, de fotózásra is lehet időpontot kérni. Esküvőre készülőknek jó tipp lehet. Gyártanak saját termékeket is, egyelőre levendulás zsákokat és olajat, de hamarosan a kínálat része lesz a szappan is. És hogy mire jó már a szépségen túl ez a növény? Nyugtatja az idegrendszert, segíti a bőr regenerációját, zsákocskában a ruhásszekrénybe téve elűzi a molyokat, illóolaja és a belőle készült szappan pedig relaxáló hatású. Felcsúttól alig több mint 10 kilométerre van Vértes acsa, ahol a nyár illatai szöknek ki az üvegekből, a napérlelte gyümölcsök zamatát mindenféle finomság őrzi, akár egészen télig. A valaha tanya gazdái 2007 óta alakítják permakultúrára épülő, önfenntartó biogazdaságukat. Fő termékük a szörp, ebből 70 félét készítenek, de kínálnak lekvárt, ajvárt, zakuszkát is. Ezekhez a legtöbb alapanyagot, gyümölcsöt, zöldséget, fűszernövényt maguk termesztik, és mind biominősítésű. Ezen kívül nagyon finom, és bizony az illatuk is bódító.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy perc elmúlt 6 óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Jó reggelt kívánok, szeptember, akarom mondani, augusztus 28-án reggel 6 órakor jönnek a friss hírek. Ideiglenes fizetési haladékot kapott a bíróságtól a Bayer Construct, amíg el nem bírálják a társaság csődeljárás iránti kérelmét. A cég a kérelmet még a hét közepén nyújtotta be a budapesti környéki törvényszékre. A háttérben az áll, hogy egy a Bayer Construct csoporthoz tartozó cégnek a kormány döntése értelmében vissza kell fizetnie a korábban a zuglói városközpont építésére kapott mintegy 315 milliárd forintnyi közpénzt. A beruházó vitatja egyébként a kormány döntését, amely szerint ellenállnak az irodakomplexum megvásárlásától. A Bayer Construct kötvényeit 2022-ben 10 éves futamidővel vezették be a budapesti értéktőzsdén. A nepáli természeti katasztrófában egy 17 fős, Krisna hívőkből álló nemzetközi zarándokcsoport is eltűnt, amelynek tagjai az Egyesült Királyságból, Dél-Afrikából és Írországból érkeztek. A csoport éppen egy tóhoz tartott, amely a hinduk és a buddhisták fontos zarándok helye. A térségben egy vallási ünnep miatt ilyenkor különösen sok zarándok fordul meg. A Krisna tudatú hívők nemzetközi közössége közölte, a csoport egyelőre nem adott életjelet magáról, de bíznak abban, hogy a mentőegységek hamarosan megtalálják őket. Londoni elemzők szerint az iráni konfliktus miatt megugró üzemanyagárak ellensúlyozására fordított állami támogatások világszerte 1100 milliárd dollárra rúghatnak idén. A konfliktus kezdete óta 94 ország vezetett be támogatásokat, árkorlátozásokat vagy adókedvezményeket, miközben a növekvő védelmi kiadások tovább terhelik a költségvetéseket. Az állampapírpiacokon is erősödnek a befektetői aggodalmak. Az amerikai 30 éves államkötvény hozama augusztusban 5,3%-ra emelkedett, ami 2007 óta nem látott szintet jelent. A Fitch szerint a fejlett gazdaságok államadósága az év végére GDP-jük akár 104%-ára is nőhet.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde index a BUX 7%-os mínuszban 149.646 ponton zárta a napot tegnap. A forgalom áttépte a 21 milliárd forintot. A vezető papírok többsége mínuszban zárt. A MOL 8% fölötti esésben 4.958 forinton fejezte be a napot. Az OTP 1,5%-kal szakadt be 45.620 forinton zárt. A Richter 0,5%-os pluszban 13.360 forinton fejezte be a napot, a Telekom enyhe mínuszban mintegy 2%-kal 2530 forintra esett vissza. A tengeren túlon ott jó volt a hangulat, a Dow Jones 3%-os pluszban zárt, az S&P 500-as 6%, a Nasdaq 1,3%-kal tudott erősödni. Európában inkább a mínuszoké volt a főszerep, London 7%-kal, Párizs 1,6%-tal, az olasz tőzsde 1,2%-del, a spanyol 9%-kal jött lejjebb a nap végére, egyedül a DAX Index tartotta magát 1%-os pluszban. Egyébként Ázsiában vegyes a kép, ott Japán 2%-kal van lejjebb, Hongkong 3%, egészen pontosan a japán tőzsde 6%-os pluszban, Hongkong 0,5%-kal van feljebb. A Shanghai kompozit éppen pár ponttal a csütörtöki záróérték fölött. India 2%-os pluszban nyitott, a Dél-Korea index 1,4%-kal van lejjebb, Szingapúr pedig ugyancsak 2%-kal tudott eddig erősödni. Az olajárak enyhe mínuszban 0,5% körül esnek. Az észak-amerikai könnyű javéti jegyzésára 83 dollár 10 centen, a Brent 89 dollár 20 centen áll. Az aranyárfolyama mintegy 7%-kal olcsóbb, 4632 dollárt ér egy unci arany. A platina enyhe 2%-os mínuszban, az ezüst 1%-kal olcsóbb, a palládium viszont majd 1%-kal drágult, a rész pedig pár centet erősödött csak. A mezőgazdasági termelőjárak közül a kukoricát érdemes kiemelni, az több mint 0,5%-kal drágult. A szója és a búza egy pár centtel lett olcsóbb, a rizs és a gyapot pedig pár centtel. Akarom mondani, a búza és a kukorica drágább lett pár centtel, a rizs, valamint a gyapot viszont pár centtel olcsóbb. 12 ember életét vesztette Csád-szudáni határoz közeli térségében egy légi támadásban, amikor egy piacot ért egyébként találat. A támadásban 7 megsebesültek, a helyi média pedig a szudáni hadsereget gyanúsítja a incidens miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Fátyol felhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk ma is. Ez szűri a napsütést, ezért nem lesz talán annyira kellemetlenül meleg. Csapadék nem várható, a nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű, késő este 20-27 fokra számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánok, egy perccel fél hét után, augusztus 28-án pénteken. A mikrofonnál M. Szűcs Péter. Jövök a friss hírek, vagy jövök a friss hírekkel, egyébként pedig tartsanak velünk itt egészen 10:30-ig a Reggeli Monitorban.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Már 469-re emelkedett a Nepál és Kína határán két napja történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak száma. Ezt a nepáli rendőrség közölte. A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az elsújtott a térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, a nepáli vezetőknek felajánlották, hogy bármit biztosítanak, amire szükségük van. Egyébként három magyart, köztük egy anyát és egy lányát is eltűntként keresnek a nepáli természeti csapás után, ezt az RTL híradó közölte. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándok csoporttal utaztak.

0: Egyébként a két napja történt katasztrófát egy gletszerről lezúduló jég és törmeléklavina okozta. A lavina előbb eltorlaszolt egy folyót, majd a felgyőlemlett víz hatalmas árhullám formájában zúdult le. Aknamentesítették a hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait, jelentette be az amerikai középső parancsnokság vezetője. Brett Cooper tenger nagy az X közösségi platformon közzétett videóban azt mondta, sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. A tengernagy elmondása szerint az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a szoroson. Ezek a hajók mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető elemzője elmondta, bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, mondta mindezt Virovácz Péter.
1: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást, tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, a versenyszére van pedig 7%-os júniusban. Tehát igazándiból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
2: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 7%-os mínuszban 149.646 ponton zárt tegnap. A forgalom átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 8% fölötti mínuszban 4.958 forinton zárt, az OTP 1,5%-kal ment lejjebb 45.620 forinton, a Telekom mintegy 2%-os mínuszban 2.530 forinton fejezte be a napot, a Richter volt az egyetlen, ami pluszban mintegy 0,5%-kal 13.360 forinton fejezte be a napot. A forint egy pici erősödéssel kezdi a napot, legalábbis a svájci frankkal és az euróval szemben gyengülünk a dollár ellenében. Egy euróért most 365 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 313 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forint 50 fillért kérnek. Európában a vezetőindexek többsége mínuszban zárt, London 7%-a jött lejjebb, a DAX Index 1% fölötti pluszban fejezte be a napot, a Párizs Index 1,6, az olasz 1,2, a spanyol 9%-os mínuszban zárt a napot. Ezzel szemben Ázsiában azért pluszokat látunk, a japán tőzsde az majd 8%-kal van följebb, a Shanghai Composite az éppen 1%-os pluszban. Nyitás után nem sokkal India azért meglódult fölfelé 0,4%-kal. Hongkong az most ilyen 0,5%-os pluszban tartózkodik, és akkor nézzük, mi a helyzet még. A Dél-Korea Index az mínuszban a térségben. Egyébként a többiek ugye emelkedő trendet mutatnak, 1%-os mínusz mutat, és akkor még adós vagyok egyen, mégpedig Szingapúr. Szingapúr viszont az is pluszban tartózkodik, mégpedig 0,3%-kal. Az olajárak mínuszban, 0,5% fölötti esésben, így az észak-amerikai könnyűolaj VTI edzésára $83.10 alá esett, a Brent pedig $89.20. Az arany árfolyama 0,6%-kal olcsóbb, $4,636 ér egy uncia arany. A palládium 1,3%-kal van följebb, a platina egy pár centtel, gyakorlatilag nem mozog, az ezüst 0,8%-os mínuszban, és a réz is tegnapi záróértéke közelében. A mezőgazdasági termelőjárak közül nagy mozgás nincs, enyhe mínuszban a rizs és a gyapot, enyhe pluszban a szója és a búza, a kukorica, azt talán érdemes kiemelni, 0,5%-os pluszban áll.
2: időjárás jelentés.
0: Fátyol felhős időre van kilátás, a jelentős mennyiségű szaharai por az, ami felettünk van, ez szűri meg a napsütés, de csapadékra nem kell számítanunk. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkülhet. Egyébként a hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között alakul, késő este 20 és 27 fokra számíthatunk.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Egy kis zene, utána egy érdekes téma. Kötéltechnikai versenyt tartanak mentőcsapatok, mégpedig Esztergomban a következő napokban, illetve hát még ma is tart az esemény, de azt hiszem, hogy holnap záródik. Na, erről beszélgetünk majd.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc, 10 ország, 12 professzionális kötéltechnikai mentőcsapat mér össze. Egészen holnapig Esztergomban tudnás át a 3. Budapest Róp nemzetközi kötéltechnikai mentő kihívásban. A Budapest Róp szakmai vezetője, a 8. kerületi hivatásos tűzoltóparancsnoki csapatának tagja elmondta, a Rope Rescue, magyarul kötéltechnikai mentés olyan helyzetekben válik nélkülözhetetlenné, amikor valakit magasból, mélyből vagy más nehezen megközelíthető helyszínről kell kimenteni. A speciálisan képzett szakemberek munkájában a technikai tudás mellett a gyors helyzetfelismerésnek, a pontos kommunikációnak és az összehangolt csapatmunkának kulcs szerepe van. Magyarországon évente nagyjából 100 ilyen mentést hajtanak végre a világ élvonalába tartozó szakemberek. Égető szirán tűzoltó főhadnagyot Lakatos László kérdezte a részletekről.
2: Gondolom az nem megszokott, hogy egy bazilikának a kupolájából kell menteni valakit, vagy egyébként elképzelhető egy ilyen feladat is a mindennapokban?
3: Természetesen elképzelhető. Alapvetően úgy építjük fel ezeket a szenáriókat, illetve ezt a kihívást is, hogy ami a mindennapi életben előfordulhat. Mi jó magunk hivatásos tűzoltók vagyunk, és kötéltechnikai mentéseket végzünk, innen is jött ez az esemény. És minden olyan helyről, ahonnan egyébként nem tudjuk leszedni a sérültet, az áldozatot, vagy aki esetleg rosszul lett, megszokott módon érzed ez alatt, hogy mondjuk egy magasból mentővel nem férünk oda, vagy lépcsőn, amin felment a turista például szétnézni, ott nem tudják lehozni hordágyban, akkor ez az opció, mint kötéltechnikai mentés felmerülhet.
2: És egy évben hányszor van szükség ilyen típusú mentésre? Mert valóban, hogyha fölmászik valaki az esztergomi bazilika tetejére, és oda föl lehet menni, az egy hivatalos turista útvonal.
3: Igen.
2: És aki mondjuk soha nem mozog semmit, de turistaként azt gondolja, hogy megmászta ezt a lépcsőt, simán lehet, hogy rosszul lesz.
3: Igen.
2: Ebből hány ilyen eset van egy évben, mondjuk akár Budapesten, akár bárhol az országban?
3: Kötéltechnikai mentéseket ilyen százas nagyságrendűen végzünk éves szinten.
2: És ebből az ilyen típusúak, tehát hogy a turista fölmegy a toronyba, azt nem tud lejönni?
3: Ebből viszonylag kevés szerencsére. Inkább lakásában rosszul lett. Vagy most szedtünk le daruk ezelőtt, toronydarúból például.
2: Az még durvább, mint a bazilika kupolájából leszedni, nem? Vagy technikailag ugyanolyan?
3: Mindegyiknek más a érdekessége, vagy más a kihívás benne. De alapvetően ugyanezt, tehát ott is egy magasabb toronydarúról volt szó. Például most utoljára, amit mentettünk, egy két hete ott egy 60 méteres toronydarúról kellett leszedni a kezelőjét, és ott sem tudtunk megtelepülni emelővel.
2: Hát mondjuk egy 60 méteres emelő van egyáltalán?
3: Van 60 méteres emelő, csak ugye itt az emelő mennyire tud közel állni az objektumhoz, vagy az a műtárgyhoz, ahogy kell, és ez a távolságot befolyásolja. Itt például az egy építkezésen volt, ahol sajnos fizikailag nem lehetett megközelíteni így egy ilyen magasból mentővel.
2: Na most ez érdekes, mondjuk egy ilyen kihívás. Egyébként mi a különbség a verseny és a kihívás? Mert én valamiért azt gondoltam, hogy itt összemérik az erejüket a különböző mentőcsapatok.
3: Igen.
2: Akkor mi a különbség egy verseny és egy kihívás között?
3: Összefogják maga az erejüket mérni, ugyanúgy pontozunk. Ugyanúgy lesz értékelés a csapatoknak, a pontokat ugyanúgy nyilvánossággal fogjuk hozni, így lesz egyértelműen egy sorrend is. De nem fogunk eredmény szinten rangsort hirdetni, azért nem hirdetünk, mert azt szeretnénk, hogy itt a szellemiség maga a tanulás legyen, és nem a versengés.
2: Külföldiek?
3: 9 külföldi csapat lesz itt, alapvetően tűzoltók jelennek meg. Japán, Belgium, Amerika, Románia, Szlovénia, Spanyolország, különböző tűzoltói eljönnek, és mi összeállítunk egy szenáriót, itt ezen a kihíváson végigmegyünk, próbáljuk érdekessé tenni. Nem tudunk egyébként olyan érdekes szenáriót kitenni, amit az élet ne cáfolna meg, vagy ne tenni még érdekesebbé adott pillanatban. Az a jó a munkánkban, hogy gyakorlatilag soha nem tudunk ugyanazt a feladatot elvégezni. Tehát ebben mi nagyon-nagyon sokat dolgozunk, azért, hogy mások is itt ezen a gyakorlaton, vagy ezen a kihíváson tudjanak gyakorolni, végre tudják hajtani a mentésüket. Itt mi elmondjuk, hogy mi hogy láttuk, értékeljük, mit láttunk esetleg, hogy lehetne még javítani rajta, mi az, ami nagyon tetszett, mi az, amit mi szeretnénk beépíteni a mi mentésünkbe. Tehát gyakorlatilag ennek a kihívásnak ez van a lényege. És nem a versengés, nem az idővel való versengés, hanem az, hogy jól érezze magát, illetve tudjunk minél többet hazavinni, és ebből minél többet tanulni. A hazai mentéseinkben meg ezt minél jobban be tudjuk építeni, és ebből tudjunk egyre jobban fejleszteni.
2: Na most ugye ilyen típusú kihívások ezek szerint rendszeresen vannak külföldön is.
3: Igen, vannak rendszeresen külföldön is.
2: A többiektől el lehet lehet lesni fogásokat?
3: Vagy... Természetesen. Igen. Nagyon sokat tanulunk, rengeteget. Egyrészt a mentési technikákról, milyen eszközöket kellene használni, hogy lenne legegyszerűbb, hogy lenne legkevesebb felszerelést vigyük. Azt kell elképzelni, hogy egy mentőcsapat, hogyha kimegy valami helyszíne, akkor akár vihetünk 200 kg felszerelést is. És az a legkevésbé ideális. Tehát itt, hogyha vagy magasból, vagy mérőből, vagy természetből kell valahonnan menteni, így nagyon sok felszerelést kell vinni. Hogy lehetne ezt csökkenteni, mindig ez a legkardinálisabb egyébként. Maga a súlycsökkentés. Ugye itt nagyon kevés esetben tudunk odaadni a helyszínhez közvetlen autóval. Tehát ha toronydatba fel kell menni, akkor ide fel kell menni gyalog, ugye 60 méterre. Mi az az eszköz, amit oda elvigyek? Minél kevesebb legyen, de nekünk is fel kell jutni, és a végén nekünk nem lenne baj, hogyha nem kellene a mentőket is menteni.
2: Igen, világos.
3: Tehát ugye itt mentálisan, fizikálisan rendben kell lenni, és ugye itt ebben nagyon-nagyon sokat tanulunk.
2: És a magyar mentők egyébként hol állnak itt a világban, ha már volt több ilyen verseny, és ön is részt vett ilyenen már többen?
3: Ahol pontoznak és ahol rangsorolják a csapatokat, voltunk második helyzettek, voltunk harmadik helyzettek, voltunk ötödik helyzettek, és itt mindig, hogy hány csapatból, mondjuk egy 30-as listában kell nézni. Tehát az első egyharmadában benne vagyunk általában, képzettségi szinten.
2: Azok, akik már itt jelen vannak, akik erre a megmérettetésre eljöttek, akár az Egyesült Államokból, meg Japánból, igen, gondolom ők a színe virága, tehát gondolom, igen, itt nem az utolsó harmadból érkeznek a versenyzők.
3: Nem. Ők nagyon-nagyon felkészültek, és ők járják a világot, és nagyon sokat gyakorolnak, nagyon-nagyon sokat lehet ebből is tanulnunk egyetlen, ugye a kulturális különbségek, ugye jöttek Kínából is, hogy mennyit és mennyit tudnak tréningezni, hát egy picit ugye más is a felépítés, más a struktúra.
2: Ha már említette a tréninget, ezek szerint egy-egy ilyen kihívás az tulajdonképpen a rendszeres tréning része, illetve bele van építve a tréning tervbe normálisan, hogy akkor még lesz egy ilyen kihívás, akkor ilyen típusú feladatot úgy egyébként nem gyakorolnak. Vagy ez nem így van?
3: Bele van építve a tréning tervbe, de azt tudni kell, hogy minden ilyen hívhatjuk versenynek vagy kihívásnak, nálunk ez kihívás lesz. Az utolsó pillanatig a csapatok nem tudják, hogy mi lesz a feladat, mint ahogy az életben sem tudhatjuk. Tehát mint tűzoltóként bent vagyunk a laktanyába, a következő pillanatban kapunk egy ijesztást, kimegyünk valahol, és valamilyen esemény követ minket. Most ezek a szenáriók általában ugyanezt követik. A csapatvezetők megjelennek, megkapnak egy feladatot, és azon kívül, hogy látunk egy épületet, most már ezt elmondhatom, a tegnapi helyszínen a bazilikából történt a mentés, helyszínt, ameddig nem érkeznek meg a csapatvezetők, és nem kapják meg a szenáriót, hogy pontosan mi történt, addig nem tudják. Tehát ugye a bazilika is nagyon nagy, bazilikában is 100 szenáriót le lehet gyártani, ez egy.
2: És hogy alakul ez a szenáriógyártás? Leírnak többféle lehetőséget, és egy kalapból kihúzzák, hogy még önöknek is meglepetés legyen, vagy azt már előre tudják, hogy mit szeretnének kipróbálni, mi a legnehezebb talán, vagy a leglátványosabb kihívás, és akkor ez csak a csapatok számára titok ilyen szempontból, vagy újdonság, hiszen önök már hónapokkal ezelőtt tudták.
3: Igen, ez 2 éves előkészület, konkrétan 1 éve készülünk majdnem napi szinten ezeknek a feladatoknak a feldolgozásával. Azt látjuk mindig, hogy körülbelül hány csapat lesz, körülbelül hány feladat, tehát ezen a kihíváson 8 feladat lesz 3 nap alatt, és a feladatok ne legyenek ugyanolyan sémával kezelhetőek. Tehát nem mindig ugyanazt, hiába ültetjük rá egy bazilikára vagy egy várfalra, ne ugyanazokat a megoldásokat kelljen használni. Egy csapat 5 főből áll, és mondjuk ezt ne 2 fő intézze, hanem ha lehetőség szerint 5 fő dolgozol rajta. Úgy oldjuk magát a szerádiókat, úgy irányítjuk, illetve ráültetjük a helyszíni adottságokra.
2: Ugye minden esetben, amikor gyakorolnak, kell egy fiktív áldozat. Aki valószínű, hogy egy ember, nem pedig egy baba, vagy egy bábú, mert így sokkal életszerűbb. Ez mindig más lesz a 3 napban, vagy lesz egy permanens áldozat, aki folyamatosan bajba lesz, és szegényt folyamatosan mentik majd.
3: Jelen esetben így épül fel, hogy a csapat 7 főből áll, ebből 1 fő a sérült, ezt ők hozzák magukkal.
2: Tehát mindenkinek van saját sérültje.
3: Saját sérültje, így van, és akkor utána mindig vigyázni kell. Itt a sérültnek bizonyos képességekkel rendelkeznie kell, azért nagy magasságokba megyünk, illetve tudnia kell minimum kötélen másznia, illetve ereszkednie.
2: Értem.
3: Bele fogjuk olyan szituációkba ültetni, mintha ő egy munkás lenne például, és valamiben dolgozik, mondjuk egy kötélben dolgozik, abban lóg, ahhoz neki oda fel kell jutnia.
2: Értem.
3: Tehát ezek a sérültek, ők alpin technikával alapszinten rendelkeznek, illetve pszichikai terhelést ugyanúgy kapnak, tehát tényleg magasban kell lennie, ott lógnia kell, tudni kell, hogy mi vár rá. Nem mindenki ugyanúgy reagál, tehát akár, hogyha valaki kordágyba, arra is lehet furcsa reakciót váltani, tehát ezt mentálisan is ugye úgy kell kezelni. Illetve minden csapatvezető, illetve minden csapat, miután élő emberrel gyakorol. Természetesen egyébként is figyelnek rá, ez a feladat, hogy nagyon vigyázzunk mindenkire, de miután emberrel dolgozunk, így ez hatványozott.
2: Fordult-e már elő, vagy előfordulhat-e, hogy mentés közben sérül valaki, akár az életben, tehát, hogy mondjuk különben nem volt semmi baja, de mire lehozzák mondjuk egy ilyen rögzített hordát, vagy nem tudom, hogy hívják, amihez hozzá szokták kötözni a sérülteket, amikor mondjuk esetleg megcsúszik a kötél, és eltörik egy bordáját, ez sűrűn előfordul? Akár versenyen, akár az életben?
3: A kihívásoknak, illetve a versenyeknek ez lenne a célja, hogy a lehetőség szerint a legjobbat tanuljuk meg egymástól. Természetesen sajnos, mint mindenben, amikor dolgozik az ember, akkor előfordulhat baleset, ezt próbáljuk a legjobban kivédeni. Itt kettős biztosítást használunk, a bírói gárdáink olyanok, hogy valaki kifejezetten a biztonságot figyeli. De természetesen mindig előfordulhat hiba, mindig, és már volt is. Szerencsére nekünk nem is, reméljük nem is lesz. Ezen dolgozunk nagyon-nagyon sokat, hogy ez ne fordulhasson elő, illetve a csapatok, akik ide eljönnek, nagyon magas képzettségi szinten vannak. Természetesen mindenki hibázhat, mindig hibázhat.
2: És egyébként az áldozat szereplő, aki az áldozatot játsza ilyen esetben, őt kiválasztják, vagy kisorsolják maguk közül a mentők, vagy hogy választják ki? Mert hát azért ez ilyen passzív szerepre kárhoztatni valakit, aki egy aktív mentő, hát elég kemény.
3: Általában a csapatok túlnyomó részénél hölgy szokott lenni a sérült. Nem mindig, de általában hölgy.
2: Hát itt sincs esély
3: egyenlőség. Lehet, hogy ő egy hozzátartozó, aki esetleg a párját elkísérni, és ezáltal benne részese lehet ennek az élménynek. Nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy a bazilikából lementették. Ez egyébként ez egy, és bocsánat, az előbb a bazilikára nem fűztem le, ez egy nagyon látványos. A bazilika kupolájából 12 csapat ment egyszerre, és a külső farsikon hoztuk le a sérülteket. Gyakorlatilag, mint egy korona ékszer, úgy jönnek le a hordágyak. 12 csapat játszik, és pontosan 12 pályát tudtunk kiépíteni a bazilika kupoláján. Ebben nagyon egy szerencsénk volt.
2: És ilyenkor van-e olyan extra felelőssége a versenyszervezőknek, hogy mondjuk ez egy nagyon értékes műemlék. Tehát, hogy ott a műemlék ne sérüljön az akciók során.
3: Természetesen. Ebben nagyon-nagyon sokat fordítunk, rengeteg pénzt és rengeteg energiát. Miután ezek a csapatok ugye ezzel foglalkoznak, a köteleket, amiket használunk, ezeket mindegyiket bevédőzzük. Illetve a bazilikának a mentésre szánt pályáit felkészítettük, úgyhogy azok semennyire ne sérülhessenek. Akik a bazilika kupolájának a tetejére lépnek, azok lábvédőt használnak, csúszásgátlós lábvédőt. Természetesen a bazilika az egy kiemelt műemlék, de minden egyes helyszínen, ahol gyakorlunk, ahol mentést végzünk, erre mindig odafigyelünk. Amikor emberi élet van veszélyben, akkor lehet, hogy bizonyos ilyen védelmi szempontokat kevésbé veszünk figyelembe, de természetesen ott is mindig, tehát az első a biztonság, a köteleket védeni kell, nem csak a műtárgyakat, és mindig, tehát amikor gyakorlunk bárhol van ez, akkor ezekre mindig kiemelten figyelünk. Természetesen itt extra figyelmet fordítottunk erre.
2: Az ilyen kiemelt épületek, mint például a bazilika, de hát van egy csomó hasonlóan értékes épület világszerte, ezek eleve föl vannak készítve, vagy ki van képezve a veszélyes helyeken olyan kampórendszer, vagy olyan helyek, ahova biztonsággal tudnak rögzíteni, mert azért az sokkal egyszerűbb, hogyha már eleve fölkészül maga a turisztikai látványosság arra, hogy adott esetben menteni kell onnan valakit. Vagy ez még egy külön probléma, hogy nagyon, nem készülnek erre.
3: Ez nagyon jó, hogy erre rákérdezett. Általában ez az üzemeltetőnek a feladata, és ez üzemeltetőnek az érdeke is, hogy mi itt ezeken a helyszíneken tudjunk gyakorolni. Ugye, mint tűzoltók, mi a műszaki mentéseket végezzük, így mi bárhol tudunk gyakorolni, és ezért a üzemeltetők is közreműködnek velünk, hiszen belátják, hogy a saját érdekük is, hogy ezt a mentést bármikor végre tudják hajtani. Természetesen javaslatokat teszünk, hogyha esetleg valahol nincs, hogy esetleg ide jó lenne mentési pontot rögzíteni. Általában erre közreműködőek a felek.
2: És ez egy ugyanan elkészült látványosság esetében az átadásnak a feltétele is, hogy kimegy a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, és megnézi a mentési pontokat is? Nem csak az, hogy van-e elég porraloltó az adott helyiségben?
3: Adott esetben igen. Hogy megközelíthető, telepíthető, igen. Rendelkezünk-e ilyen eszközzel, hogy lenne jó. A legideálisabb eset az, amikor ugye a tervezés fázisban bevonjuk a tűzoltóságot. Erre is volt már példa. Természetesen itt is vannak hiányosságok, van, ahol ez nem történik meg, valahol utólag kell pótolni, valahol máshogy kell megoldani, de az ideális esetben az ez lenne, mint ahogy a ház bármely tervezésénél megkeresek egy tervezőt, megkeresem a szakágatokat, és megkérdezem tőle, hogy mit kellene ahhoz, hogy ezt jól meg lehessen menteni. Minden műemléknek, illetve minden épületnek van egy tűzvédelmise, és hogyha ez jó felkészült, akkor ebben adott esetben még az épület építési fázisában a mérnökökkel ezt le tudják beszélni, le tudják egyeztetni.
1: Az elmúlt percekben égető színált tűzoltó főhadnagyot hallhatták. Zenélünk, közlekedünk, 7-kor friss hírek itt a Tendefemen.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Váci úton befelé a városhatártól. Az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. A pesti alsórakparton délfelé a Szent István parktól, valamint a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Vasárnap üzemkezdettől az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A 14. kerületben a Kacsó-Pungrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készüljenek, mert távhővezetéket építenek. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7 óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Már 469-re emelkedett a Nepál és Kína határán két napra történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak száma. Ezt a nepáli rendőrség közölte. Beszámolójuk szerint 1540 ember sikerült eddig kimenteniük az árvízsújtott a térségből, ám több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi. Három magyar, köztük egy anyát és lányát is eltűntként keresnek a nepáli természeti csapás után. Erről az RTL híradó számolt be tegnap. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándok csoporttal utaztak. Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait, jelentette be az amerikai középső parancsnokság vezetője. Brad Cooper tengernagy az X közösségi platformon közé tett videóban azt mondta, sikerült eltávolítaniuk a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. A tengernagy elmondása szerint az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a Hormuzi szoroson. Megválaszthatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét az országgyűlés eheti kétnapos rendkívüli ülésének mai napján. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Unger Anna Róza politológust, az 5-ös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docensét javasolja hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettesi posztra Tasnádi Katalin, a központi nyomozóügyésze a jelölt. Egyébként a testület tegnap, mármint az Igazságügyi Bizottság tegnap 6-1 tartózkodás mellett döntött a Unger Anna jelöléséről. Hantos Istvánt, a bizottság elnökét hallják.
4: A TISZA egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés az, hogy az elmúlt 2 évtizedben becslések szerint akár 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorult jogtalanul magánzsebekbe, ami akár a teljes magyar államadósságnak egy évi összegét is kitehette, és arra tettünk vállalást, hogy létrehozzuk ezt a szervezetet, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, a közvagyonvesztést, vagyonkimentést és más jogtalan módszereket beazonosítsuk, megállítsuk. tudósítsuk és felelősségre vonjuk azokat a személyeket, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek. Az MVVH feladata nem politikai leszámolás, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek föltárása. Nem csak a múltbeli hibát és visszaéléseket kell helyrehozni, hanem egy olyan jövőt építeni, egy tiszta jövő alapjait lefektetni és megteremteni, ahol világos, hogy a közvagyonnal nem lehet visszaélni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde index a BUX 0,7%-os mínuszban 149.646 ponton zárt tegnap. A vezető papírok közül a vezető papírok közül egyébként a Telekom volt az egyetlen, amely mínuszban majd 2,1%-os mínuszban zárt, a többiek pedig viszonylag jól, az OTP 1,5%-kal tudott erősödni. A forint azonban gyengül, mégpedig az euróval szemben 365 forint 20 filléren áll, és a dollárra szemben is egy kicsit 313 forint 60 fillért kell érte adni. A svájci frank pedig 389 forint 60 fillér. Európában a vezető indexek, vagyis akarom mondani, Ázsiában a vezető indexek, azok pluszban leginkább, Japán 6%-kal, Hongkong 0,5%-kal, a Shanghai kompozit néhány ponttal van följebb, India pedig nyitás után nem sokkal 0,5%-os plusz mutat. A térségben egyedül a dél-koreai tőzsde az, ami gyengélkedik 1,3%-kal, és Szingapur is 0,3%-os pluszban. Európában főleg mínuszok voltak tegnap, London 0,8-del, a Párizs 1,7-del, az olasz tőzsde 1,2%-kal, a spanyol 9%-kal ment lejjebb, egyedül a DAX index volt az 0,3%-os pluszban zárt. A tengeren túlon is viszonylag jó volt a hangulat, a Dow Jones 2,1, az S&P 500-as 7,1, a Nasdaq kompozit 1,6%-os emelkedésben zárt. Az olajárak most egy pár centet emelkedtek, igaz még mínuszban, olyan 0,4% körüli esésben, de ugye ennél volt picivel több is ma hajnalban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 83,30 $ közelében, a Brent 89,30 $. Az aranyárfolyama 0,6%-kal jött lejjebb, $4,634 él egy unci arany. A palladium 1,2%-kal drágul, az ezüst 0,8%-kal lett olcsóbb, a platina és a rézára alig változik. A mezőgazdasági termelőárak közül talán a kukoricát érdemes kiemelni, ami 0,4%-kal került többe, a búza és a szójabab az egy pár centtel, a rizs és a gyapot pedig pár centtel olcsóbb. Ideiglenes fizetési haladékot kapott a bíróságtól a Bayer Construct, amíg el nem bírálják a társaság csődeljárás iránti kérelmét. A cég a kérelmet a hét közepén nyújtotta be a budapesti környéki törvényszékre. Az ügy hátterében az áll, hogy a Bayer Construct csoporthoz tartozó cégnek a kormány döntése értelmében vissza kell fizetnie a korábban az Ugói Városközpont építésére kapott 315 milliárd forintnyi közpénzt. A beruházó vitatja a kormány döntését, amely szerint elállnak az irodakomplexum megvásárlásától. A cég kötvényeit 2022-ben 10 éves futamidővel vezették be a budapesti értéktőzsdén. Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből, amelynek egyik alapító tagja, közölte a Bloomberg. A források szerint Caracas a tervezett lépésről már egyeztetett amerikai tisztviselőkkel, végső döntés azonban nem született. A kilépés lehetővé tenné Venezuelának, hogy független az OPEC termelés korlátozásaitól felfuttassa olajtermelését, miközben az olaj értékesítés jelenleg az Egyesült Államok ellenőrzi. Dél-Koreában átfogóan felülvizsgálják az elmúlt három évben lezárt mintegy 310 000 eltűnési ügyet a rendőrségi botrány miatt. A vizsgálatot azután rendelték el, hogy Cseggyú szigetén egy rendőrtiszt két eltűnési ügyet is idő előtt valótlan indoklásra zárt le. Az egyik esetben egy 37 éves nő eltűnését jelentették. A rendőr azt állította, hogy beszélt vele telefonon, ám ennek sem a nő, sem a rendőr telefonján nem találták nyomát. Az ügy komoly felháborodást váltott ki, kérdéseket vetett fel a rendőrség munka ellenőrzésével kapcsolatban. Ausztriát is egyre súlyosabban érinti a klímaváltozás. Az idei nyáron a hőség és a vízhiány menet a gleccserek olvadása is komoly problémát okoz. Az alpesi legelőkön több helyen nincs elegendő víz és takarmány, és a negatív hatás a mezőgazdaságtól a turizmusok egész ellátási láncra kiterjed. A rádiónak nyilatkozó kint élő szakértő szerint Ausztriában, ahogy Magyarországon is, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, miközben az aszályos időszakokat akár néhány hónapon belül súlyos árvizek váltatják. Kovács Balázs, a GD Consulting tanácsadó cég vezetőjét hallják.
5: Nagyon-nagyon kevés széne van már most nyáron. Ugye az állatokat nem tudták sok esetben kihajtani, már nyáron ugye el kellett a télre félretett takarmányból etetni az állatokat. Nincs elég víz, az alpesi legelőkön már nincsen víz, szállítani kell. Ezért ugye a tejtermelés is visszaesett, és akkor ugye ez az ördögi kör megy tovább a teljes termékláncon, és akkor a végén ugye elérkezik a vendégasztalára, meg a turizmusban is, ahol számolunk vele. Tehát nyilván a falusi gazdálkodás, falusi vendéglátás is át fog ebből a szempontból alakulni.
0: Időjárás jelentés.
3: Fácsol felős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ez pedig szűri a napsütést, csapadékra nem kell számítani, a szél néha megérénkül, a hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően tegnap hazai pályán 4-0-ra verte a török Trabzonspor a selejtező utolsó negyedik fordulójának visszavágóján. A Fradi révén egyébként 14. alkalommal jutott magyar labdarúgó csapat főtáblára európai kupasorozatban, a zöld-fehéreknek 10-szer sikerült ez. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-67-re legyőzte az ész csapatot Miskolcon a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének tegnapi nyitányán.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig a keresetekről lesz szó.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc, 5 éves mélypontra süllyedt a béremelkedés üteme júniusban. Az ING vezető elemzője elmondta, a korábbi hónapok 8-9%-os béremelkedése után a megtorpanás meglette az elemzőket, de a 7,1%-os béremelkedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Virovácz Péter elmondta, az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében. Lakatos László interjúja.
2: Ez a legfrissebb kereseti adat, ez gondolom alaposan meglepte a szakértőket, vagy nem?
3: Alapvetően lassulásra számítottunk a bérdinamikában, de valóban az, hogy 7% közelébe lassuljon már most, én azt gondolom, hogy mindenképpen meglepőnek nevezhető. És persze eladhatjuk ezt úgy is, hogy valami óriási nagy változás van, hiszen 5 éves mélypontról beszélünk, legutóbb 2021-ben láttunk ennyire alacsonyak, és csak egy időpontban ennyire alacsony bérnövekedési ütemet, és akkor az ember azt mondja, hogy hát ez így nem néz ki jól. Aztán, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk 7% fölötti bérnövekedésről beszélgetünk, akkor azért az mindig egy nagyon-nagyon dinamikus növekedés, úgyhogy bár elsőre tényleg meglepő az adat, azért összességében nem kell attól tartanunk, hogy ez bármiféle alapvető törést okoz mondjuk a gazdasági folyamatokban.
2: Egyébként ez az átlag, mert ugye ez egy átlag azért, növekedés, ezt mi húzza leginkább? Tehát vannak kiemelkedő szakmák, ahol az átlag fölött lehetett eddig is keresni, és továbbra is ott a legdinamikusabb a béremelkedés, vagy ez egy ilyen általános tendencia, hogy még mindig próbál fölzárkózni a magyar jövedelem az európaihoz?
3: Ugyan óriási nagy differenciákat nem látunk igazádiból. Persze mindig hónapról hónapra változik a helyzet, de összességében azt mondhatjuk, hogy nagyjából hasonló folyamatok zajlanak mindenhol. Ugye éppen ahol mondjuk szezonális munkák vannak, például a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás területén, ott ugye hirtelen megnő a munkaerő iránt igény, felveszik az embereket, és nyilván zömében alacsony keresetűeket, és akkor az felhigítja egy kicsit a bérnövekedés ütemet. Tehát ott például lassabb volt az átlagnál a bérdinamika. Közben pedig azt látjuk, hogy mondjuk olyan területeken ahol zajlik a bérrendezés, mondjuk az oktatás területen ott mindig két személyű bérnövekedés tapasztalható. De mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást. Tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, a versenyszférában pedig 7%-os júniusban. Tehát igazándiból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
2: Na de hogy ez a növekedési ütemet mutatja, ehhez képest azért mondjuk gondolom a versenyszférában, ott is különösen bizonyos szektorokban azért magas a bázis, hiszen ott azért mindig jobban lehetett keresni. Mondjuk például az említett IT-szektorban.
3: Nyilván nem mindegy, hogy 1 milliós fizetésre rakunk rá 7%-ot, vagy 250 ezeres fizetésre rakunk rá 7%-ot. Tehát ebből a szempontból azt kell mondjuk, hogy igen, ez a fajta differencia, ez megvan. Tehát nincsen igazándiból ilyen jellegű érdemi felzárkózás. Nem azt látjuk, hogy nagyban zárulna az olló a különböző szakmák között. Ez továbbra is jelen van. Egyébként az Európában is jelen van ez a fajta különbség, és én azt gondolom, hogy a következő évben sem lesz ebben érdemi változás.
2: Mennyire ugorhat meg a következő időszakban az infláció? Ugye a jegybank elnök azt mondta, hogy stabilnak látja ezt az oldalt, de ilyen ütemű bérnövekedés és kereslet növekedés az egy idő után az árakon is meglátszik majd. Vagy a forint erőssége az megállt parancsol ennek?
3: Ugye itt elsősorban a szolgáltató szektort kell figyelnünk, hiszen a bérnövekedés az a szolgáltató szektornak a költségeit nyomja meg leginkább, és bizony azért is látjuk azt, hogy a szolgáltatások esetében azért bizony bőven átlag feletti infláció várható. Úgyhogy ebben az évben nem hiszem, hogy ebben lesz változás, továbbra is a szolgáltató szektorban látunk majd magasabb bérnövekedést, ott lesz magasabb áthelyezés, magasabb infláció. Az a más kérdés, hogy mi történik 2027-ben, ott változhat már a bruttó minimálbéremelés, ugye általában azért az mindig fontos kiinduló pont, hiszen hogyha változik a nettóbér, hiszen a kormányzat tervezeszi a változást, akkor könnyen lehet, hogy az állam átvállalja a béremelés vagy a bérköltség növekedés nagy részét, úgyhogy én azért nem tartanék egyelőre attól, hogy egy óriási nagy inflációs hullám előtt állunk, az már meg kellett volna, hogy történjen az elmúlt évek kétszemélyű bérnövekedései miatt. Láttunk is azért bőven magasabb árakat, de jelen pillanatban olyan nagy változást én nem látok, valóban a forint is segít, idén átlagosan 2% alatti inflációval, de még jövőre is átlagosan 3% körüli inflációval kalkulálunk.
2: Ezek szerint az euró bevezetés egy nagyon fontos mérföldköve könnyen teljesülhet?
3: Hát nagyon messze vagyunk még attól. 2030-as évek elején beszélgetünk arról, hogy akkor kell teljesíteni. Addig azért nagyon-nagyon sok minden fog történni. Én azt gondolom, nagyon nem mindegy, hogy mi történik majd a munkaerőpiacon, a bérekkel, a hatékonysággal, termelékenységgel. Lehet azon vitatkozni, hogy melyik lesz nehezebb, a költségvetési célokat teljesíteni, vagy az inflációs célokat. Én hajlok az inflációs célok felé. Azért egyfajta árkonvergencia könnyen lehet, hogy már hamarabb elindul. Úgyhogy azért 2%-os inflációt elérni egy felzárkozó gazdaságban nem egyszerű, nem lehetetlen, de nem is egyszerű, úgyhogy azért én azt gondolom, hogy 2030 környékén lehetnek majd itt kérdőjelek.
1: Az elmúlt percekben Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedési információk. 7:30 rövid hírek a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi csata, amely a középkori magyar állam egyik legnagyobb történelmi fordulópontja lett. Az oszmán birodalom a 15. század végétől egyre nagyobb nyomást gyakorolt Magyarországra, miközben a Mátyás király halála utáni belső viszonyok, a pénzhiány és a végvárrendszer meggyengülése fokozatosan rontotta az ország védekező képességét. A törökök 1521-ben elfoglalták Nándorfehérvárt, majd 1526-ban első Szulajmán mintegy 70 ezres sereggel indult Magyarország ellen. A magyar hadsereg a Mohácsi mezőn körülbelül 25 ezer katonát számlált, és hiába várták a további erősítéseket, a magyar hadvezetés a túlerőben lévő oszmán sereg megtámadása mellett döntött. A délután kezdődött ütközet elején a magyar nehézlovasság sikeres rohamot hajtott végre, de Szulajmán főerőinek megérkezése után a támadás összeomlott. Az alig másfél órás csatában a magyar hadsereg megsemmisítő vereséget szenvedett, mintegy 14 ezer katona mellett több főpap és főúr is elesett, II. Lajos király pedig menekülés közben a Cselepatakba fulladt. Első Szulajmán szeptemberben bevonult Budára, majd ugyan visszavonult, de a vereség nyomán Magyarország politikailag és katonailag is meggyengült. Kettős királyválasztás következett, az ország pedig később három részre szakadt. A török uralom mintegy másfél évszázadon át tartott, ezért Mohács a magyar történelmi emlékezetben a nemzeti tragédia egyik legfontosabb jelképévé vált. Az 500. évforduló okán emlékév kezdődött, augusztus 29-én pedig Mohácson és Sátorhelyen állami megemlékezést és kegyeleti szertartást rendeznek, amelyen a csata hőseinek maradványait is újra temetik.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Váci úton befelé a városhatártól. Az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. A pesti alsórakparton délfelé a Szent István parktól, valamint a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Vasárnap üzemkezdettől az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A 14. kerületben a Kacsó-Pungrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készüljenek, mert távhővezetéket építenek. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7:30, a mikrofonnál M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Három magyart, köztük egy anyát és lányát is eltűntként keresnek a nepáli természeti csapás után. Erről az RTL Híradó számolt be tegnap. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak. Egyébként ezekből sok van a térségben, a nepáli katasztrófában. Egy 17 fős Krisna hívőből álló nemzetközi zarándokcsoport is eltűnt. A tagok az Egyesült Királyságból, Dél-Afrikából és Írországból érkeztek. Egy tóhoz tartottak, amely a hinduk és a buddhisták fonton zarándok helye. A Krisna tudatú hívők nemzetközi közösségek közölte, a csoport egyelőre nem adott életjelet, de bíznak abban, hogy a mentőegységek hamarosan megtalálják őket. Megválaszthatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét az országgyűlés a mai napján. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Unger Anna Róza politológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docentését javasolja a hivatal elnökének, míg a nyomozati elnök helyettesi posztra Tasnádi Katalina, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze a jelölt. A közpénzügyi elnök helyettesi, valamint a felleviteli elnök helyettesi pozíciókra egyelőre nincs jelölt. Az MVVH elnökét és elnök helyettesét a képviselő kétharmadának szavazatával titkos szavazáson 6 évre választja meg szeptember 1-től az országgyűlés.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 7% fölötti mínuszban 149.646 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények a Richter kivételével gyengültek. A MOL 8%-os mínuszban 4.958 forinton zárt. Az OTP papír 1,5%-kal 45.620 forintra gyengült. A Telekom árfolyama 4 forinttal 2.530 forintra esett vissza. A Richter papírok pedig mintegy 0,5%-kal 13.360 forintra drágultak. A tengeren túlon jó volt a hangulat, a Dow Jones

0: 5 az S&P 500-as, 7 a Nasdaq Composite 1,6%-os pluszban zárt. Európában viszont a mínuszoké volt a főszerep, London 8%-kal esett vissza, Párizs 1,7%, az olasz tőzsde 1,2%-kal, a spanyol pedig 9%-kal, egyedül a DAX Index volt, ami 3%-os pluszban zárt. Ázsiában jobbára pluszokat látunk, Japán 6%-kal, Hongkong 0,5%-kal van följebb, a Shanghai Composite 2%-kal, India 4%-kal erősödött eddig, ezzel szemben a dél-koreai mutató 1,6%-os mínuszban, Szingapur pedig pár pontos pluszban, bár lefelé vette az irányt. Az olajárak nem nagyon mozognak, enyhe 4% körüli mínuszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT $83.20, a Brent $89.30 áll. Az arany 6%-kal olcsóbb, egy unciáért $4,636 kell adni. A palládium 1,3%-kal drágult, az ezüst majd 1%-kal lett olcsóbb, a platina és a réz ára gyakorlatilag stagnál. Na, a mezőgazdasági termelőárak vegyesen mozognak, a rizs és a gyapot enyhe mínuszban, a szója és a búza enyhe pluszban, a kukorica is emelkedett, 4%-kal kerül többe. A Meta platform bejelentette, hogy $18 milliárd fizet egy peren kívüli egyesség keretében az amerikai államok által indított közösségi média keresetek rendezésére. A megállapodás jelentős változtatásokat ír elő a Facebook és az Instagram működésében, és a megállapodás egyik fontos eleme, hogy a Meta új védelmi korlátokat vezet be a platformjain a fiatalkorú felhasználók érdekében. Az NK Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos munkatársa szerint, bár az egyszeri megállapodás precedens értékű lehet, ugyanakkor egy átfogó nemzetközi vagy állami szabályozás jobban szolgálna a fiatalok védelmét. Ripszám Dórát hallják.
1: Az Európai Bizottság idén tavasszal vádolta is ezzel a Metát, hogy nem hatékony a 13. életévet betöltöttség vizsgálata, és hogy nem hatékonyak ezek az intézkedések, amik lesz vizsgálja, mert ugye a Meta felhasználási szabályzata szerint elvileg 13. életévét be nem töltött személy nem regisztrálhat a platformon, azonban ez, mint látjuk, a gyakorlatban nem valósul meg. Ugye itt a könnyen kiárthatóság kérdése az ott merült fel, hogy elég, ha csak a gyermek egy születési évet állít be, vagy esetleg egy videóhívás ellenőrzik az életkorát, vagy akár személyigazolványt kére a rendszer. Tehát azért lehetne hatékonyabb megoldás is az életkor ellenőrzésére, mint sem csak az, hogy fölugrik az ablak, hogy betöltötte a 18. életévét, vagy sem.
2: Időjárás jelentés.
0: Fátyol felhős időre van kilátás a mai napon, jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ez pedig szűri a napsütés, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél ugyankor megélénkül. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Egy kis zene, utána pedig azt részletezzük, amit a hírekben hallották, hogy a Meta egy $18 milliárd fizet peren kívüli egyesség keretében, a tét pedig ugye a fiatalkorúak védelme.

0: and we are fighting for.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: 7 óra 40 perc, a Meta platform bejelentette, hogy 18 milliárd dollárt fizet egy peren kívüli egyesség keretében az Egyesült Államok által indított közösségi média keresetek rendezésére. A megállapodás jelentős változtatásokat ír elő a Facebook és az Instagram működésében. A legfontosabb eleve, hogy a Meta új védelmi korlátokat vezet be platformjain. Ezek közé tartozik a fiatalkorúak görgetéssel töltött idejének korlátozása, valamint annak megakadályozása, hogy a fiatal felhasználók szülői beleegyezés nélkül kapcsoljanak bizonyos biztonsági beállításokat. Arról, hogy milyen precedens teremthet mindez, és milyen hatással lehet a nemzetközi és az egyes nemzeti jogalkotásokra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének munkatársát, Ripszám Dórát Lakatos László faggatta.
3: A hírek szerint megállapodott az amerikai államokkal, amelyekkel perben állt itt az elmúlt hónapokban a kiskorúak Facebook és egyéb közösségi média használatával kapcsolatban, és hát egy elég nagy összegről szóló megállapodás született, így több éven keresztül 18 milliárd dollárt is elérheti ez az összeg, amit kifizet a Meta. De hát ha ezt az elképzelhetetlenül magas összeget összevetjük azzal az információval, hogy ez pusztán a Meta 3-4 havi profitjának felel meg, illetve hozzávetőleg egy havi bevételének felel meg, akkor ez tulajdonképpen egy nevetségesen kicsi összeg ahhoz képest, hogy milyen negatív hatása van. Ön hogy látja ez a megállapodás, mire lesz elég?
4: Hát én úgy gondolom, hogy alapvetően nem várható el, hogy az egyes platformoktól a teljes megoldás. Tehát a gyermekek védelmi érdekében több irányba kell megtenni a szükséges intézkedéseket. Egyrészt meg kell határozni a nemzetközi és nemzeti szabályozás szintjén azokat a garanciákat, amelyek informatikai oldalról írják elő a gyermekeket online térben védő különböző szűréseket és egyéb műszaki megoldásokat, valamint amelyek mentén megvalósulhat a gyermekek biztonságos internet használata. Másrészt ugyanilyen fontosnak tartom a szülői és társadalmi szerepvállalás és felelősség fontosságát is, hiszen ha a szülők kellő időt töltenek a gyermekeikkel, ha odafigyelnek a gyermekek kapcsolataira, barátaira, a hasznos időtöltések felé orientálják őket, és hatékonyan felügyelik részvételüket az online térbe, rendkívül sokat tesznek a gyermekeik egészséges testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődése érdekében.
3: Hát igen, ez mondjuk egy kicsit nehezebben kivitelezhető, mert ugye a gyerekek legritkább esetben, különösen a kiskamaszok és a kamaszok legritkább esetben a szüleiket fogadják el irányadóként. Ugye pont ez az időszak, amikor nagyon nehéz velük, és ilyenkor kéne őket a legjobban megvédeni. De hogy az ügyről beszéljünk egyébként, hol áll most ez a szabályozás, amit ön is kiemelt, hogy azért ezért nagyon fontos lenne, hogy különböző nemzeti és nemzetközi szabályozások eljussanak odáig, hogy ezt akár mint minimumot előírják.
4: Ugye például, hogyha csak egy ilyen konkrét példával élek, akkor például az okostelefon iskolai használatával kapcsolatos szabályok azok eltérőek. Például az Európa egyes országaiba ugye országos szintű szabályozás van érvényben, még más országokba rábízzák az egyes intézményekre. Például Bulgáriában az okostelefon használatra vonatkozó szabályok iskolánként eltérőek, Horvátországban nincsen általános tilalom, az egyes iskolák maguk hozzák meg a mobiltelefon használatra vonatkozó korlátozásokat, ezzel szemben ugye Magyarország pedig egy országos szabályozást vezetett be. Beszélhetünk itt még például az Európai Unió gyermekbarát internetre vonatkozó stratégiájáról, ami ugye 2012-ben látta meg a napvilágot, ennek van egy aktualizált stratégiai verziója 2022-es. Itt a stratégia 3 pillér köré kívánja szervezni az intézkedéseket. Az első pillér az a biztonságos digitális tapasztalat. Ezek biztosítanák a gyermekek védelmét a káros és illegális online tartalomtól, illetve magatartástól. A második pillér a digitális szerepvállalásra való felkészítés, még a harmadik az aktív részvétel a gyermekek számára.
3: Tehát akkor itt még nincs konkrét szabályozás. Tehát most ebben a kérdésben a közösségi média felelősségével kapcsolatos bármilyen jogszabály van érvényben az Európai Unióban, akár csak tagállami szinten?
4: Vannak rá vonatkozóan, de úgy például, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv előírja az életkor ellenőrzést, meg a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet is előírja. Tehát ilyenek vannak.
3: De hogy ezek azért eléggé könnyen kijátszható ellenőrzések, hiszen bármelyik oldal olyan tartalmat közöl, amit nem tart alkalmasnak 18 éven aluliaknak, föltesz egy kérdést, hogy én elmúltam-e 18, én rányomok, hogy igen, és akkor rendben van. Tehát nem kér egyéb azonosítást, ami azért önmagában egyébként még az azonosítás is felvet kérdéseket, de hogy akkor ennek mi értelme van? Egy ilyen figyelmeztetés, hogy vigyázzám, mert most olyan dolog következik, ami neked nem lehet jó.
4: Ez amúgy egy aktuális kérdés, mert az Európai Bizottság idén tavasszal vádolta is ezzel a Metát, hogy nem hatékony a 13. életévet betöltöttség vizsgálata, és hogy nem hatékonyak ezek az intézkedések, amit ezt vizsgálja, mert ugye a Meta felhasználási szabályzata szerint elvileg 13. életévét be nem töltött személy nem regisztrálhat a platformon, azonban ez, mint látjuk, a gyakorlatban nem valósul meg. Ugye itt a könnyen kiállhatóság kérdése az ott merül fel, hogy elég, ha csak a gyermek az életkorát beállítja, tehát egy születési évet állít be, vagy esetleg egy videóhívásba ellenőrzik az életkorát, vagy akár személyigazolványt kére a rendszer. Tehát azért lehetne hatékonyabb megoldás is az életkor ellenőrzésére, mint sem csak az, hogy fölugrik az ablak, hogy betöltötte a 18. életévét, vagy sem.
3: Tehát akkor ez úgy tűnik, hogy nagyon nem megoldható, bárhogy is nézzük, hiszen ez mindig is kijátszható, illetve az ott a másik oldala a folyamatos ellenőrzés, mert itt ugye szó van olyanról is a megállapodásban, hogy bizonyos időben vagy időpontokban nem is jelentkezhet be az adott platformra a kiskorú, vagy hát bizonyos kor alatti személy, na de hát ez már akkor egy megfigyelés is központilag.
4: Így van, itt már van egy személyiségi sérelem, vagy lehet, de hát nyilván akkor a felhasználási feltételekbe ezt el kell fogadni, hogy ehhez hozzájárul, illetve ugye ebben az esetben pont, hogy a szülőkre akarja hárítani a felelősséget. Itt a mostani esetben is ugye úgy írja, hogy maximum 2 órát Facebookozhat, illetve Instagramozhat egy gyermek, de ezt a szülő fel tudja oldani, csak úgy, mint az éjjeli tilalmat. Tehát a szülő kezében még nagyobb kontrollt ad, így a felelősségük sem csökken a Meta újításának köszönhetően. Tehát igazából itt a szülői felelősséget hangsúlyozza csak a rendszer.
3: Ez egyébként olyan szempontból rendben van, hogy azt mondja a Meta, hogy jó, hát engem milliárdokra büntettek, akkor nézzük meg a szülők, mit tesznek azért, hogy a gyerekeik biztonságosabban internetezzenek.
4: Igen, mondjuk ezekkel a lehetőségekkel eddig is élhetett volna a szülő, ugye, hogy felügyelje a gyermek online jelenlétét, csak most technikailag segíti ebbe a Meta.
3: Na de felvetődik még egy kérdés, ugye a Meta most elvállalta ennek az összegnek a kifizetését, illetve tett vállalásokat arra vonatkozóan, hogy ezeket az ellenőrzéseket elvégzi. Na de mi a helyzet a többiekkel? Itt már versenyjogi kérdés is felvetődhet, hogy van egy szereplő, akivel szemben ilyen keményen lépnek fel, hiszen a fiatalok, és főleg az egészen fiatalok igazából nem is a Meta platformjain a legaktívabbak.
4: Hát ugye itt ebbe az esetben az a fontos elhatárolás, hogy most egy jogesetnek a kimenetéről beszélünk, ugye is itt született egy megállapodás, és ezt a megállapodást hajtja végre a Meta. Ez másra nem terjed ki. Még ha például az Európai Unió gyermekbarát internet stratégiájáról beszélünk, az valamennyi platformot érinti. Tehát, hogy a szabályozás meg a jogesetnek a kimenetele az két külön dolog. Tehát igazából ezzel is arra utalok, hogy egy nemzetközi szabályozás vagy egy nemzeti szabályozás az sokkal többet segítene, mint sem, hogy egyedi ügyekbe végrehajtjuk az ítéletet vagy az egyességet.
3: Mekkora ez a veszély, amit ezek a különböző platformok is, illetve az általuk közölt hírek, akár rejtett, akár nyílt reklámok és egyebek miatt leselkednek a gyerekeinkre?
4: Az NMHH 2024-es kutatása kimutatta a 13 és 16 éves korosztály közösségi média szokásai kapcsán, hogy a posztolásokat tekintve például a válaszadók többsége tudatos, még mások megfontolatlannak bizonyulnak, a fiatalok 81,4%-a figyel arra, hogy mit posztol, még a többiekről ez nem mondható el, illetve nagyon érdekes tény, hogy az adatvédelmi beállítások közül a gyermekek többsége változó mennyiséget használ, 30%-uk fordít csupán figyelmet arra, hogy ismeretlen személy például ne jelölhesse őt be. 44% korlátozza csak azt, hogy kiírhat rájuk. És 42%-uk semmilyen ilyen hasonló korlátozással nem is él.
3: Arról van-e felmérés, hogy egyébként az egyéb adataik, például a fényképeik felhasználhatósága, illetve közzététele kapcsán mennyire elővigyázatosak a gyerekek. Ugye erről azért elég sok szó esik, és elég sokan meg is égették már magukat.
4: A kitöltők 66%-a korlátozta például a profilja nyilvánosan elérhető adatait, ugye születési idő, lakóhely láthatóság, illetve itt vannak a képek, videó megosztások, stb. 20%-uk viszont egyáltalán nem foglalkozik ilyennel.
3: Hát ez ugye, ha onnan nézzük, akkor csak 20%, de ha a másik oldalról, ha ezt számszerűsítjük, azért ez rengeteg fiatal.
4: Igen. Igen, és 13,5%-uk egyáltalán nem használ semmilyen adatvédelmi beállítást. Ami még egy érdekes adat lehet, hogy a teljes lakosság 71%-a, a 14 év alatti gyermekeket nevelők 61%-a semmilyen szűrőszoftvert nem használ annak érdekében, hogy védekezzen az interneten elérhető káros tartalmakkal szemben.
3: Ilyen szempontból nézve ezt a megállapodást, illetve hát ennek a precedens értékét, mert ugye azért az még egy nagy kérdés, hogy ezután mi fog következni a nemzetközi jogban, és akár Magyarországon is.
4: Igen, és ezért is tartom fontosnak azt, hogy a szülőknek az online tudatosságára is nagyon nagy súlyt kéne fektetnünk.
3: Hogy látja egyébként, mennyire lesz ez precedens értékű, akár a megállapodásukra nézve, akár az önkorlátozásra nézve? Reménykedhetünk-e bármiben, vagy pedig ez egy egyszeri jogeset, amit ön is mondta, és hát ez még nem mutat messzire mutató tanulságokat vagy lehetőségeket?
4: Szerintem precedensként jól szolgálhat, illetve nyilván itt ez a végrehajtási időszak, ez nagy tanulságokkal fog szolgálni. Egyrészt majd itt a felülvizsgálatok alapján is lehet leszűrni nagyon jó következtetéseket, illetve hát ugye ez egy 10 éves időtartamról szól. Tehát kérdéses, hogy utána miket tartanak meg belőle, illetve miket vetnek el.
2: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos munkatársát, Ripszám Dórát hallották. Zene, kis érdekesség, közlekedünk 8-kor, friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: A NASA várhatóan augusztus 30-án vasárnap indítja útnak a Nancy Grace Roman űrtávcsövet a floridai űrközpontból egy SpaceX rakétával. Az új teleszkóp a Hubble és a James Webb örökségét folytatva az univerzum szerkezetét, összetételét és fejlődését vizsgálja majd, különös figyelmet fordítva a sötét energiára és a sötét anyagra. Amint egy 4 milliárd dolláros projekt az exbolygók kutatásában is fontos szerepet kaphat. A távcső egyik műszere a csillagok erős fényének elnyomásával lehetővé teheti a körülöttük keringő halvány bolygók közvetlen megfigyelését. A fejlesztésben magyar szakember Detre Őrshunor fizikus és csillagász is részt vett, aki korábban a James Webb űrtávcső munkálataiban is közreműködött. Detre a németországi Max Planck csillagászati intézetben az űrtávcső koronagráfjának mechanikai fejlesztésén dolgozott. Részt vett a kritikus mechanikai elemek koncepciójának és prototípusainak kialakításában, valamint a műszer tesztlaboratóriumának felépítésében és vezetésében. Az űrtávcső legkorábban augusztus 30-án magyar idő szerint 13 óra 26 perckor indulhat el küldetésére.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőbánya-Kispest vasútállomás közelében. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, továbbá a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídnál. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton, várhatóan 6 és 18 óra között darúzás miatt. Sáv elhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Egy perc elmúlt 8, a mikrofonnál M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Már 469-re emelkedett a Nepál és Kína határán két napra történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak száma. Ezt a nepáli rendőrség közölte. A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi. Három magyart, köztük egy anyát és lányát is eltűntként keresnek a nepáli természeti csapás után. Erről az RTL híradó számolt be. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándok csoporttal utaztak. Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Jelentette be az amerikai középső parancsnokság vezetője. Brad Cooper tenger nagy az X közösségi platformon közzétett videóban azt mondta, sikerült eltávolítaniuk a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeriaknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt még az iráni forradalmi gárda telepített. A tengernagy elmondása szerint az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a szoroson. Ezek a hajók mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Az elmúlt hónapokban 8-9%-os béremelkedés után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a bérek Magyarországon. Erről számolt be a Központi Statisztika Hivatal. Az ING vezető elemző elmondta, bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, mondta Virovácz Péter.
7: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást, tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, a versenyszférában pedig 7%-os júniusban. Tehát igazándiból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
6: Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormányzat az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter közölte, a döntés több százezer idős embert érinthet. Sokaknak akár a duplájára nőhet a nyugdíja. Elmondta azt is, hogy a kormány a vénköteles gyógyszerek áfamentessé tételével és a tűzifa áfájának csökkentésével is segíteni az időseket. Magyar Pétert hallják.
8: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több százezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több százezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
2: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 7% fölötti mínuszban 149.646 ponton zárt tegnap. A forgalom átlépte a 21 milliárd forintot. A MOL 8%-kal 4.958 forintra csökkent. Az OTP részvények ára 1,5%-kal 45.600 forintra esett vissza. A Telekom árfolyama mindössze 4 forinttal 2.530 forintra gyengült. A Richter papírok pedig mintegy 0,5%-kal 13.360 forintra erősödtek. A tengeren túlon jó volt a hangulat, a Dow Jones 2 tized, az S&P 500-as 7 tized, a Nasdaq Composite 1,6%-os pluszban zárt. Európában inkább a mínuszoké volt a főszerep, London 8 tizeddel, a párizsi CAC-ra 4,7%-kal, az olasz tőzsde 1,2%-kal, a spanyol 9%-os mínuszban zárt. Egyedül a DAX Index zárt pozitívan 0,3%-kal. Ehhez képest Ázsiában viszonylag jó a hangulat, bár a kereskedés vége felé lassan picit elromlik mindenütt, Japán már csak 0,2% fölötti pluszban, de pillanatok a zárás előtt. Hongkong 0,3%-kal van még feljebb, a Shanghai Composite pár ponttal tudott emelkedni. Az indiai tőzsde 0,3%-os pluszban, a Dél-Korea Index mínuszban 1,8%-kal, pillanatok a zárás előtt ő is, Szingapur 0,2%-os plusz mutat. Az olajárak azok most egy pár centet lejjebb jöttek, így 0,5% fölötti mínuszban az észak-amerikai könnyűolaja VTI jegyzésára 83 dollár fölött pár centtel, a Brent pedig 89 dollár 30 cent alá esett. Az aranyár folyama 0,8%-os mínuszban, egy unciáért 4628 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium mintegy 1,4%-kal drágult, a platina egy pár centtel, az ezüst 9%-os mínuszban, a rézára nem változik. A mezőgazdasági termelőárak vegyesen mozognak, enyhe mínuszban a rizs és a gyapot, a szója 0,5%-kal, a kukorica 4%-kal drágult, csak úgy, mint a búza. Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből, amelynek egyik alapító tagja, közölte a Bloomberg. A források szerint Caracas a tervezett lépésről már egyeztetett amerikai tisztviselőkkel, a végső döntés azonban még nem született meg. A kilépés lehetővé tenné Venezuelának, hogy függetlenül az OPEC termelés korlátozásaitól felfuttassa saját olajtermelését, miközben olajértékesítését jelenleg az Egyesült Államok ellenőrzi. Csökkent a Toyota Motor globális jármű eladása és a gyártása a kínai, az Egyesült Államokbeli, valamint a közel-keleti visszaesés hatására. A japán autóipari vállalat globális jármű eladása mintegy 5%-kal csökkent júliusban éves összevetésben. A járműgyártás 2,1%-kal mérséklődött. Az eladások Kínában több mint 24%-kal estek. Az Egyesült Államokban, amely a Toyota legnagyobb piacán 8%-kal csökkentek, ám a közel-keleten majd 45%-kal zuhantak vissza.
2: Időjárás jelentés.
6: A mai nap napsütéses időre számíthatunk, de fátyol felhőkkel tarkítva. Jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ez pedig szűri a napsütést. Csapadékra nem számíthatunk, a keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
6: A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában. Mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően tegnap hazai pályán 4-0-ra verték a török Trabzonsport a selejtező utolsó negyedik fordulójának visszavágóján. A Fradi révén 14. alkalommal jutott magyar labdarúgó csapat főtáblára európai kupasorozatban. A zöld-fehéreknek ez most 10-szer sikerült. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-67-re legyőzte az ész csapatot Miskolcon a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének tegnapi nyitányán.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Mégpedig egy kis zenével, a zene után János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélget.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt kívánok, Zsolt! Halló!
2: Szép jó reggelt, Péter!
1: Bécsben milyen az idő? Mennyire van meleg?
2: Amit láttam, az megérkezett ide is így az enyhe őszi idő. Még a hétvégén, ma is hónap még egyszer ilyen nyári kánikula lesz, de aztán a következő napokban remélhetőleg több esővel érkezik az ősz, tehát kellemesebbek az éjszakák, kellemesebbek a napok.
1: No, meglátjuk, hogy mennyire lesz kellemes a hangulata a jegybankároknak Jackson Hole-ban. Ugye most van a szokásos jegybankárok találkozója. Kevin Warsh fedelnök ma délután 4 órakor beszél magyar idő szerint. Nagy kérdés, hogy mit üzen majd a piacnak. Ugye van egy-két olyan kérdéskör, ami most azért mindenképpen izgathatja a befektetőket, ilyen a hosszú hozamok emelkedése, az amerikai államadósság mértéke. Mire számít a piac, miről beszélhet majd a fedelnöke?
2: Hát akinek abszolút nincs ötlete, azok azt mondják, hogy semleges lesz Kevin Warsh-nak a beszéde, és hasonló, mint az utolsó Fed gyűlés utáni semmit mondó fellépése. Akik komolyabban benne vannak a témában, azok alapjában azt várják el, hogy inkább szigorúbb fellépése lesz, tehát azt fogja pecegetni, hogy kamat emelésre erősödnek a paraméterek a Fed oldaláról. A nap végén a Fed vissza kellene nyerje a reputációját, mert azért az első fellépésével Kevin Warsh nem a Fed hitelességét erősítette, túl sok ilyen kalandárszöveggel lépett ki, és semmit nem mondott. Ez nem tetszett a piacoknak, és ezt lehetett is látni azon, hogy a kamatok elkezdtek emelkedni felfele a hosszú futamidejű amerikai államkötvényeknél, és azért történik meg, mert az érdeklődés, a kereslet az amerikai államkötvények irányába csökken.
1: Ennek mi az oka? A Trump adminisztráció, vagy ezen túli okok is láthatóak?
2: Hát is. A Trump persze rátesz sok mindent az egész témára. Ugye azzal indult el Trump valamikor, hogy a 19 billió dolláros adósági szintjét Amerikának, eladósodási szintjét csökkenteni fogja. Azt ígérte, hogy nullára éveken belül, és a vámokkal meg fog oldani mindent. Erre fel a Trump adminisztráció alatt annyira emelkedett az eladósodási szint, amit eddig még soha nem láttunk, áttépte Amerika, hogy a 40 billió dollár nagyságrendet emelkedő kamatok mellett, tehát a piac bizalma az amerikai adminisztrációval szemben nem erősödött, és egyet nem szabad elfelejtsünk, mert mellette megvan a nagy mesterséges intelligencia hype, és ennek egy olyan kihatása is van, hogy a nagy úgynevezett hyperscalerek, ezek a gigavállalatok, a megatech vállalatok, azok éveken keresztül azt a nyereséget, amit kitermeltek, azt nem fektették be, de parkolták amerikai államkötvényekbe. Na most egy jó ideje elkezdtek nem csak nem vásárolni amerikai államkötvényeket, hanem pluszba saját ők még kibocsájtanak kötvényeket, ami megjelenik, mint konkurencia a kötvénypiacon, és ez pluszba hajtja felfelé az amerikai államkötvényeknek a kamatszintjét.
1: Ugyanakkor állami oldalon meg ugye arról hallani, hogy próbáltak felvásárolni állampapírokat, hogy ezzel is picit enyhítsék, nem, a hozamemelkedést.
2: De hát ez egy ilyen pecsegetés volt, egy jelzése volt konkrétan Scott Bessentnek, a pénzügyminiszternek, aki ugye azt jelezte, hogy akkor 2 milliárd dollár helyett, ami most is megtörténik, esetleg 4 milliárd dollár értékbe vásárol a Fed, nem, az amerikai kormány, nem a Fed, az amerikai kormány saját kötvényeket fel, hosszú futamidejű kötvényt. Ez alapjában semmi, ha belegondolunk, hogy 1 billió dollárt kell az amerikai pénzügyminiszter havonta forgasson a kötvénypiacon, és erre fel azt mondja, hogy hát 2 milliárd helyett 4 milliárdot fog felvásárolni, ez semmi, ez olyan, mint hogyha egy lövéssebbre rátennék egy cseptapaszt, tehát ez alapjában semmi, és a piacok ezt is jelezték, hogy ez nem nagyon érdekes. A hét elején azt is próbálták szugerálni, hogy akkor az úgynevezett General Account, ez egy olyan számla, amelyeket a pénzügyi minisztérium a Fednél vezet, és azon körülbelül 1 billió dollár érték van, ez főleg az adóbevételei az amerikai államnak, hogy ezt az összeget is arra, ha felhasználják, hogy esetleg hosszú futamidejű kötvényeket vásároljanak fel, de régebb az ilyen intervenciókat a piac elfogadta és elhitte. Már annyira le van járatva így az adminisztráció hírneve, hogy a piac azt lehet mondani, hogy ja, legyint rá, és nem veszi nagyon komolyan. Mennek tovább fel a kamatok.
1: Na most ez azt jelenti, hogy hosszú távon nyilván drágul az államfinanszírozása. Mi a helyzet, hogy ezek a hosszú távú, tehát a 30 éves papírok hozamai emelkednek? Mi a helyzet a 10 évessel, mert ugye az meg még inkább érzékenyebb?
2: Hát az érdekes az, hogy minden hosszú futamidejű kötvénynek a kamatszintje emelkedik, 5 éves, 10 éves, 30 éves, a még hosszabbak is. És ez két oldalról probléma. Azok, akik ezeket a hosszú futamidejű kötvényeket tartják, hogyha a kamatok mennek tovább felfele, a kötvények veszteségbe kerülnek, tehát ha eladják, akkor veszteségeket kell realizálni. Ez nagyon sok pénzügyi intézmények problémát tud okozni, bank, biztosítók, nyugdíjpénztárak, alapjában elég konzervatív befektetési struktúrák. A másik oldalról pedig, ha felvásárolja az amerikai kormány, akkor ők át akarják ezt forgatni a hosszú futamidőből, rövid futamidőjű kötvényt kibocsájtani. A probléma csak az, hogy ott, ha több kínálat lesz és kevés kereslet, akkor azoknak a kamatszintje is emelkedik, amire ugye vár a piac, hogy a Fed emelje meg a rövid futamidőjű kamatokat. Tehát valójában nem egyszerű az a tánc, amit ma Kevin Walsh táncoljon, a penge élén van, de a piac konkrétan azt várja, hogy azt jelezze, hogy igen, a Fed a kamatot inkább emelni fogja.
1: Igen, de hogyha a rövid lejáratú papírok irányába akar menni, akkor ott meg vonzóbb ajánlatot kell tenni. Na most ez ugye kicsit összeférhetetlennek tűnik.
2: Hát abszolút, tehát ez a probléma, és a rövid futamidejű kötvényeknek az a problémájuk, hogy nagyon hamar újra az asztalra kerülnek. Tehát egy éves kötvényt egy év múlva megint át kell finanszírozni. A hosszú futamidejű kötvényeknek alapjában az az előnyük, hogy itt nyugodt az, aki kibocsátotta a kötvényt, vagy felvette a hitelt, mert akkor van ideje, 5 év, 10 év, 15 év, és ez az, amit a piacok pillanatnyilag jeleznek, ez egy nagy harc a kötvénypiac és az adminisztráció között. Ha összehasonlítjuk, Mario Draghinak hitelesebb volt az intervenciója 2011-ben, amikor azt mondta, hogy whatever it takes, és nem is kellett semmit csináljon. Ehhez képest az amerikai adminisztrációnak nem ennyire erős a hitelessége pillanatilag, legalábbis úgy tűnik, hosszú időre tovább is magasabb infláció lesz, és próbálni fogják elinflálni az adósságot, ami persze, hogy hosszú időre inkább kárt okoz a kötvényeket tartóknak.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor, rövid hírekkel jövünk.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések,

0: reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Kőbánya-Kispest vasútállomás közelében. Lassan járható a 10-es főútbe vezető szakasza az Ürömi körforgalom előtt, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal befelé, a Budai alsó rakpart északi irányban a Petőfi hídtól, illetve a Pesti alsó rakpart dél felé a Szent István parktól a Lánc hídig. Sávlezárás okoz jelentős torlódást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térműegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es és 19-es villamossal utazhatnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc múlt 8:30, a mikrofonnál nem Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megválaszthatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét az országgyűlés mai ülésén. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Unger Anna Róza politológust, az 5-ös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docensét javasolja a hivatal elnökének megválasztani, míg nyomozati elnök helyettesi posztra Tanásdi Katalin, a központi nyomozófőügyészség ügyésze a jelölt. A közpénzügyi elnök helyettesé, valamint a felleviteli elnök helyettesi pozíciókkal kapcsolatban egyelőre nem lesz döntés, mert részben nem érkezett, vagy részben nem megfelelő mennyiségű jelölés kandidálás érkezett. Az MVBH elnökét és elnök helyettesét a képviselők kétharmadának szavazatával titkos szavazáson 6 évre választja meg a testület szeptember 1-től. Ideiglenes fizetési haladékot kapott a bíróságtól a Bayer Construct, amíg el nem bírálják a társaság csődeljárás iránti kérelmét. A cég a kérelmet a hét közepén nyújtotta be a budapesti környéki törvényszékre. Az ügy hátterében az áll, hogy a Bayer Construct csoporthoz tartozó cégnek a kormány döntése értelmében vissza kell fizetnie a korábban a Zuglói Városközpont építésére kapott 315 milliárd forintnyi közpénzt. A beruházó vitatja a kormány döntését, amely szerint elállnak az irodakomplexum megvásárlásától. A Bayer Construct kötvényeit 2022-ben 10 éves futamidővel vezették be a budapesti értéktőzsdére.
0: Tőzsde hírek.
3: Nos, tegnap a BUX 7% fölötti mínuszban 149.646 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények a Richter kivételével gyengültek. A MOL több mint 8%-kal 4.950 forintra csökkent. Az OTP részvények ára 1,5%-kal 45.620 forintra esett vissza. A Telekom árfolyama mindössze 4 forinttal 2.530 forintra gyengült. A Richter papírok pedig majd 0,5%-kal 13.360 forintra erősödtek. A tengeren túlon jó volt a hangulat, a Dow Jones 2/10, az S&P 500-as 7/10, a Nasdaq Composite 1,6%-os pluszban zárt. Európában viszont nem volt túl jó a hangulat, London 0,8%-kal, Párizs 1,7%-del, az olasz tőzsde 1,2%-del, a spanyol

0: százalékkal ment lejjebb, egyedül a DAX tartotta magát 0,3%-os pluszban. Nézzük, mi a helyzet a forinttal, ami gyengülget. 1 euróért 365 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 314 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak elindultak lefelé, már 7% fölötti mínuszban, így az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésre beesett 83 dollár alá, a Brent pedig 89 dolláron. Az arany árfolyama 6%-kal olcsóbb, egy unciáért 4637 dollárt kérnek. A palládium 2,2%-kal meglódult, a platina 6%-kal került többe, az ezüst 4%-os mínuszban, a rész pedig egy pár centtel drágult. A mezőgazdasági termelőárak vegyesen mozognak, a szója 9-del, a búza 1%-kal került többe, és a kukorica is meglódult 8%-kal, hozzájuk képest a rizs és a gyapot egy pár centes mínuszban. És nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdénzett gáz árfolyamával. Nos, az 1%-os plusz mutat, 68 euró 90 eurócent fölött áll október végi szállítással. Dél-Koreában átfogóan felülvizsgálják az elmúlt 3 évben lezárt mintegy 310 000 eltűnési ügyet egy rendőrségi botrány miatt. A vizsgálatot azután rendelték el, hogy Cseggyú szigetén egy rendőrtiszt 2 eltűnési ügyet is idő előtt valótlan indoklással zárt le. Az egyik ügyben egy 37 éves nő eltűnését jelentették. A rendőr azt állította, hogy beszélt vele telefonon, ám ennek nem volt nyoma. A másik eltűnt egy 60-as éveiben járó férfi volt, akinek keresését ugyancsak korán leállították. Később azonban mindkét embert holtan találták meg. Nagy felháborodást váltott ki az ügy, és kérdéseket vetett fel a rendőrségi munka ellenőrzésével kapcsolatban.
1: Időjárás jelentés.
0: Fázni nem fogunk, az biztos. Fátyol felhős időre van kilátás. A fejünk fölött komoly mennyiségű szaharai por van, viszont ez a napsütést megszűri. Csapadék nem lesz, a dél-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: 8 óra 36 perc, zenével megyünk tovább, majd arról lesz szó, hogy Örményország csatlakozna az Európai Unióhoz.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
2: 8:40 a telefonvonal túlsó végén pedig Kránic Péter Pál, a külügyintézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünk rá.
3: Jó reggelt kívánok.
2: A téma pedig az, hogy Örményország közeledne az Európai Unióhoz. Egészen pontosan megkezdik az uniós csatlakozási kérelem előkészítését, és értelemszerűen ott is mindenről népszavazást tartanának. Hogy mondjam, ez a döntés, vagy ez a fejlemény mekkora realitást sal bír? Örményország lehet-e tényleg az Európai Unió tagja majd?
3: Hát, hogy röviden válaszoljak, az én személyes meggyőződésem az, hogy ez rövid és középtávon abszolút kizárható, de hosszú távon is rendkívül problémás és kérdéses. És nekem még az is a meggyőződésem, hogy ezt az örmény kormányzat is így gondolja, és személyesen Nikol Pasinyán is. Amikor 3 nappal ezelőtt a nemzetgyűlés előtt Jerevánban arról beszélt, hogy megkezdhetik hamarosan azt a folyamatot, ami előkészíti, ami megelőzi a csatlakozási kérelem leadását, akkor ő is kiemelte, hogy egyrésztről a népszavazásnak kell megelőznie, a népszavazás pedig társadalmi egyeztetésnek, ahol meg kell, hogy tudja a kormány válaszolni azokat a kérdéseket, amelyek ezzel kapcsolatosak. Mindenek előtt az, hogy reális-e, kivitelezhető a csatlakozás. Hát ő is már utalta arra, hogy ez egy nyitott kérdés. Hogyha valóban rálép erre az útra, azonban eléggé egyértelmű, hogy a csatlakozás mellett fog kampányolni a népszavazás megelőzően, és egyébként az örmények úgy tűnik, hogy vevőek is lennének erre, mert az Európai Unió a legnépszerűbb nemzetközi szereplő, az véleménykutatások szerint 69% szimpatizál az Unióval. Oroszország nívója az utóbbi években, különösen a harmadik, 2023. évi karabahi háborús követően rendkívüli mértékben történelmi mélypontra van, már Trumpi ország is megelőzi, és egy sor másik szereplő. Tehát éppenséggel a népszavazásnak van realitása, hogy átmenjen, ezt követően azonban hát rendkívül újos strukturális tényezőket kell áthidalni. Ugye itt nem csak a földrajzról beszélünk, hát Örményország a Dél-Kaukázusban egy tenger, és sok száz kilométer választja el az Európai Unió külső határaitól, de nyilvánvalóan rengeteg jogharmonizációs gazdasági reform folyamatnak kéne megelőznie, nem beszélve a jogállamiságról. Tehát itt olyan, ugye az Európai Unió egy rendkívül túlszabályozott, vagyis hát erősen szabályozott piac, nagyon bürokratikus ezeknek megfelelni, hát az örmény gazdaság nagyon sokára lesz képes.
2: Hát jó, ez sehol nem ment azért az egyik napról a másikra. A kulcs az az, valóban az nagy kérdés, hogy az örmény társadalom hogy áll hozzá. Minden országban népszavazást tartottak róla, ugye nálunk is. De hogy az örmények mennyire említette, hogy a társadalom azért úgy ezt támogatná, feltételezem, hogy akkor így könnyebb lenne magát ezt a szintet megugrani, hogy a népszavazáson az igenek győzzenek.
3: Igen, hát tehát az Örményország Európai Uniós integrációja az egy nagyon jelentős politikai diskurzus jelenleg az örmény nyilvánosságban, azonban szerintem ez nem több ennél, ez egy politikai diskurzus, egy diskurzus, ami politikai célokat elégít ki, azonban maga a politikai cél az nem az Európai Uniós csatlakozás. Örményországnak most az alapvető külpolitikai prioritása az állam biztonságának megteremtése, a békekötés Azerbajdzsánnal, a politikai-gazdasági normalizáció Törökországgal. Alapvetően egy regionalizáció, ahol a korábban lezárt államhatárok és kiújuló konfliktusok mentén darabokra volt szabdalva a terület, és ezáltal Örményország külpolitikai mozgástere is rendkívül szűkre szorult. Ezen próbál változtatni Örményország, és rendkívül ambivalens és bizarr módon Örményország első számú szövetségese Oroszország nem osztja ezeket a törekvéseket, ugyanis Oroszországnak már legalább 100, de talán inkább 200 éve a kaukázus politikájának a doktrínája az alapvetően az oszd meg és uralkodj volt, és ez a két doktrína addig találkozott Örményország és Oroszország regionális céljai, amíg Oroszország képes volt fenntartani hegyi Karabakh de facto függetlenségét, azonban amikor 2023-ban Azerbajdzsán helyreállított területi integritását, és elüldözte nem csak az örmény lakosságot Karabakhból, hanem az orosz békefenntartókat is, ötven egyébként meg is haltak az orosz békefenntartók közül, akkor onnantól kezdve ezt a hozd meg és uralkodj elvét Oroszország már nem Azerbajdzsán területén, tehát a hatalom megosztás és a hatalom gyakorlás eszközét már nem Azerbajdzsán, hanem Örményországban tudta csak kifejteni, mint az utolsó regionális partnere, és ezzel ketté vált a két állam regionális politikája. Tehát ez most egy ilyen paramuti helyzet. Azért is fontos ezt elnézést erről beszélni, hogy az örményeknek mi a célja, és mik a elképzeléseik a regionális együttműködéseken, mert Örményország már tagja egyébként, mint mondtam, Oroszország szövetségeseként egy másik gazdasági uniónak, az Eurázsiai Gazdasági Uniónak, ami, és a kettő ugye kizárja egymást. És hát az a helyzet, hogy gazdaságilag továbbra is rendkívül gyümölcsöző ez az együttműködés Örményország számára, amit az Európai Unió nem biztos, hogy képes lenne alternatívát nyújtani.
2: Egyébként Moszkva, hogy mondjam, hát ezt feltételezem, annyira nem szorgalmazza ezt a folyamatot.
3: Hát nem, tehát ugye idén volt parlamenti választás Örményországban júniusban, és azt megelőzően soha nem látott mértékben avatkozott be Oroszország az örmény belpolitikai folyamatokba, hibrid hadviseléssel, dezinformációval, és hát egyértelműen az ellenzéket támogatta, az orosz barát örmény ellenzéket, és többek között egyébként kereskedelmi szankciókat vetett ki Örményországra, aminek következtében valóban megindult egy olyan európai integrációs folyamat az örmény gazdaságban, ami elég jelentős, mint egy 80%-kal emelkedett idén első fél évben a Örményország és az Európai Unió között. Azonban ez még mindig elenyésző. Az Eurázsiai Gazdasági Unióval folytatott kereskedelem, valamint a reexport, azok az örmény kereskedelem mintegy 60%-át fedezi.
2: Na most, most örmény szempontból vizsgáltuk egy kicsit. Az Unió mit nyerne vele?
3: Az Unió? Uh-huh. Hát egyértelmű politikai sikert jelent az, hogy Oroszország egyik hagyományos geopolitikai, külpolitikai befolyásolási területén egy rendkívül hangsúlyos szereplővé lépett elő. Ugye idén Jerevánban tartották meg az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját, és ott volt Mártó főtitkár is teljesen precedens nélküli módon. Zelenszky elnök is ott volt Ukrajnából, valamint az összes nagyobb európai államfő és kormányfő. Tehát ezek az ilyen, én úgy érzem, hogy az Európai Unió mindig megpróbálja nyerni a pillanatot a külpolitikában, különösen a keleti partnerség országaiban, a keleti szomszédságunkban, és minden egyes ilyen apró siker, ilyen diskurzív fellángolás ebben a régióban, az egy nagy siker, vagy legalábbis kisebb siker, de sok ilyen kisebb siker már eladható egy koherens stratégiaként.
2: Mikorra várható mindez, hogy beindul a folyamat?
3: Mármint, hát igen, tehát Pasinyán arról beszélt, hogy meg fogják hamarosan kezdeni ezt az átfogó, előkészítő folyamatot, ami a társadalmi egyeztetés, ami a jogharmonizáció. Ez tulajdonképpen már zajlik, tehát itt ez is ugye inkább csak retorika volt, hogy már csak tényleg pillanatokon belül megkezdjük. Zajlik a jogharmonizáció is, zajlik a van egy átfogó partnerségi megállapodás az Európai Unió és Örményország között, a kereskedelem dübörög a korábbiakhoz képest. A társadalmi egyeztetés pedig hát nyilvánvalóan az is zajlik, mivel hogy a külpolitika dominálja mindenek fölött az örmény társadalmi és politikai diskurzusokat. Tehát tulajdonképpen az a folyamat zajlik, de az, hogy mikor írhatják ki a népszavazást, hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ahhoz, hogy népszavazást írjanak ki Örményországban, ahhoz a parlament kétharmados többségének a szavazata kell, és a kormánypártnak nincs meg a kétharmad, és az ellenzék pedig, ez nagyon jó kérdés, mert az ellenzék arra fog számítani valószínűleg, hogy a társadalom majd elutasítja, és az Eurázsiai Gazdasági Unióban akar maradni, tehát éppenséggel lehet, hogy támogatni fogják a népszavazás kiírását, de ha nem, akkor tulajdonképpen pakhelyzetbe került Pasinyán, és nem fogja tudni kiírni a népszavazást.
2: És még addig ugye lesz egy orosz parlamenti választás is, csak hogy kicsit színesítsem a képet. Ez szeptember eleje, nyilván utána ezzel kapcsolatban okosak leszünk. Nagyon szépen köszönöm, Kránic Péter Pánt, a Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották itt az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, egy kis kultúra, majd 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Október 4-éig lehet pályázni a Ludwig Múzeum által 8. alkalommal meghirdetett Art Transfer díjra. Az elismeréssel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok munkáját díjazzák, akik sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. Az idei pályázat középpontjában a mesterséges intelligencia pedagógiai hasznosítása áll. Olyan 2023 és 26 között megvalósult projektekkel lehet jelentkezni, amelyekben az AI, a művészet közvetítés vagy a pedagógiai folyamat eszközeként, illetve a kortárs művészet témájaként jelenik meg. Fontos szempont az önálló gondolkodás és munkavégzés támogatása, a kritikai szemlélet és a médiatudatosság erősítése, valamint az, hogy a projektek különböző társadalmi igényekhez is alkalmazkodjanak. Előnyt jelent, ha a módszerek más környezetben is könnyen alkalmazhatók és korlátozott anyagi források mellett is megvalósíthatók. A pályázat kétfordulós. Az előzsűrizés után kiválasztott munkákat egy nyilvános minikonferencián mutatják be, ahol a 10 perces prezentációk után megszületik a döntés. Az Art Transfer díj bruttó 500 ezer, a Ludwig Múzeum külön díja pedig 300 ezer forint. A pályázatokat október 4-én éjfélig lehet begyűjteni. Clap your hands.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd irányában a Vajda Péter utcánál. A két belső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. A keresztirányú forgalomban is csak egy szűk sáv járható. Sávlezárás okoz torlódást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál a vasúti híd felújítása miatt. A két irány forgalma egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeznek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 2026. augusztus 28-án, pénteken reggel 9-kor. A mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Hosszú hónapok után nagyot emelkedett a foglalkoztatottak száma.
4: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, ez 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 222.000-re, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-ra nőtt. A május-júliusi három hónapos időszakban ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 29.000-rel elmaradt az egy éve korábbitól.
3: Júliusban jelentősen csökkent a magyar külkereskedelmi többlet.
4: A termékkülkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés oka, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az egyenleg így 434 millió euróval romlott éves alapon.
3: Unger Annát javasolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
4: A testület tegnap délelőtt 6 igen, egy nem és egy tartózkodás mellett döntött a jelölésről. Az elnökjelöltek közül Unger Anna mellett Ligeti Miklóst és Serveri Nikolászt hallgatták meg. A bizottság nyomozati elnökhelyettesnek dr. Tasnádi Katalint javasolja, a közpénzügyi elnökhelyettesről később döntenek. Az országgyűlés várhatóan ma titkos szavazással dönthet a hivatal vezetőiről. Hantosi Istvánt, a bizottság elnökét hallják.
5: A Tisza egyik legfontosabb vállalása, a múlttal való szembenézés az, hogy az elmúlt két évtizedben becslések szerint akár 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorult jogtalanul magánzsebekbe, ami akár a teljes magyar államadósságnak egy évi összegét is kitehette, és arra tettünk vállalást, hogy létrehozzuk ezt a szervezetet, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, a közvagyonvesztést, vagyonkimentést és más jogtalan módszereket beazonosítsuk, megállítsuk és felelősségre vonjuk azokat a személyeket, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek. Az MVVH feladata nem politikai leszámolás, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek föltárása. Nem csak a múltbeli hibát és visszaéléseket kell helyrehozni, hanem egy olyan jövőt építeni, egy tiszta jövő alapjait lefektetni és megteremteni, ahol világos, hogy a közvagyonnal nem lehet visszaélni.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 2,1%-os pluszban, 149.955 ponton a mutató, a forgalom közelíti a 200 millió forintot, valamennyi vezető papír ára pluszban kezdett, a MOL 4,1%-kal 4.980 forintra erősödött, az OTP pár forinttal 45.650 forintra, a Richter majd 2,1%-kal 13.380 forintra emelkedett, a Telekom 8,1%-os pluszban 2.550 forinton. A forint azonban most erősödni kezdett, 1 euróért 364 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 313 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 10 fillért kérnek. Ázsiában többnyire pluszokat láttunk, Japán 6,1%-os emelkedésben zárt, Hongkong 1,1%-os pluszban, csak úgy, mint Shanghai, aki közben ugyan itt volt, de egy pár pontos mínuszba fordult a kereskedés legvégére. Az indiai mutató is pluszban még, bár most, mintha megtorpanna, 1,1%-os pluszban mindössze. A dél-koreai index 1,3%-os mínuszban zárt, Szingapur pedig tegnapi záróértéke közelében tartózkodik. Az olajárak lejjebb jöttek 8,1%-os mérséklésben. Az észak-amerikai könnyűolaja véti 82 dollár 80 centhez közelít, a Brent pedig 89 dollárra elesett pár centtel. Az arany árfolyama közben emelkedik lassan, 1,1%-os mínuszban már csak, 4657 dollárt ér egy uncia. A többi fém is meglódult ám, a palládium 3,4, a platina 1,8, az ezüst 1%-kal került többe, egyedül a réz, ami egy pár centet drágult. A vegyesen mozognak a mezőgazdasági termelőjárak, enyhe mínuszban a rizs és a gyapot, enyhe pluszban a búza és a kukorica, a szója az, ami 0,5% körüli emelkedésben. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 1%-ot drágult, 68 euró 90 eurócent fölé emelkedett október végi szállítással. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal.
4: Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak már arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak, erről ír a G7. Március 15-éig 132 ezer háztartás jelezte igényét az ingyen pénzre. Ezzel lezárult a program első üteme. Másnap azonban a lebonyolító Nemzeti Energetikai Ügynökség közölte, hogy a második ütem nem indul el, azt felfüggesztik. A pályázat keretösszege 105,5 milliárd forint, vagyis ha minden nyertes le tudja hívni az elérhető 2,5 millió forintot, akkor ők 42 ezeren lehetnek majd, azaz nagyjából 90 ezer pályázót el kell utasítani.
3: Már 469-re emelkedett a Nepál és Kína határán két napja történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak száma, ezt a nepáli rendőrség közölte.
4: A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, a nepáli vezetőknek felajánlották, hogy bármit biztosítanak, amire szükségük van.
3: Három magyart, köztük egy anyát és lányát is eltűntént keresnek a nepáli természeti csapás után, erről az RTL híradó számolt be.
4: A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándok csoporttal utaztak.
3: Életének 89. évében elhunyt 5. Harald norvég király, jelentette a Reuters és az összes nemzetközi hírügynökség. A királyi család közölte, hogy ma hajnalban 6 óra 35 perckor békésen hunyt el az oszlói egyetemi kórházban. További részletek erről majd később. Akadálymentesítették a hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Ezt az amerikai közéssé parancsnokság vezetője jelentette be.
4: Brad Cooper tenger nagy az X közösségi platformon közzétett videóban azt mondta, hogy sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonaléről a tengeri aktákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepítette az iráni forradalmi gárda. A tengernagy elmondása szerint az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a hormuzi szoroson. Ezek a hajók mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak.
3: Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből, amelynek egyik alapító tagja, közölte az ügyhez közel álló forrásokra hivatkozva a Bloomberg.
4: A források szerint Caracas a tervezett lépésről már egyeztetett amerikai tisztviselőkkel, végső döntés azonban még nem született. A kilépés lehetővé tenni Venezuelának, hogy függetlenül az OPEC termelés korlátozásaitól felfuttassa olajtermelését, miközben olajértékesítését jelenleg az Egyesült Államok ellenőrzi.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült száraz időnk lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. A szél néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként meg is erősödik. Délután 29 és 36, késő este pedig 20 és 27 fok között valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A Ferencváros bejutott az Európa Liga főtáblájára, miután az első meccset, ahol 1-0-ra győzött, követően tegnap 4-0-ra verte idehaza a Trabzonspor török együttesét, és így bejutott tehát a főtáblára. Egyébként ez 14. alkalommal jutott magyar labdarúgó csapat európai kupasorozatban. Erre a szintre a Ferencvárosnak ez most 10-szer sikerült. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-67-re legyőzte az ész csapatot Miskolcon. A világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének tegnapi nyitányán. És még egy tenisz hír, ha megtalálom, mégpedig az, hogy Marozsán Fábián búcsúzott, ugyanis kikapott a negyeddöntőben a 818.000 dollár özdíjazású Winston-Salemi kemény pályás tenisztornán.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: 9 óra 10 perc, egy kis zene, utána pedig arról szólunk, hogy a klímaváltozás hát mindenütt érezteti hatását, nem csak idehaza Magyarországon, de a szomszédban, Ausztriában is, és ott is hasonló gondokkal küzdenek, mint idehaza.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 4:10, azért nézzünk rá az indexre, mielőtt szóba hozzuk a klímaváltozást. A BUX pár pontos pluszban 149.730 ponton, a forgalom átlépte a 500 millió forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 6%-kal 4.988 forintra drágult. Az OTP pár forinttal jött lejjebb 45.580 forinton. A Richter 0,5%-os mínuszban 13.300 forinton, a Telekom 0,3%-kal drágult 2.538 forintra. Ausztriát is egyre súlyosabban érinti a klímaváltozás. Az idei nyáron a hőség és a vízhiány mellett a gleccserek olvadása komoly problémát okozott. Az alpesi legelőkön több helyen nincs elegendő víz és takarmány, emiatt csökken a tejtermelés, és ez negatív hatás a mezőgazdaságtól a turizmusig, az egész ellátási láncra kiterjed. A nekünk nyilatkozó kint élő szakértő szerint Ausztriában, ahogy idehaza is, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárás jelenségek, miközben az aszályos időszakokat akár néhány hónapon belül súlyos árvizek válthatják. Bécsben ezért egyre nagyobb hangsúlyt kap a klíma alkalmazkodás, például a hűvös pontok, a zöldítés és a szivacsváros megoldások kialakítása. Kovács Balázs, a GDL Consulting tanácsadó cég vezetője számolt be mindenről a Monitor délután című műsorban Értfalvi Andrásnak.
2: Hogy van Ausztria, az én egyik kedvenc országom? Mi itt besárgultunk, a zöld teljesen eltűnt 90%-ban szerintem az országból. Hogy van most Ausztria? Amit mindig zölden hát, szeretünk, és
3: igen, hát, ugye,
2: csapadékosan
3: vagy
2: szeretünk.
3: Vagy ugye a kristályhegyek, ugye, ahol a üvegkegyeken is túl a polt cukros hegyek. Hát drámai mértékben ugye a gleccserolvadás téma. Tehát az, hogy ugye ilyen alacsony Magyarországon is a Duna, az ugye annak tudható be, hogy egyre kevesebb mennyiségű már ugye az osztrák Alpokban lévő gleccser is, ami olvad, és ugye ami ilyenkor nyáron szokta pótolni a Dunának a vízállását. Tehát nagyon összefüggnek ezek a dolgok, és hát ugye teljesen hasonló a tapasztalat. Tehát ugye a Bécsben, Budapesten járva ugyan azok a benyomások érik az embereket, tehát ahol nincsen locsoló berendezés, ott ugye kiégett füvek, bokrok vannak. Főleg ugye azokon a kerületekben, helyeken, ahol az elmúlt években nem voltak ez irányú fejlesztések, mert Bécs rengeteget tesz, ugye most már egyben inkább ugye a klíma reziliencia, tehát az már nem téma, hogy klímaváltozás vagy klímaváltoztatás van, ugye ez nézőpont kérdése, az emberiség okozza. Ez egy elfogadott tény, és hogy hogyan készüljünk ellen, hogyan legyünk ellenállóak, tehát ugye erre helyeződik a hangsúly. És hát ugye a szélsőségekre, két évvel ezelőtt, szeptemberben, ugye emlékszünk, minden idők legnagyobb Dunai árvize, ugye Ausztriában az halálos áldozatot hozott. Most pont az ellenkezője van, a vízhiány, de nincs kizárva, hogy két hónap múlva megint a hatalmas árvízről fogunk beszélni, ugye megnézzük a Európát körbevevő tengerek 2-3 fokkal magasabbak az ilyenkor szokásos átlagnál, ugye óriási mennyiségű energia, amit a víz tárol, és ez az energia valamikor föl fog szabadulni, várhatóan ősszel, ami jön eső formában. Úgyhogy Ausztriát is a szélsőségek sújtsák, és hát az idei nyár ugyanúgy végkövethető volt, ahogy Magyarország a hőkupola szenved. Ha megnézzük majd a statisztikai adatokat, látjuk, hogy nagyon szépen nőttek az osztrák vendégészakák száma a tengerparti településeken meg éjszakon, tehát igyekeztek ők is elmenekülni, és így alkalmazkodni.
2: Eszembe jutnak, ahogy mondtad, ugye a gleccserek, eszembe jutnak a sípályák, meg a rövidülő vagy átalakuló síszezon. Eszembe jut az, hogy egyik kedvenc tartományom Salzburgban, ott nem tudom, 4-szer, 5-szer, 6-szor, nem tudom hányszor kaszálják az almot. Itt most Magyarországon még egyszer se érdemes, annyira nem nő semmi, nem volt csapadék, nem tudom ott mi a helyzet. Szóval biztos, hogy nagyon sok mindent át kell alakítani, a kínálatot, a nem tudom, a fogyasztási szokások átalakulnak, ugye megyünk meleg helyett megyünk északra, vagy megyünk a hegyekbe, ott másra vágyunk-e. Ehhez Ausztria és a szakma az milyen tanácsot, milyen itinert, milyen iránytűt tud adni a vállalkozóknak, a panziósoknak, az éttermeseknek, a vállalkozóknak?
3: Hát ugye az alkalmazkodás továbbra is itt igen. A kulcs szó, de ugye vannak olyan dolgok, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni. Tehát, ahogy te is említetted, a mezőgazdaságot, az telibe találta az idei asszály, és hát ugye Ausztriáról, ahogy te is mondod, ugye eszedbe jut az alpesi legelők, de most ugye már odáig jutott a helyzet, hogy a gazdák nem tudják a teheneket, a szarvasmarhákat itatni, és ezért túlterheltek a vágóhidak. Tehát ugye ez mint csebben a tenger mutatja a problémát és a katasztrófának a drámaiságát. Ugyanez, hogy a széna betakarítás, nagyon-nagyon kevés széna van már most nyáron. Ugye az állatokat nem tudták sok esetben kihajtani, már nyáron ugye el kellett a télre félretett takarmányból etetni az állatokat. Nincs elég víz, az alpesi legelőkön már nincsen víz, szállítani kell, ezért ugye a tejtermelés is visszaesett, és akkor ugye ez az ördögi kör megy tovább a teljes termékláncon, és akkor a végén ugye elérkezik a vendégasztalára, meg a turizmusban is, ahol számolunk vele, tehát nyilván a falusi gazdálkodás, falusi vendéglátás is át fog ebből a szempontból alakulni. A klasszikus, amit még a monarchiában megszoktunk, meg megtanultuk ezt a kifejezést, az ommer frisse, hogy nyáron felmegyünk a hegyekbe. Nyilván sok esetben még mindig jobb, mint ugye a városban eltölteni, de már ugye a mezőgazdaság érintettsége miatt se olyan az az ommer frisse, vidám állsz, hogy mondják, mint régen, hanem ez átalakul, és hát tulajdonképpen Ausztria meg Magyarország ilyen szempontból egy kalap alá vehető, hogy mind a két ország, főleg Kelet-Ausztria a globális átlagnál 2-3-szor gyorsabban.
2: Sokkal jobban sújtott ebben a dologban.
3: És ugye ez az utóbbi egy évtizedben rettentően fölgyorsult, tehát ezek a trópusi éjszakák száma, hogy éjszaka sem megy le 25 fok alá, a hőmérséklet pár hete Bécsben 28 fok, és volt kerületben reggel. Úgyhogy olyan jelenségek, amivel ugye nem találkoztunk még, főleg nem ilyen intenzitással és ilyen gyakorisággal, és hát ugye nehéz fölkészülni. Hát ilyen alkalmazkodási módok, ami ugye abból fakad, hogy az ember biológiai lény, tehát 36,6 fok a testhőmérsékletünk, hogy ha fölé megy, akkor ugye már nem működünk. Egy darabig ugye pároloptatással lehet a természetben jutni, de utána megáll a tudomány, és akkor bejönnek az óvintézkedések, és ugye Ausztriában is erre odafigyeltek, hogy településekkel legyenek ugye hűvös pontok, hotspotok, ahol félre lehet vonulni, könyvtárakat, önkormányzati intézményeket nyitottak meg. És hát a gasztronómiában is ugye például a ebédidőben a vendégforgalom drámaian megcsappant.
2: A siesta nálatok is, mint nálunk, most már újra itt is divatban.
3: Igen, hát a jó bevált, hogy a mediterrán népektől, mivel ugye most az éghajlati jöv tolódik ide Közép-Európába, ami a mediterrán éghajlatra jellemző, tehát ezeket a gyakorlatokat kell.
2: Viszont hát jó, csak ezt munkaerővel lekövetni piszok nehéz lesz, Magyarországon sem működik, hogy én azt mondom...
3: A energia is ugye drágább, ugye hűteni kell a helységeket, ugye addig nem volt, a munkaerőt még rugalmasabban
2: kéne tudni alkalmazni.
3: És ugye minden drágul, hát ugye felejtsük el, hogy ugye Ausztriának az energia mixében nagyon nagy része ránk képeznek ugye a vízi erőművek. Ők ugye mindig büszkén mondták, hogy ugye meg ugye mindig atomenergia ellenes az osztrák politika, főleg a zöldek, mert ugye hát ők könnyen megtehetik ugye a sebes folyású hegyi patakjaikkal, hogy vízi erőművel látják, és ugye büszkén mondják, hogy ugye például a vasúti közlekedési 100%-ba zöld energia. De hát amikor ugye szembesülünk avval, hogy ugye a harmadán mennek ezek a vízi erőművek, akkor ugye el kell ezen gondolkozni, hogy ez is mennyire fenntartható, megdrágítja az energiát, ugyanakkor még több energiára lenne szükségünk, hogy hűtsük a környezetünket. Úgyhogy nem jó így a sokasodó rossz jeleknek a sűrűsödése.
2: Balázs, kettő perc, ha már nem mondtad a szivacsváros kifejezést, de hát ez Budapest meg Bécs esetében is jó lenne, ha így lenne.
3: Igen, nagyon sok budapesti kollega jön ki Bécsbe, ugye ezt a szivacsváros koncept.
2: Lesz itt egy nagyon izgalmas webinárium, esemény, és te ráadásul fenntarthatósági nagykövet is vagy, ugye? Azt tisztelhetek benned.
3: Hát a EU klímavédelmi kezdeményezése van, a European Climate Park, és annak vagyok nagykövete Ausztriában, ez így igaz, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a fenntarthatóságot közelebb vigyük, és a mindennapi gyakorlatba átültessük, pont amiatt, amiről ugye az interjú elején beszéltük, hogy ugye a klímaváltozás itt van a nyakunkon, föl kell készülni, tudatosan kell készülni, és a fölkészülés, a reziliencia, a klímatudatosságnak megfelelő cselekvés, ugye az a mindennapi életünkbe át kell ültetni, és hát nyilván a turizmus területén dolgozók számára ez a turizmus területén kell, hogy leképeződjön. És éppen ezért ugye tagja vagyok a Fenntartható Turisztikai Világtanácsnak is, a GSTC-nek, és arra jutottunk, hogy itt összefogásba a kollégákkal, meg a Visit Hungary-vel, MT-vel most először szervezünk a magyar szakmának egy ingyenes webináriumot, ami szeptember 22-én lesz, majd 10 órakor be lehet írni ceruzával a naptárban, a felhívások majd a következő napokban vagy hetekben jönnek róla a szakmai hírekbe, hogy hol lehet regisztrálni, hogy átfogó képet nyújtsunk, hogy milyen nemzetközi standardek, jó gyakorlatok vannak, és hogy a magyar vállalkozók hogyan tudnak ebbe a globális hálózatba bekapcsolódni, hogy tudást, tapasztalatot szerezzenek, és ők is fölkészülhessenek a mindennapi üzleti, gazdasági tevékenységük során. A klímaváltozásra és a minket érő kihívásokra, amitre való reagálást ugye a fenntarthatóságként szoktuk, vagy tudatos utazásként szoktuk definiálni.
1: Kovács Balázs, a GD Consulting tanácsadó cég vezetőjét hallották. Zenélünk, fél tízkor, rövid hírekkel jövünk.

0: Opel Frontera. A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hosszú hónapok után nagyot emelkedett a foglalkoztatottak száma.
3: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 222.000-re, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-ra nőtt. A május-júliusi három hónapos időszakban ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 29.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól.
2: Júliusban jelentősen csökkent a magyar külkereskedelmi többlet.
3: A termékkülkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés oka, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az egyenleg így 434 millió euróval romlott éves alapon.
2: A hónap végével megszűnik az MCC, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is. Ezt a kormányfő jelentette be.
3: Magyar Péter Facebook videójában azt közölte, hogy a tényleges közfeladatokat az állam átveszi, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez.
4: Az MCC kuratóriumát idén nyárig Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója és a Fidesz 2026-os kampányfőnöke vezette. A Kékbolygó Alapítvány kuratóriumi elnöke Áder János, a Fidesz korábbi frakcióvezetője és a volt köztársasági elnök volt. A Batthyány Lajos Alapítvány pedig milliárdokkal finanszírozta a Fidesz univerzum szereplőit, köztük az Alapjogokért Központot, a Danube Institute-ot, vagy éppen a Budapest Műhelyt. Az állam által ezekbe az alapítványokba jutatott vagyon, vagyis az a része, amit nem szórtak ki Fidesz közeli körök támogatására, most visszaszáll a magyar államra, a magyar emberekre. A magunk részéről azt tudom elmondani, hogy ami érték, azt megőrizzük. A valódi oktatási, kutatási feladatokat, a klímavédelmi, kulturális és közösségi programokat tovább visszük. A korrupcióra alkalmas szerkezetet viszont felszámoljuk.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az most 2,1%-os mínuszba fordult, 149.288 ponton az index, a forgalom pedig közelíti, sőt el is ért az 1,9 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL maradt egyedül pluszban, 7%-kal 4.994 forintra drágult. Az OTP 6%-kal jött lejjebb 45.340 forinton, és 6%-os mínuszban a Richter is 13.280 forinton forog. A Telekom tegnapi záróértékén 2530 forinton stagnál. A forint erősödget, nagyjából úgy is maradt, 364 forint 70 fillért ér 1 euró a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 313 forint 20 fillért kell adni. Egy svájci frankért 389 forintot kérnek. Európában a vezető indexek, ugye azok tegnap komoly mínuszokat könyveltek el, most azért inkább pluszokat látunk, a DAX index például 6%-kal van följebb, a londoni tőzsde 3%-kal, bár elindult lefelé, Párizs 1,1%-os pluszban, az olasz tőzsde 1%-kal, a spanyol 7%-kal elősödött eddig. Ázsiában is pluszok voltak, a japán tőzsde 6%-os emelkedésben zárt. Hongkong pár pontos pluszban még, csak úgy, mint a Shanghai Composite, ami viszont egyébként a kereskedés végén egy picit bezuhant is, ilyen 1% körüli mínuszban zárt. India nyitva még 2,1%-os pluszban. a dél-koreai index

0: 1,3%-os mínuszban fejezte be a napot, Szingapúr pedig pár ponttal van tegnapi záróértéke fölött. Az olajárak azok reggel mínuszban voltak, és nem is nagyon változnak. Egy pár centet mozognak ide-oda, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 6%-kal kerek $83, a Brent 7%-os mínuszban $89.10. Az arany már csak egy pár dolláros mínuszban, $4,660 ér egy unci arany. A többi fém közül a palládium 2,6, a platina 1,2, az ezüst 1,5%-kal kerül többe, a rézára változatlan. A mezőgazdasági termelőjárak vegyesen mozognak, enyhe mínuszban a rizs, a gyapot, valamint a búza, enyhe pluszban a szója és a kukorica. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az pedig 1%-os pluszban 68,90 € fölött áll október végi szállítással. Szombathely lebetonozza az aszbeszttel szennyezett területet.
1: A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, ha a képviselőtestület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az Oladi plató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldás jelenthet, ameddig a végleges intézkedés az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgozni a kormánynak. A munka 1 milliárd forintba kerül, ám egyelőre nem világos, tudják-e azt finanszírozni majd a kormány által felállított aszbeszt alapból.
2: Időjárás jelentés.
1: Derült szára az idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. A szél néhol megélénkül, a Dunántól északi felén időnként megerősödik. Délután 29 és 36, késő este pedig 20 és 27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei-tó 23 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: 9 óra 36 perc, egy kis zene, és utána a Revolut Magyarországról lesz szó.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egyre nagyobb sikersztori a Revolut Magyarországon is. Globálisan már több mint 80 millió, Magyarországon pedig több mint 2 millió ügyfele van. A cég közben új területeken is terjeszkedik, például saját euró alapú stablecoint vezet be, és Revolut Research néven mesterséges intelligencia kutatási divíziót is létrehozott. A vállalat egyre inkább teljes értékű banká válik. Magyarországon banki engedéllyel is rendelkezik, és Európában is sorra szerzi a banki licenszeket. A Revolut számára közben az egyik legnagyobb kihívás az lehet, hogy bankként is megőrizze azt a gyors, innovatív és fiatalos működést, ami miatt népszerűvé vált. Siklós Bence fintech szakértő, a PIK tanácsadója adott gyors elemzést a Monitor délutánban Ércfalvi Andrásnak a Revolutról.
2: Revolut sztori, és én mondtam neked, hogy olyan hullámzó ez az egész, mert hatalmas hírek, milliárdos értékeltség, 100 milliós ügyfélkör, minden negyedik magyarnak van már Revolut számlája. Aztán vannak kisebb-nagyobb botlások is, amit itt főleg azért ilyen hírecskékben lehet látni, az elmúlt napokban is volt ilyen zárulások, ellenőrzések. Hogy van most a Revolut, és mennyire töretlen a fejlődése, a szárnyalása?
3: Hát igen, a Revolut házatáján mindig van valami újdonság, nincs náluk uborka szezon nyáron sem. Hát a legfrissebb hír például, amiben most pont tegnap botlottam bele, az, hogy a Revolut egy saját márkás euró alapú stablecoin dob piacra, amit fokozatosan vezetnek be Európában, először Dániában, Lengyelországban, Portugáliában. Itt nyilván ugye egy euró, egy EURR nevű tokennek az értéke az egy euró, amit minden forgalomban lévő token euró vagy Európán denominált eszköz fedez. És itt ez azért is érdekes, mert az euró stablecoinok piaca jelenleg eltörpül a dollár alapú tokenek mellett. A stablecoin piac kb. 98% a dollárhoz kötött. Miközben ugye jól mondtad, a Revolutnak már több mint 80 millió lakossági ügyfele van, és 16 millió kriptó felhasználója is, úgyhogy egy ilyen disztribúciós hálózat érdemben felgyorsíthatja az euró alapú stablecoinok terjedését. Ami érdekesség viszont, hogy ez a Revolut stablecoin stratégiának csak az első lépése. Ugye más devizákhoz kötött tokeneken is gondolkodnak, például font alapú stablecoinon is, illetve még egy fontos szempont, magyar szempont, ha már mondtad, ugye jelenleg Magyarország nem tartozik az induló piacok közé, így a magyar ügyfelek egyelőre nem férnek hozzá ez a tokenhez, de amúgy sem tudnának, hiszen a Revolut tavaly év végén megszüntette a kriptoszolgáltatásait Magyarországon, amit még mindig nem hozott vissza, annak ellenére, hogy a hazai szabályozási környezet javulni látszik itthon, és már egyre több korábban megszüntetett kriptócég alkalmazás kezd visszatérni.
2: És hát magyar képviselete is van, meg a Fintech Szövetségnek is tagja, tehát beágyazódott ugye ebbe az ökoszisztémába, lehet azt mondani, itt most már teljes jogú tag a ligában.
3: Így van, igen. Amúgy meg hát a stablecoin bejelentés előtti nap egy olyan hír érkezett, hogy a Revolut egy saját AI kutatási divíziót hozott létre Revolut Research néven. Ennek az egyik központi projektje a Pragma nevű saját AI alapmodell, amit az Nvidia-val közösen egy stratégiai együttműködés keretében fejlesztettek.
2: Ami a legdrágább cég a világon, ugye?
3: Igen, igen.
2: Legfrissebb mérések, már igen, szerint. Bocs, igen?
3: Igen, itt annyi, hogy a legfontosabb feladat ennek a részlegnek a Pragma továbbfejlesztése lesz, amelyet kifejezetten pénzügyi viselkedés minták elemzésére terveztek. Tehát a technológia az a hitelkockázat értékelésétől kezdve, a csalások felismerésén át egészen a személyre szabott ajánlatukig több területen is megjelenik majd a Revolut rendszerében. Tehát itt azért is érdekes ez, mert nem egy ChatGPT-szerű megoldást építenek be a platformba, hanem immár egy a teljes banki AI infrastruktúrát is saját maga akarja felépíteni a Revolut.
2: Ez a kriptovárakozás, vagy ez a kriptostop itt Magyarországon egyébként elvette a magyar ügyfelek kedvét a Revoluttól. Visszakeresgettem fintech.hu-s műsorainkat, közös beszélgetéseinket és meg a te cikkeidet is a fintech.hu-n. Évekkel ezelőtt volt már a másfél millió felhasználó, most hol tartunk?
3: Hát a Revolut magyar ügyfelének száma már meghaladja a 2 milliót, úgyhogy folyamatosan nő. Ugye július végén még 75 millió ügyfelszámot kommunikáltak globálisan, viszont most a legutóbbi sajtóközleményben már 80 millió lakossági ügyfélről beszélnek, úgyhogy ez a növekedési tempó elég erős, nem csak itthon, hanem globálisan is. Ami a kriptofelhasználókat illeti Magyarországon, ez most nem csak a Revolut, hanem úgy összességében, nagyjából ilyen 500 ezer és 1 millió fő közé tehető, és ez is folyamatosan növekszik. Alapvetően ugye ez egy kicsit megakasztott, ez a tavalyi szabályozási incidens a kripto felhasználás terjedését Magyarországon, de most, hogy így javulni látszik a helyzet, így most kezdenek visszatérni a kriptóhoz is az emberek. Nyilván nagyon sokan használták a Revolut-ton a kripto szolgáltatásokat, és most azzal, hogy ez ugye megszűnt, áttértek más platformokra is.
2: Van egy teljesen szubjektív, személyes benyomásom. Nézegettem ezeket a héten feljövő, mondom, hírecskéket, inkább így nevezném őket, hogy szolgáltatás felfüggesztés, itt panaszkodik egy fogyasztó, ott másik három, zárolás, ellenőrzés, talán egy ékszerkészítő panaszkodott legutóbb valahol, de mondom, ezeken fél bulvár történetek, nem tudom, hogy mennyi hitelük van. Kell-e a magyar ügyfélnek, meg az európai ügyfélnek felkészülnie arra, hogy a Revolut már teljes jogú játékos, és ennek megfelelő más szabályok vonatkoznak rá, és ezért az ügyfelekre is talán más szabályok vonatkoznak, ha érted a gondolatmenetemet. Szóval lehet, hogy egy banktól megszoktuk ezeket a dolgokat, egy 50-100 éves banktól, de egy fintektől, egy neobanktól nem feltétlen. Ugye a radar alatt mozogtak sok évig sokféle tekintetben. De most már ellenőrzésben, dupla-tripla ellenőrzésben, visszakérdezésben úgy tűnik, hogy mintha a Revolut komolyodna. De még egyszer mondom, ez az én gondolatkísérletem. Nem tudom.
3: Abszolút, abszolút. Tehát ugye a Revolutnak már van ugye magyar banki engedélye is az MNB-től, úgyhogy most már nem lehet rá nagyon fintenként vagy neobankként hivatkozni. Úgyhogy rá is ugyanazok a szabályok, játékszabályok érvényesek, mint a többi hagyományos bankra. Ugye, hogy ezt említetted, igazából a Revolut globálisan is egyre inkább terjeszkedik, és minden egyes országban próbál banki licencet szerezni. Most legutóbb például egy 2-3 hete Franciaországban szerezték meg a teljes értékű banki engedélyt, ami azért is nagyon fontos, mivel a Revolut európai működésnek alapja eddig elsősorban a litván Revolut bank volt, így most egy kétközpontú európai banki struktúra alakul ki, aminek ugye Litvánia a közép-kelet-európai központja lesz, Franciaország pedig a nyugat-európai központja. És ez azért is lényeges, mert innentől kezdve már egyre nehezebb lesz a Revolutra pusztán neobankként vagy fintekként hivatkozni, mivel most már jogilag és működésileg is egy multinacionális bankcsoport épül. Ugye Nyugat-Európában már kb. 30 millió ügyfelük van, úgyhogy, ahogy mondtad is korábban, elég erősen növekedik az ügyfélbázis, úgyhogy igen, itt...
2: Hát itt most akkor csak az a kérdés, hogy ezt a fajta szexiségüket, fiatalosságukat meg tudják-e tartani, ugye? Ami miatt megszerette őket a félvilág tulajdonképpen.
3: Abszolút, igen. Tehát itt meg kell találni ugye az egyensúlyt, mivel most itt teljes értékű bankként nyilván nem tudnak olyan gyorsan sokat fejleszteni, haladni technológia oldalon, mint ahogy korábban fintekként, viszont ugye ez volt az egyik fő, hát ahogy mondtad, igen, ilyen szexi tulajdonságuk, amivel tudták a felhasználókat bevonzani. Itt meg kell találni az egyensúlyt, de ahogy a korábban, a múlt héten beszéltük a fintech világában is, a Beyond Banking szemlélet az nagyon erősen megjelenik a Revolutnál, mint a vállalat alapműködésének a része, és ugye itt van ez az úgynevezett New Bets modellje, ami arra épül, hogy egyszerre sok kisebb kezdeményezést indítanak el, viszonylag kis csapatokkal és előre meghatározott időkerettel, és ha egy ötlet működik, akkor több erőforrást kap és skálázzák, ha nem, akkor viszonylag gyorsan elengedik. És itt ugye a cél nem az, hogy minden kísérlet sikeres legyen, hanem hogy a rossz ötleteket minél hamarabb és minél olcsóbban kiszűrjék. Úgyhogy ez a modell mögött nem az áll, hogy csináljunk meg mindent egyszerre, hanem az, hogy sok irányba érdemes kísérletezni, majd adat alapján eldönteni, hogy mi az, amit valójában érdemes továbbvinni. És akkor ezt kell ügyesen csinálni banki keretek között.
2: Egy utolsó dolog, meg most a te szubjektív véleményedre vagyok kíváncsi, hogy sokat beszélgettünk, és láttuk azt, hogy a különböző országokban a nemzeti bankok, meg egyébként a klasszikus beágyazott régi pénzintézetek hogy viszonyultak a neobankokhoz, így a Revoluthoz is. Változik-e ez a helyzet most, hogy rájuk is egyre inkább azok a szabályok vonatkoznak, amik a régiekre. A harc módosul-e valamilyen téren? Szerintem csak fegyvernemet váltanak a bankok, de az biztos, hogy óriási kihívás előtt állnak, hát bár benne vannak jó pár éve, de ez egyre inkább ott van a küszöbön.
3: Igen, hát ha most a Revolutra vagyunk kíváncsiak, hogy a hagyományos bankok konkrétan a Revolutra hogy gondolnak, akkor szerintem ebből a szempontból sokkal inkább erősödik a kihívás, meg a, úgymond az ellenséges szerepkör, mint mondjuk egy fintek esetében, mivel a bankok nem feltétlenül versenyeznek minden esetben fintekekkel, hanem sok esetben ugye együtt is működnek, vagy esetleg fintekek beszállítanak bankoknak. Itt ugye a Revolutnál, miután megszerezte a banki engedélyt, így most már ugye teljes körű banki szolgáltatásokat is tud nyújtani, amivel közvetlen versenytársa lesz a jelenlegi bankoknak. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy itt egyre jobban élesedni fog a verseny, és itt már nem csak a kamatok fognak számítani, hanem azok a dolgok is, amikben ugye a Revolut alapvetően erős volt, hogy új funkciókat fejleszten ki, amik tényleg hasznosak, értéket teremtenek a felhasználók számára, úgyhogy fel kell kötnie a gatyáját a többi banknak is, úgy gondolom.
1: Az elmúlt percben Siklós Bence fintech szakértőt, a PIK tanácsadóját hallották. Zene, kis érdekesség, közlekedünk, 10-kor pedig friss hírekkel jelentkezünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reggeli Monitor.
1: 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi csata, amely a középkori magyar állam egyik legnagyobb történelmi fordulópontja lett. Az oszmán birodalom a 15. század végétől egyre nagyobb nyomást gyakorolt Magyarországra, miközben a Mátyás király halála utáni belső viszonyok, a pénzhiány és a végvárrendszer meggyengülése fokozatosan rontotta az ország védekező képességét. A törökök 1521-ben elfoglalták Nándorfehérvárt, majd 1526-ban első Szulajmán mintegy 70 ezres sereggel indult Magyarország ellen. A magyar hadsereg a Mohácsi mezőn körülbelül 25 ezer katonát számlált, és hiába várták a további erősítéseket, a magyar hadvezetés a túlerőben lévő oszmán sereg megtámadása mellett döntött. A délután kezdődött ütközet elején a magyar nehéz lovasság sikeres rohamot hajtott végre, de Szulajmán főerőinek megérkezése után a támadás összeomlott. Az alig másfél órás csatában a magyar hadsereg megsemmisítő vereséget szenvedett, mintegy 14 ezer katona mellett több főpap és főúr is elesett, második Lajos király pedig menekülés közben a Cselepatakba fulladt. Első Szulajmán szeptemberben bevonult Budára, majd ugyan visszavonult, de a vereség nyomán Magyarország politikailag és katonailag is meggyengült. Kettős királyválasztás következett, az ország pedig később három részre szakadt. A török uralom mintegy másfél évszázadon át tartott, ezért Mohács a magyar történelmi emlékezetben a nemzeti tragédia egyik legfontosabb jelképévé vált. Az 500. évforduló okán emlékév kezdődött, augusztus 29-én pedig Mohácson és Sátorhelyen állami megemlékezést és kegyeleti szertartást rendeznek, amelyen a csata hőseinek maradványait is újra temetik.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd irányában a Vajda Péter utcánál. A két belső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. A keresztirányú forgalomban is csak egy szűk sáv járható. Sávlezárás okoz torlódást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál a vasúti híd felújítása miatt. A két irány forgalma egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot, a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeznek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc múlt 10 óra, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter.
4: Vikonkán Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket. A tárcavezető szerint az új főigazgató feladata a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések gyorsítása és a kórház korszerűsítése lesz. A tárca emellett tovább erősíteni a Honvéd Kórház honvéd egészségügyi szerepét, különösen a katonai készenlét, a missziós felkészítés és a válsághelyzeti ellátás területén.
3: A miniszter egyébként felmentette Ficere Andreát, az Uzsoki Kórház főigazgatóját is ezzel párhuzamosan. Kijöttek a júliusi népességre vonatkozó adatok a Központi Statisztikai Hivatal tolmácsolásában. Csökkent a születések és a halálozások száma, miközben több házasságot kötöttek az emberek.
4: Csak nem 6200 gyermek született, ami majd 8%-kal kevesebb az egy éve korábbi adatnál. Ugyanebben a hónapban, júliusban 8900-an haltak meg, majd 3%-on kevesebben, mint tavaly júliusban. A természetes fogyás így magasabb az egy éve korábbinál. A házasságkötők száma is emelkedett, az előző hónapban 4500 pár kelt egybe.
3: Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ezt a miniszterelnök jelentette be.
4: A kormányfő közölte, a döntés több százezer idős embert érinthet, sokaknak akár a duplájára nőhet a nyugdíja. Hozzátette, a kormány a vínköteles gyógyszerek áfamentes ételével és a tűzifa áfájának csökkentésével is segíteni az időseket. Magyar Pétert hallják.
5: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több százezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több százezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 2,1%-os mínuszban, 149.304 ponton az index. A forgalom közelíti a 2,8 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL az egyetlen, ami pluszban, majd 0,7%-kal 4.990 forintra drágult. Az OTP 0,6%-ot jött lejjebb 45.340 forinton. A Richter 0,5%-os mínuszban kerek 13.300 forintot ér, a Telekom tegnapi záróértékén stagnál. A forint az erősödött, most egy picit gyengülget, 364 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 313 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 389 forint 30 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül a spanyol index az például 0,5%-os pluszban, az olasz tőzsde 9,1%-kal tudott eddig erősödni, az DAX index az majd 6,1%-kal van feljebb, a londoni tőzsde 0,2-del, Párizs 1%-kal drágult eddig. Ázsiában is jó volt összességében a hangulat, a japán tőzsde 6,1%-os pluszban zárt, Hongkong pár pontos pluszban, igazából tegnapi záróértékén fejezte be a napot. A Shanghai Composite az majd 1,1%, a Shanghai Composite pedig egy pár pontos mínuszba fordult a kereskedés végére. Az indiai tőzsde 2,1%-kal van feljebb, a dél-koreai index 1,3%-os mélyrepülésben zárt, Szingapúr pedig pár ponttal erősödik, ő még nyitva. Az olajárak azok most lejjebb jöttek megint, 8,9%-os mínuszban mindkét olajfajta jegyzésára, így az észak-amerikai könnyűlőn a WTI beesett 83 dollár alá, a Brent pedig 89 dollár alatt pár centtel. Az arany árfolyama a mínuszból pluszba fordult, 4665 dollárt kérnek egy unciáért. A palládium 2,9, a platina 1,4, az ezüst 1,7%-kal drágult, a réz egy pár centtel. A mezőgazdasági termelő árak közül, amit ki kell emelni, az a cukor, az 2,4%-kal drágul. A szója, a búza és a kukorica olyan 0,5% körüli pluszban, a rizs és a gyapot pedig egy pár centtel került csak kevesebbe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama immár 1,3%-os plusz mutat, 69 euró 10 euró centen áll október végi szállítással. Három magyar, köztük egy anyát és lányát is eltűntként keresnek a nepáli természeti csapás után, erről a RTL híradó számolt be.
4: A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zelándra csoporttal utaztak.
3: Már 469-re emelkedett egyébként a Nepál és Kína határán két napja történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak száma. Ezt a nepáli rendőrség közölte.
4: A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, a nepáli vezetőknek felajánlották, hogy bármit biztosítanak, amire szükségük van.
3: Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből, amelynek egyik alapító tagja, közölte az ügyhez közel álló forrásokra hivatkozva a Bloomberg.
4: A források szerint Caracas a tervezett lépésről már egyeztetett amerikai tisztviselőkkel, végső döntés azonban még nem született. A kilépés lehetővé tenné Venezuelának, hogy függetlenül az OPEC termelés korlátozásaitól felfutassa olajtermelését, miközben olajértékesítését jelenleg az Egyesült Államok ellenőrzi.
3: Csökkent a Toyota Motor globális járműeladása és gyártása a kínai, az Egyesült Államok beli, valamint a közel-keleti visszaesés hatására, amit csak részben ellensúlyoztak a kedvezőbb japán adatok.
4: Japán autóipari vállalat globális járműeladása majd 5%-kal 856.125-re csökkent júliusban az egy évvel korábbihoz képest, mivel a magasabb benzinárak visszavették a hibrid és hagyományos belső égésű motorral hajtott járművek iránti keresletet. Eközben a járműgyártás 2,1%-kal mérséklődött tavaly júliushoz képest. Az eladások Kínában több mint 24%-kal estek, az Egyesült Államokban, amely a Toyota a legnagyobb piaca, 8,1%-kal csökkentek, a közel-keleten pedig 44,5%-kal zuhantak.
3: 89 éves korában meghalt Európa legidősebb uralkodója, 5. Harald norvég király, aki 35 éven át uralkodott Norvégiában.
4: A királyi udvar közlése szerint az uralkodó ma reggel hunyt el az oszlói egyetemi kórházban. Harald 1937-ben született gyermekként, a II. Világháború idején családjával menekülni kényszerült a náci megszállás elől. A németek 3 évesen báburalkodóként akarták volna trónra ültetni, családja azonban előbb Svédországba, majd amerikai segítséggel az Egyesült Államokba menekült. 5. Harald később Norvégia egyik meghatározó uralkodója lett, Budapestre 2-szer is ellátogatott.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült száraz időnk lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. A szél néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36, késő este pedig 20 és 27 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó pedig 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig a nepáli katasztrófáról beszélgetünk.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 4:11 a telefonban, a túlsó végén pedig Salád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének docense. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hát aki látta a nemzetközi híradásokat, elképesztő felvételeket lehetett látni erről a nepáli tragédiáról. Tényleg belegondolni is borzasztó, hogy ugye volt egy ilyen buszállomás, ahol egyszer csak megjelent ez a elképesztő sárlavina, ami elől szerintem ott, akiket látunk azon a képen, hát kizártnak tartom, hogy valaki túlélte, de ha igen, akkor igen, csak szerencsés. Hát, és ugye most is kutatják folyamatosan a túlélőket, ugye sok külföldi is volt ráadásul, mert hiszen szezonja is volt most az ottani kirándulásnak. Mik a legfrissebb információk, miket látott?
2: 469 ember halálát erősítették meg a hatóságok, és 1300-at tartanak nyilván eltűntként. Ezek nyilván változni fognak. Ugye rendkívül nehéz körülmények között zajlik a mentés. A fő problémát az okozza, hogy az áradás által odasodott törmelék egy újabb gátot képezett azon a folyón, ami a helyszín fölött van, és ez bármikor átszakadhat, tehát a mentést az bizonyos területeken le is kellett állítani. Ezért nyilvánvalóan hát a halottak száma, meg az eltűntek száma is megnövekedni fog.
1: Tehát magyarul számítanak még egy körre, pont úgy, mint ahogy az korábban történt, hogy így egyszer csak elindul föntről ez a hát víz, ami aztán a földdel keveredve meg, hát sárlavina.
2: Hát most annyi a különbség, hogy tudnak róla, és éppen ezért ugye mindenkit, aki ezzel alatt az újonnan kelekezett tó alatt van, feljebb parancsoltak a hegyekbe, és a mentő alakulatok pedig ugye folyamatosan, meg hát a katonaság kínai oldalon folyamatosan monitorozza a helyzetet, tehát ez már ekkora a katasztrófát, vagy legalábbis emberi áldozatokat nem fog okozni, hogyha ez véletlenül átszakadna, de hát látványos videók megint fognak készülni, hogyha ez megtörténik.
1: Azért Nepál az elmúlt években, hogy mondjam, nem volt szerencsés, se földrengéssel, se semmivel, mert ugye az elmúlt, nem tudom, 8-10 évben azért mindig hallottunk valami rossz hírt onnan. Milyennek az oka? Ennyire mozogott a föld, és egyébként is ugye ilyen szempontból egy, hogy mondjam, kockázatosabb terület, mint Magyarországon az Alföld.
2: Hát ugye Nepál a világ legmagasabb között.
1: Hát igen, és hát ez a szomorú, mert ottan aztán, ha indul a víz, akkor az elindul. Tehát ez nem kicsit indul el, hanem nagyon.
2: Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy hát nyilván a Himalájának a csúcsai nem laknak az emberek, hanem a szűk folyóvölgyekben laknak, hogyha ott jön a víz, akkor jön a víz, akkor ott nem marad. Tavaly júliusban volt egyébként egy elég hasonló katasztrófa, akkor is a kínai-nepáli határon az ottani kínai-nepáli barátsághidat elsodott a víz, de akkor csak 8 halott volt, hogy ez most súlyosabb. De egyrészt azért hagyományosan persze ilyen extrém körülmények között sárlavinák, villámárvizek, egyebek előfordulhatnak, másrészt pedig a globális felmelegedés a Tibetet, illetve a Himalaját is érint, azért is szaporodtak meg ezek a katasztrofális események most is, hogy ezt az egész villámárvizet az okozta, hogy egy gleccserből fent a nagyon magas hegyekben leszakadt egy óriási nagy darab, az eltorlaszolta egy folyónak az útját, a folyó felgyűlt, ez a törmelékből, vagy gleccser darabokból álló gát, ez átszakadt, és akkor megindult a víz. Tehát tulajdonképpen a globális felmelegedéshez köthető a mostani katasztrófa is.
1: Mennyire felkészültek az ottaniak ennek a helyzetnek a kezelésére? Mert hogy nyilván valaki a hegyen reked, és azt megmentik, azt tudjuk, hogy az megy, hiszen sokan ebből élnek. De most itt egy olyan katasztrófa van, ami sok több ezer embert érint, infrastruktúrát tett tönkre, infrastruktúrákat, hidakat egymás után vitt el az ár. Szóval mennyire vannak ők erre felkészülve?
2: Hát a kínai oldalról vagyok én jobban tájékozott, ott azért szintén rengeteg a természeti katasztrófa évezredek óta a Kínában, és hatalmas területű és extrém földrajzi országról van szó. Ott megvannak a megfelelő hatóság, a hadsereg, a Vöröskereszt, a mindenféle ilyen mentő alakulatok, cégek. nyilván megakadályozni nem tudják a katasztrófát, de hogyha már egyszer kitört, akkor kezelni. Vagy legalábbis a károkat enyhíteni tudják, legmagasabb szinten a politikai vezetés is figyelemmel követi az eseményeket, épp most tanácskozott ma a Xi Jinping vezetésével a pártnak a legfelsőbb vezetése, tehát itt azért van felkészültség. A nepáli oldal az azért problémásabb, de ott meg nagyobb a nemzetközi nyitottság, tehát abban a pillanatban, hogy megtörtént a katasztrófa, rögtön az amerikaiak, mert mások is megjelentek, hogy segítsenek. Itt a nemzetközi koordináció okozhat gondolt, mert nyilván itt egy határterületről van, tehát konkrétan egy határállomást sodort el az árvíz, hát itt ugye a két oldal hatóságainak koordinálniuk kéne egymással, ez azért még EU-n belül se mindig szokott menni, hogyha egy ilyen határon átnyúló katasztrófáról van, szóval pláne egy ilyen nehezen átjárható, nehezen megközelíthető vidéken. Pláne úgy, hogy a hidakat, utakat, egyebeket a villámárvíz az elsodorta. Tehát a fizikai kommunikációs nehéz.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Salád Gergely sinológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének docensét hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség a világból, 10:30-kor pedig rövid hírekkel zárul itt a reggeli monitor a 94.2-n.

get together.

0: multiplying himself, he inadvertently made himself disappear.
1: Jó reggel! Ez a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor.
2: A NASA várhatóan augusztus 30-án vasárnap indítja útnak a Nancy Grace Roman űrtávcsövet a floridai űrközpontból egy SpaceX rakétával. Az új teleszkóp a Hubble és a James Webb örökségét folytatva az univerzum szerkezetét, összetételét és fejlődését vizsgálja majd, különös figyelmet fordítva a sötét energiára és a sötét anyagra. Amint egy 4 milliárd dolláros projekt az exbolygók kutatásában is fontos szerepet kaphat. A távcső egyik műszere a csillagok erős fényének elnyomásával lehetővé teheti a körülöttük keringő halvány bolygók közvetlen megfigyelését. A fejlesztésben magyar szakember Detre Őrshunor fizikus és csillagász is részt vett, aki korábban a James Webb űrtávcső munkálataiban is közreműködött. Detre a németországi Max Planck Csillagászati Intézetben az űrtávcső koronográfjának mechanikai fejlesztésén dolgozott. Részt vett a kritikus mechanikai elemek koncepciójának és prototípusainak kialakításában, valamint a műszer tesztlaboratóriumának felépítésében és vezetésében. Az űrtávcső legkorábban augusztus 30-án magyar idő szerint 13 óra 26 perckor indulhat el küldetésére.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 11, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Unger Anna szívesen látná Ligeti Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai között. Az új hatóság jelölt elnök a Facebook

0: foglalkoztatottak száma. A KSH adatai szerint a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, mintegy 30.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 225.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt. Júliusban jelentősen csökkent a magyar külkereskedelmi többlet. A termék külkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többletet mértek. A visszaesés oka, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, ugyanakkor a behozatal több mint 3%-kal nőtt éves összevetésben. Az egyenleg így 434 millió euróval romlott éves összevetésben. Szombathely lebetonozza az aszbeszttel szennyezett területet. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, ha a képviselőtestület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az Oradi plató lebetonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldást jelenthet. Ameddig a végleges intézkedés az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgozni a kormányzatnak. A munkálatok 1 milliárd forintba kerülnek, ám egyelőre nem világos, tudják-e azt finanszírozni majd a kormány által felállított azbeszt alapból. Aknamentesítették a hormozi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait, ezt az amerikai középső parancsnokság vezetője jelentette be. Brad Cooper tengernagy az X közösségi platformon közzétett videóban azt mondta, sikerült eltávolítaniuk a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt az iráni forradalmi gárda telepített. A tengernagy elmondása szerint az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a szoroson. Ezek a hajók mindegyike 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Közben Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből, amelynek egyik alapító tagja ezt a Bloomberg tette közzé. Forrásaik szerint Caracas a tervezett lépésről már egyeztetett az amerikai tisztviselőkkel. Végső döntés azonban eddig nem született a tárgyban. A kilépés lehetővé tenné Venezuelának, hogy függetlenül az OPEC termelés korlátozásaitól felfuttassa saját olajtermelését, miközben értékesítését jelenleg az Egyesült Államok ellenőrzi.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 2,1%-os mínuszban 149.285 ponton. A forgalom átlépte a 3,6 milliárd forintot. A Telekom 4,1%-os pluszban 4.980 forinton, az OTP 6,1%-os mínuszban 45.360 forinton, a Richter majd 0,5%-kal esett 13.300 forintra, a Telekom pedig tegnapi záróértékén stagnál 2.530 forinton. A forint erősödni kezdett, most 364 forint 40 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 312 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forint 10 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége az inkább pluszban, például a DAX index 6,1%-kal van feljebb, az olasz tőzsde 0,8%-del, a spanyol 0,5%-kal tudott erősödni, Párizs több mint 1%-os pluszban, az angol tőzsde pedig 2,1%-kal ment feljebb. Ázsiában is pluszokat láttunk főleg. Japán 6,1%-kal, Hongkong 0,5%-kal tudott emelkedni, a Shanghai Composite az pár pontos mínuszban zárt, India 2,1%-kal van följebb, a Dél-Korea Index 1,3%-os mínuszban zárt, Szingapur pedig pár pontos mínuszban. Az olajárak azok most nem nagyon mozognak, olyan 6-7% körüli mínuszban. Az észak-amerikai könnyűolaja véti 83 dolláron, a Brent 89 dollár 10 centen. Az arany árfolyama az, hát most nem nagyon mozog, 4664 dollárt kérnek érte. A többieké emelkedik, a palladium 3,4, a platina 1,4, az ezüst 1,7%-kal kerül többe, a rézára nem változik. A mezőgazdasági termelői árak többsége pluszban, a kávé 1,2, a cukor 9%-os pluszban, enyhe mínuszban a rizs és a gyapot, illetve még a kukoricát és a búzát kell kiemelni, ezek 6%-os

0: százalékkal drágultak a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyamai már 1,6%-kal került többe, 69,40 euró közelében áll október végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült száraz idő lesz, jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, a szél néhol megélénkül. A délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei tó pedig 23 fokos. Hát akkor ezt gyorsan ki kell még használni, hiszen utolsó hétvége és vége a nyárnak, kezdődik az ősz, jövő héten oskola. Na de addig még van egy pár nap. Maradjanak is velünk itt a 94.2-n, mert kitűrő muzsikánk jönnek, 11 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk. Itt mi találkozzunk, vagy egykor találkoznak majd a kollégáimmal, hiszen akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pontban 11 órakor jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárda, az elmúlt annál fejleményeit hallják. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Ezek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar, akik egyébként ezek közül egy anyát és egy lányát is eltűntként keresnek a nepáli természeti csapásban. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben. A külügyminisztérium egyébként úgy tudja, hogy a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak. Hírek itthonról. Feljelentést tett a belügyminisztérium Fradi város projektjéhez kapcsolódó állami támogatások ügyében. A tárca szerint a mintegy 25 milliárd forintos támogatást eredetileg a Néplégeti sporttelep fejlesztésére és a Fradi város beruházás megvalósítására kapta az FTC. A projekt azonban nem épült meg. A minisztérium szerint a klub az összeg jelentős részét működési kiadásként számolt el, illetve több mint 11 milliárd forintot továbbadott a labdarúgó csapatot működtető ZRT-nek, amely játékos vásárlásra költötte a pénzt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználásnak gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen szól. A sportállamtitkánság ezzel párhuzamosan rendelkezett a Fradi városra adott támogatás és kamatai visszafizetéséről. Unger Anna szívesen látná Ligeti Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai között. Az új hatóság élére jelölt elnök a Facebookon azt írta, a hivatal sikerének alapja a közbizalom. Szerinte ehhez szakértelemre, támogatásra és a korrupció elleni következetes elkötelezettségre van szükség. Hozzátette, elnökként mindenkit várna, aki tenni akar. Külön kiemelte Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét, aki szintén pályázott a hivatal elnöki posztjára. A most zajló plenáris ülésen egyébként Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy lesz egy vádemelési, egy fellebbviteli és egy közpénzügyi elnök helyettes is, akikről a következő hetekben dönthetnek. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Vikonkán Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket. A tárcavezető szerint az új főigazgató feladata a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések gyorsítása és a kórház korszerűsítése lesz. A tárca emellett tovább erősíteni a Honvéd Kórház honvéd egészségügyi szerepét, különösen a katonai készenlét, a missziós felkészítés és a válsághelyzeti ellátás területén.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os csökkenés mellett 149.506 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 4 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítenek. A MOL 0,5%-kal emelkedik 4.982 forintra. Az OTP 4%-kal csökken 45.460 forintig. 3%-ot gyengül a Richter 13.320 forintra, míg a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.534 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 50 fillért, 1 dollárért pedig 313 forintot és 10 fillért kérnek. Európában jó hangulatú kereskedés zajlik, a londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 6/10, a párizsi kakaron pedig 1%-os pluszban van. A milánói tőzsde 9/10, a madridi IBEX pedig 0,5%-kal korrigál felfelé. Az olajárak esnek 0,5%-kal, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként $83.20, a Brent $89.30.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült száraz időnk lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. A szél néhol megélénkül, a Dunától északi felén időnként megerősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36, késő este pedig 20 és 27 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos. Köszönöm a figyelmüket, 11 óra 5 perc van, hírekkel legközelebb 11:30-kor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés formálás, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ne felejtsétek, social media oldalainkat, YouTube csatornánkra fel tudtok iratkozni, a Facebookon megtaláltok egy csomó tracklistát, visszamenőleg képeket és minden egyéb szerintem jópofa információt. Van egy TikTok csatornánk, ahol szépen lassan töltögetünk tartalmat, bár majd a nyári szünet fog remélhetőleg igazi áttörést okozni e tekintetben. Lényeg a lényeg, egy és egészen biztosan talán a legfontosabb dolog az természetesen a zene, azok a dalok, azok a lemezek, amelyeket a Soul Session prezentál felétek. Így a szezon vége felé egy picit próbálok az elmúlt évekből összefoglalni, próbálok egy pici déjà vu érzést kelteni, és tök jó, hogy már olyan dalokkal, mint mondjuk Danny Cornell, J. Rose vagy Mark Meadows is vannak olyan hallgatók, Soul Session törzs hallgatók, akiknek remélhetőleg déjà vu érzést lehet okozni. Szóval warm-up jelleggel indul a mai Soul Session egy csodálatos Tyrone Davis dallal, ha már volt az előző héten is. Ez az In The Mood, a dátum 1979. Üdv mindenkinek a mai este, itt a Soul Sessionben.

Általában már megszokhattátok, hogy a műsor elején sokszor egy picit visszafogottabb tempóval indulok, és ezt majd keretezzük, mert hogy a második óra végé is általában a gyertyafénnyel, de már előtte is egy picit visszafogottabb melószól muzsikákkal szokott záródni. Indulásnak meg In The Mood, Tyrone Davis nagy-nagy kedvencem, nem csak az előadó, hanem az előadó ezen dala 1979-es adátum. Megyünk majd tovább, és hogyha a 80-as évek végén, 90-es években jártatok szórakozó helyekre, akkor a Temptations ezen dalával, amely az Aiming At Your Heart, egészen biztosan találkozhatatok 1980-ból. Aztán Danny Cornell és az a Wake Up Everybody, amely dal szerintem sokatoknak nagyon ismerősen cseng, hiszen eredetiben Harold Murwitz and a Blue Notes, amikor még nem volt Teddy Pendergrass a zenekarban, de itthon a Nick Scotti féle verziót ismerhetitek sokan. Ez egy 1981-es, hát Blue Eyed Soul vagy AOR előadó, hát ezt most pontosan nem is tudom, a lényeg egy fehérbőlű előadó, Danny Correll és a dal a Wake Up Everybody, amit ismerhettek sokan előtte, meg egy olyan dal, amit még többen ismertek, Aiming At Your Heart, 1980, csendüljön föl, ez a csodálatos dal.

Wake up everybody! Egy picit másképp, egy picit amerikaiabb módon, egy picit régebbi módon, mert hogy egy fantasztikus Blue Eyed Soul AOR előadó Danny Correll zenélt nekünk itt a Soul Sessionben. Ne felejtsétek, social media oldalainkat, a YouTube-on ezerrel gyűjtjük a hallgatókat, a törzshallgatókat, a követőket, úgyhogy kövessétek be, ha tehetitek, YouTube oldalunkat, ugyanígy tehettek Facebook oldalunkkal, és van egy Donabli oldalunk, ahol anyagilag is tudtok minket támogatni, az ehhez tartozó információkat a Facebook oldalunkon megtaláljátok. Megyünk tovább, Kip Carman és Danny Horton, 1982 Tequila a dalnak a címe, egy olyan dal, amely nagyon-nagyon sokáig ki nem adott dalnak számított, aztán jött Patrick Biggerstaff, és mellé Dennis Dionysos barátom Athénból, aki nagyon-nagyon jó viszonyt ápol Kip Carmennel. Ennek a következtében viszonylag hamar létrejött az a projekt, amin keresztül ez a csodás a 2000-es évek végéig ki nem adott dal végre napvilágot látott, és sok-sok gyűjtő nagyon boldog volt, hiszen lehetett belőle egy-egy kópiája kislemezen, aztán pedig egy személyes kedvencem, John Rose, és a UNI egy előadó Hawaii-ról.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pillanatokon belül 12:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Unger Anna szívesen látná Ligeti Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai között. Az új hatóság élére jelölt elnökön Facebookon azt írta, a hivatal sikerének alapja a közbizalom. Szerinte ehhez szakértelemre, támogatásra és a korrupció elleni következetes elkötelezettségre van szükség. Hozzátette, elnökként mindenkit vár.

0: A központi statisztikai hivatalnál három adatról is közöltek. Hosszú hónapok után nagyot emelkedett a foglalkoztatottak száma. Az adatok szerint a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 222.000-re, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-ra nőtt. A májusi-júliusi három hónapos időszakban ugyanakkor a foglalkoztatottak száma 29.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. Jelentősen csökkent az előző hónapban a magyar külkereskedelmi többlet. A termékkülkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés oka, hogy a kivétel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az egyenleg így 434 millió euróval romlott éves alapon. Kijöttek az előző hónap népességre vonatkozó adatai is. Júliusban csökkent a születések és a halálozások száma idehaza, miközben több házasságot kötöttek. Csaknem 6200 gyermek született, ami majd 8%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ugyanebben a hónapban 8900-an haltak meg, majd 3%-kal kevesebben, mint tavaly júliusban. A természetes fogyás így magasabb az egy évvel korábbinál. A házasságkötők száma is emelkedett. Az előző hónapban 4500 pár kelt egybe. Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának új tagjait. Ott Anna irodalomterapeutát, Sasvári Edit művészettörténészt, valamint Mácsai Pál színészt, rendezőt, az Örkény István Színház alapítóját. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelezte, a bizottság még hiányzó 9. tagját a Fesztivál Szövetség, a Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Music Hungary Szövetség jelöli ki szeptember 7-éig. Ideiglenes fizetési haladékot kapott a bíróságtól a Bayer Construct, amíg el nem bírálják a társaság csődeljárás iránti kérelmét. A cég a kérelmet szerdán nyújtotta be a Budapest környéki törvényszékre. A háttérben az áll, hogy egy a Bayer Construct csoporthoz tartozó cégnek a kormány döntése értelmében vissza kell fizetnie a korábban az Zuglói Városközpont építésére kapott 315 milliárd forint közpénzt. A beruházó vitatja a kormány döntését, amely szerint elállnak az irodakomplexum megvásárlásától. A Bayer Construct kötvényeit 2022-ben 10 éves futamidővel vezették be a budapesti értéktőzsdére.
1: Tőzsdehírek.
0: Ahol egyébként a Bux Index 2,1%-os csökkenésben 149.360 ponton áll. A részvénypiac forgalma 4,8 milliárd forint. A vezető részvények között a MOL 4,1%-kal emelkedik 4.980 forintra, az OTP 0,5%-os mínuszban 45.400 forinton, a Richter 3,1%-ot gyengül 13.320 forintra, a Magyar Telekom pedig stagnál 2.530 forinton tegnapi záróértékén. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 40 fillérbe, 1 dollár 313 forintba kerül. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, a londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 6/10, a párizsi kakaron 1%-kal erősödik, Milánó 9/10, Madrid pedig 0,5%-kal korrigál felfelé. Az olajárak egy picit csökkennek, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI 83 dollár 10 cent, a Brent 89 dollár 30 cent. Hazai nagykereskedelmi árváltozásról egyelőre nincs információ. Tegnapról mára a gázolajára 6 forinttal csökkent.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült száraz időnk lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, a szél néha megélénkül, a Dunántól északi felén időnként meg is erősödik. A hőmérséklet délután 29 és 36, késő este pedig 20 és 27 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos. Köszönöm figyelmüket, folytatódik a Soul Session, hírekkel délben várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
2: Kip Carman és Danny Horton. Tequila 1982. ez egy Easyfo Soul Records kiadvány,

mert hogy egészen 2000, majd meg fogom nézni nektek, talán 20 vagy 21-ben jelentette meg Patrick Biggerstaff barátom Dionysos Dimos jóvoltából és Kip Carmennek köszönhetően ezt az egész a 2000-es évek végéig ki nem adott dalt. John Rawls volt utána, You and I, Hawaii-ról, egy nagyon nagy kedvenc dalom, és ezen a lemezen van még két vagy három csodálatos, abszolút, ahogy szoktatok fogalmazni a chatfalon, Soul Session-es dal. Megyünk tovább. Gene Chandler, kihagyhatatlan. Szinte minden héten lehetne egy dalt játszani az úriembertől. Sosem felejtem, mert hogy tőle számomra a Get Down volt az első dal, méghozzá Fekete Tomi barátom mutatta nekem nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt. Akkor még viszonylag keveset tudtunk, még internet sem volt Gene Chandlerről, úgyhogy azóta már jó kikupálottunk Gene Chandler munkásságából. Fantasztikus előadó, a 70-es évek Amerikájának megkerülhetetlen figurája. Mark Meadows gyűjteményem egyik legbecsesebb dalabja, You and Me, egy nagyon-nagyon ritka kislemez. Itthon kislemezről egészen biztosan csak a Soul Session tudja bemutatni, és aztán mindig meghallgatom, mert hogy szembe jön velem a dal, tudom, hogy sokszor volt, de Purin in a Magazine 82, egy igazi Las Vegas énekes Sonny Charles zenél nekünk, de ebben a blogban először Gene Chandler és az I Will Be There 1976-ból.

Hát egy elég erős blokkot hallottunk szerintem, de mondjátok meg ti, Gene Chandler, Mark Meadows. Nagyon-nagyon sokáig kerestem ezt a kis lemezt. Egy francia gyűjtő barátom vette rá magát végül sok-sok év után, hogy eladja nekem a kópiát is, képzeljétek. Még azért is pénzt ígértek egy 2 vagy 3 évvel ezelőtt, mert nem volt belőle, hogy valaki, mivel jól ismerte Mark Meadows-t és megszerezték a jogot, de nem volt meg senkinek jó minőségbe, felhívtak, hogy a kislemezemről digitalizálnák le a dalt, amiről aztán próbálnák újra kiredni, és aztán valami jogi vita adódhatott, mert félbe maradt az egyeztetés, és nem is jelent meg hivatalosan újra kiadványként Mark Meadows csodás You and Me-e, és Sonny Charles, reméljük, hogy már ez könyökötökön jön ki ez a dal. Oscar Harris, I Wanna Be Where You Are, az ütem, a dallam remélhetőleg sok mindenkinek ismerős, mert hogy természetesen az eredetie így instrumentálban egy Mervyn Gaye lemezen volt rajta, Leon Vers szerzemény, és egy holland úriember Hollandiába élt nagyon-nagyon sokáig, amerikai születési Oscar Harris, akinek a 77-es lemezére rákerül, aztán pedig Bo Kirkland és Ruth Davis, That's a Bet, 1977, válogatás CD, megvan különben nagy lemezen is, az érdekessége különben ennek, hogy a 7-incses verzió, ami nagyon-nagyon ritka és nagyon nehezen megszerezhető, úgyhogy hallgassátok nagy szeretettel itt a Soul Sessionben, először Oscar Harris, aztán Bo Kirkland alatt.

1977, micsoda dátum. Bo Kirkland, Groot Davis. Ennek a párosnak, ugye, ha jól emlékszem, egyetlen egy nagy lemeze jelent meg a 70-es években, és azon lemez szinte minden dala csodálatos, és megmondom nektek őszintén, hogy nem csak az eredeti nagy lemezzel, hanem ezt az emlegetett That's a Bet kis lemezzel is rendelkezem a gyűjteményben, bár most a válogatás CD-ről, ami Japánban jelent meg, és 3 bónusz tracket is tartalmaz, gyűjtők azért szokták venni általában a japán bónusz, vagy a japán CD-ket, mert hogy nagyon sokszor olyan bónusz trackeket tartalmaz, és tényleg pénzt nem kímélve szerzik meg olyan daloknak, ki nem adott daloknak a jogait bizonyos zenekaroktól, hogy ezeket a CD-ket még jobban eladhatóbbá tegyék, és azok is vásároljanak CD-t, akik mondjuk alapvetően elsősorban vinileket gyűjtenek. De például én, aki ugyanúgy a vinileket preferálom, ilyen esetben természetesen van rá mód, akkor ezeket a lemezeket és CD-lemezeket is meg szoktam szerezni. Na, de nem is az a lényeg, hanem hogy Miller & Company, a Princeton Miller & Company Life Goes On, ezzel a ritkasággal, itthon azt gondolom sosem játszott felvétellel búcsúztatjuk el az első órát, aztán a második órában lesz majd még egy jó pár olyan kislemez, nagy személyes kedvenc, Ron Holmes, Ron Van Horn, Joe Jenkins, Willie Shore, szóval lesznek még csodák a második órában, messzire nem menjetek, az első órát szépen lemuzsikáljuk Prentice Miller & Company-val. Life Goes On!

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pontban délkor, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Ezek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projektjéhez kapcsolódó állami támogatások ügyében. A tárca szerint csak nem 25 milliárd forintos támogatást eredetileg a Népligeti sporttelep fejlesztésére és a Fradi város beruházás megvalósítására kapta az FTC. A projekt azonban nem épült meg. A minisztérium szerint a klub az összeg jelentős részét működési kiadásként számolt el, illetve több mint 11 milliárd forintot továbbadotta a labdarúgó csapatot működtető ZRT-nek, amely játékos vásárlásra költötte a pénzt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen szól. A sportállamtitkárság ezzel párhuzamosan rendelkezett a Fradi városra adott támogatás és kamatai visszafizetéséről. Továbbra sem tudni, hogy mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak már arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak, erről ír a G7. Március 15-éig 132 ezer háztartás jelezte igényét az ingyen pénzre. Ezen lezárult a program első üteme, másnap azonban a lebonyolító Nemzeti Energetikai Ügynökség közölte, hogy a második ütem nem indul el, azt felfüggesztik. A pályázat keretösszege 105,5 milliárd forint, vagyis ha minden nyertes le tudja hívni az elérhető 2,5 millió forintot, akkor ők 42 ezeren lehetnek majd, azaz nagyjából 90 ezer pályázót el kell utasítani. Szombathely lebetonozza az aszbeszttel szennyezett területeket. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, a képviselőtestület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az olajlaplató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldás jelenthet, ameddig a végleges intézkedés az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgozni a kormánynak. A munka 1 milliárd forintba kerül, ám egyelőre nem világos, hogy tudják-e azt finanszírozni majd a kormány által felállított aszbeszt alapból.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 148.889 ponton áll. A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint. A vezető részvények közül a MOL erősödik 0,5%-kal 4.984 forintig. Az OTP 1%-ot gyengül 45.180 forintra. A Richter 0,7%-os mínuszban 13.270 forinton. A Magyar Telekom pedig 2,1%-ot esik 2526 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 50 fillérbe, 1 dollár pedig 313 forintba és 20 fillérbe kerül. Nézzük, milyen helyzet Európában. Jó hangulatú kereskedés zajlik még mindig. A londoni FTSE 2 tized, a frankfurti DAX 6 tized, a párizsi kakaron 1%-os pluszban tartózkodik. A milánói tőzsde 9 tized, a madridi pedig 0,5%-os emelkedéssel áll. A holland tőzsdén jegyzett gáz áráról is beszéljünk, amely szeptember végi szállítással egy 6%-os emelkedéssel áll, 43 eurón egy, ez egy évvel későbbi, októberi már a friss, ami 1,7%-os pluszban 69 eurón és 50 eurócenten áll a még szeptember itt, amíg már itt a lejárathoz közelít, azt már egyelőre nem nagyon látom. Minimális adatok vannak csak róla.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült szára az idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. A szél néhol megélénkül, a hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó pedig 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Hát ez egy igazi instrumentál kezdés, és direkt nem is szólaltam meg, mert nagyon szeretem az első hangzástól az utolsóig, és sokszor előfordult az elmúlt időszakban, hogy nem instrumentális dallal kezdtem, mert annyi csodát szerettem volna nektek mutatni, bár instrumentálisból is lehetne, de aztán valahogy úgy alakult a szerkesztés meg a zenehallgatás közben, hogy nem instrumentális dal volt a második óra eleje, de a Jump Street Bandben nem tudok beleszólni. Native New Yorker, sok mindenkitől ismerhetitek, akár még az Odyssey-től is, vagy Freda Payne-től ezt a csodálatos dalt. Ha van kedvetek, írjátok meg, ha tudjátok, hogy ki az eredetie. Szóval Jump Street Banddel indultunk, és aztán hát felteszünk egy Roger Adams nevű When Shirley Smile kislemezt, ami nagyon-nagyon ritka, és nagyon ismeretlen. Ugye nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy mindig az információ a legdrágább, meg a legfontosabb, hogy mit érdemes keresni, mert nagyon sokszor a 70-es évekbeli lemezek és dalokba nem is lehet belehallgatni, nincsenek olyan platformok, mindegy, hogy az Discogs, eBay vagy bármi, ahol ezek be a lemezekbe bele lehetne hallgatni, és éppen ezért nem tudjuk, hogy mit érdemes keresni, vagy mi van rajta, és sokszor mivel drága, így hát nem kerül gyűjtőberkekbe, és aztán nehezen indul el a gyűjtői körforgásba egy-egy dal. Roger Adams, When Shirley Smile-a egy amerikai rádióműsorban, egy amerikai gyűjtőbarátomnak köszönhetően aztán szétdurrantotta a gyűjtői berkeket, és mindenki nekiállt vadul keresni. Egy vagy két kópiát láttam az eBay-en belőle, úgyhogy nem egy sűrű darab. Aztán pedig az a Robert Gillum, aki már egy pár héttel ezelőtt volt itt a Soul Sessionben, de aztán egy jó pár üzenetet kaptam. Kérték, hogyha lehet, akkor játsszuk le még egyszer. Úgyhogy a Michael Jackson Thriller LP-re fel nem került Carousel körhinta. Robert Gillum egy csodálatos színész tolmácsolásában, aki dudolgatta a dalt Quincy Jones és Michael Jackson jelenlétében, aztán úgy voltak vele, ha már nem kerül fel a Thrillerre, akkor mit szólná hozzá, hogyha elénekelnéd, mert szerintünk fantasztikusan nyomod, ment a párbeszéd egy picit természetesen más szövegkörnyezetben. A lényeg, hogy Roger Adams kislemeze és egy csodálatos ritkaság Robert Gillum nagylemeze jön majd itt most a Soul Sessionben.

Mamicótok. Robert Gillam Carousel, Roger Adams, When Shirley Smile. Igazi, megint csak hagyd mondjam, ugyanúgy az első órában, ahogy ti szoktátok már lassan nekem küldeni üzenetbe, Soul Session-ös muzsikák. A második órában Bogyó Tomi továbbra is a lemezgyűjteményemből mutogatok nektek szól és funky muzsikákat. Reméljük, hogy hétről hétre egyre többen vagyunk, hogy tetszenek, amiket mutatok. Találtok legalább egy jót egy adott héten, egy jó dalt, egy olyan előadót, akit elkezdtek egy picit többet hallgatni, akinek a munkássága utána néztek a munkásságának. Szóval lényeg a lényeg, reméljük, hogy ezen a héten is mindenki talál legalább egy jót. Hogy az egy Ossie Smith, vagy egy Ron Holmes dal lesz, az mindjárt kiderül. We are making love, we are making music. Ez lesz az Ossie Smith dalunk. Aztán pedig, hogyha hallgattok Soul Sessiont, akkor tudjátok, hogy milyen sok vendéget elértem már telefonon, internetes telefonon keresztül, videóüzenetben és különböző módokon. Ron Holmes sztoria talán egyik legérdekesebb, ahol egy szinte semmit nem tudtunk előadó kislemezére nagyon-nagyon sok éven keresztül vadásztam, míg nem egy South Carolina-i lebezból feltette az eBay-re, ott csaptam le erre a csodára, You Are The Girl, de mivel nem tudtunk semmit, gondoltam a YouTube csatornánkon, és megint csak felhívok mindenkit, ha tehetitek, akkor kövessétek be, mert vannak rajta érdekességek. Hát feltettük a dalt a YouTube csatornának egy olyan alcsatornájára, ahol viszonylag ritka dalok szerepelnek a gyűjteményemből, és képzeljétek, a családból valaki beírt oda a YouTube-ra. Ennek a következtében egy-két héten belül kialakult a kontakt, beszélhettünk telefonon, üzenetet küldött, felhívattam telefonon, beszélgettünk vagy egy fél órát. Egy floridai öregek otthonában van Ron Holmes, úgyhogy fantasztikusan boldogok voltunk Nagy Gabival, amikor kiderült, hogy Ron Holmes írt nekünk, és van lehetőségünk beszélni vele. Mindig egy érdekes dolog, hogy egy nagy halnak az elérése, vagy egy ilyen nagyon-nagyon ritka kislemezt éneklő zenésznek az elérése nagyobb szám, vagy nagyobb szó a Soul Sessionnek, én sem tudom. Egy biztos, Ron Holmes elérte a Soul Session előtte. Ossie Smith, We Are Making Love, We Are Making Music, a dátum 1982.

Hát ezt nem lehet annyiszor meghallgatni, hogy megújjam, gyerekek. Ron Holmes, You're the Girl. Olyan fantasztikus boldogság hormon termelő hatása van, nincs betegség, amit szerintem nem gyógyít. 1978, Dionysos Dimos barátomnak, képzeljétek, a tesztkópia van meg, nekem már az eredeti label-lel, eredeti kiadvány, amiből hát azt hiszem, mióta nekem megvan, talán még egyet láttam eladósorba, sajnos nagyon-nagyon gyenge minőségbe. Ez is mindig egy érdekes dolog, hogy az ember, amikor nagyon-nagyon sokáig keres valamit, és utána rátalál, mennyire igényes saját magához, már csak abba a tekintetbe, hogy még olyankor foglalkozik azzal, hogy oké, ha már rátaláltam sok év után, de mégis elengedem, vagy nem vásárolom meg csak azért, mert a minőség olyan, hogy ez egy dolog, hogy most lejátszanám nektek a rádióba, vagy nem. Inkább az, hogy a gyűjteményem belül milyen minőségben van meg az adoddal. Nagyon örülök, mert csodás és makulátlan kópia Ron Holmes, You're the Girl-je az én vinyl gyűjteményemben. Na de megyünk tovább. Grady Tate and Gwen Michaels, Love Wins, 1984. Hát itt most jó sok érdekesség van. Ron Van Horn, We Just Got to Get Together Again, és Duke Jenkins, I Will Never Smile Again. Egy olyan dal, amiről nagyon sokáig keveset tudtunk, lejátszotta egy londoni lemezgyűjtő ismerősöm, nem mondta mi ez, nem lehetett lesazamozni, sehonnan nem tudtuk, és megint csak, mert amúgy meg egy 7 vagy 8 dolláros vinil, jövünk rá, hogy az információ a fontos, hogy tudjuk, hogy mit keresünk. Hát nagyon sok érdekességgel fogok szolgálni nektek a következő évadban is, készüljetek, mert olyan ki nem adott dalok jönnek majd David Foster közreműködésével, egy Toto, egy Dave Milan, szóval tényleg hihetetlen dalok és hihetetlen lemezekkel bővült a gyűjtemény, úgyhogy már alig várom, hogy ezeket megmutassam nektek. Most be kell érnetek Grady Tate, Ron Van Horn és Duke Jenkins hármasával. Azért ez egy nem akármilyen trió lesz. Kíváncsi vagyok, mit szóltok.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, az e-motorák legfrissebb fejleményeit hallják. Budapestre látogat az Európai Tanács elnöke jövő hét szerdán. Antonio Costa Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az Európai Tanács elnöke uniós körútja részeként egyeztet az EU tagállamok vezetőivel. A budapesti találkozó előtt ugyanazon a napon a Luxemburg miniszterelnökével, majd Zágrábban a horvát kormányfővel is tárgyal. A megbeszélések egyik fő témája az Európai Unió következő hosszú távú költségvetése lesz. Ezekben a percekben is zajlik a titkos szavazás a parlamentben.

0: Transparency International Magyarország jogi vezetőjét, aki szintén pályázott a hivatal elnöki posztjára. A mozzalló plenáris ülésen egyébként Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy lesz egy vádemelési, egy fellebbviteli és egy közpénzügyi elnök helyettes is, akiről a következő hetekben döntenek. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket. A tárcavezető szerint az új főigazgató feladata a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések gyorsítása és a kórház korszerűsítése lesz. A tárca emellett tovább erősíteni a Honvéd Kórház honvédegészségügyi szerepét, különösen a katonai készenlét, a missziós felkészítés és a válsághelyzeti ellátás területén. Aknamentesítették a hormozi szoros nemzetközileg elismert tranzitútvonalait, ezt az amerikai középső parancsnokság vezetője jelentette be. Brett Cooper, tengernagy, az X közösségi platformon közzétett videóban azt mondta, hogy sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. A tengernagy elmondása szerint az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a hormozi szoroson. Ezek a hajók mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 4%-os csökkenéssel 148.974 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd forintot. A vezető részvények között a MOL 6%-kal emelkedik 4986 forintra. Az OTP 8%-os csökkenéssel 45.260 forinton. A Richter 1,1%-ot gyengül 13.210 forintra. A Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.524 forinton. Nézzük Európát, hogy ott milyen helyzet. A londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 6/10, a párizsi CAC-on 1%-kal erősödik. A milánói tőzsde 9/10, a madridi IBEX pedig 0,5%-os pluszban tartózkodik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 312 forintot és 90 fillért kérnek. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, a szél néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik, a hőmérséklet délután 29-36, késő este pedig 20 és 27 fok között valószínű, a Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 23 fokos. Köszönöm figyelmüket, folytatódik a Soul Session, hírekkel pedig 1 órakor várom önöket. Én a változatosság kedvéért, és majd a Monitor című műsorunk is.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Hát Duke Jenkins, I Will Never Smile Again, yeah? És az első órában Sonny Charles vagy akár Oscar Harris, de említhetném akár a Tyrone Davis dalt is, hát nagyon magasan a mérce. Nem is tudom, hogy hogy lehet tovább menni, de közben azért kitaláltam Village Shore, This Summer Feeling. Hát a nagy lemezek tekintetében az egyik legkeresettebb lemezgyűjtő berkekben ez a néha több mint 2000 dollár rugó lemez, pláne hogyha jó minőségben van. Képzeljétek, egy bontatlan kópia van nálam, és az, hogy le tudom játszani a dalt, az pedig egy londoni ismerősnek köszönhető, aki már digitalizálta a saját kópiáját, úgyhogy úgy lett elküldve nekem egy WAV file, hogy le tudjam nektek játszani, ne kelljen kibontani, mert hogy azt szokták mondani, hogy a sealed copy-k, tehát a bontatlanok versus a mint, amik tökéletes állapotban vannak, de már volt lemezjátszón, kb. 25-30% árdifferencia van, tehát csak most megsimítom a farmer nadrágomon, akkor egy olyan 250-300 dollárba került, úgyhogy ezt a simítást, ha nem haragszatok, kihagyom. Willie Short, This Summer Feeling, és Walter Jackson, ha már Tyrone Davis volt az első órában, nálam mindenképpen kéz a kézben, párba járnak, The Meeting 1979.

Hát ha így belegondolok a mai adásba, és visszagondolok, milyen dalokat hallgattunk meg közösen a mai este, nem tudom, mikor volt zeneileg ilyen komoly minőség, meg ennyi sok ritkaság, ennyi nehezen beszerezhető vinil egy műsoron belül, úgyhogy komoly kis zenehallgatásban voltunk a mai alkalommal itt veletek, és örülök, hogyha velem tartotok. Sajnos egyetlen egy Westside nevű dal maradt fér bele az időnkbe, Something's Wrong kislemezről. Megvan nagy lemezen is a dal, vagy inkább úgy mondom, kiadták, nekem nincs meg. Viszont itt is az az érdekesség fordul elő, hogy nem ugyanaz a kislemez és a nagylemez verzió, ha tehetitek, inkább ezt keresgeljétek. Westside, egy Blue Eyed Soul zenekar, full fehérek. A dal meg csodálatos, Something's Wrong. Ezzel búcsúzik a Soul Session a mai alkalomra. Van még az idei évadból, úgyhogy senki ne keseredjen. Dolgozunk a nyári szünet alatt, mi történjen. Dolgozunk, hogy szeptembertől milyen vendégekkel, milyen műsorokkal, milyen tematikus és milyen érdekes műsorokkal jövünk majd. Különböző témákat próbálunk párosítani a zenével. Ezen keresztül különböző életterületekről szeretnék majd meghívni olyan arcokat, akikkel közösen beszélgetünk és zenélgetünk. Egy fontos, ti legyetek itt, legyünk többen, ha tehetitek, akkor majd következő műsorig is hallgassátok a Soul Session-t, osszátok meg a különböző linkjeinket, és ne felejtjétek, hogy Jackónál nincs nagyobb. Westside, Something's Wrong, hogy otthon mit hallottátok, ciao.

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
5: 13 óra van, jó napot kívánok. Jönnek a legfrissebb hírek pillanatokon belül, aztán szó lesz majd a nyugdíjról, hiszen nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár majd a 120 000 forintos emelt nyugdíj. Meg, hogy arról is majd lesz szó, hogy mi lesz a ma délutáni Fed elnökének beszédével. Beszélgetünk ezekről. Első körben jönnek a legfrissebb hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Megválasztotta Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A parlament Tasnádi Katalint is megválasztotta, ő lesz a hivatal nyomozati elnök helyettese. A központi nyomozó főügyészség ügyésze 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Unger Anna és Tasnádi Katalin megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A központi statisztikai hivatal friss adatai szerint alig csökkent a foglalkoztatottság mértéke. Nyár elejéhez képest ugyanakkor valamivel jobb a helyzet, de azt nem lehet kijelenteni, hogy csak az idén munkák erőltetése állhat-e mögött. Így értékelte a helyzetet a KNTH vezető elemzője. Németh Dávid szerint ősszel lehet majd arról beszélni, hogy ez a tendencia igaz volt-e.
6: Az idény munka biztos, hogy segít benne. Az, hogy csak az idény munka vagy más is van mögötte, ugye ezt most még nehéz látni, az biztos, hogy a tavalyi évhez képest az elmúlt egy-két hónapban gyorsabban nő a foglalkoztatás ennek a mértéke. Úgyhogy ezért ez egy picit azt is sugallja, hogy talán többről van szó, mint szimplán idénymunkás emberfelvételről. De nyilván ezt majd az össze fogjuk látni, amikor ezek az idénymunkák kifutnak, hogy utána hogy alakul a foglalkoztatottságnak az alakulása.
5: Több mint 120 ezer öregségi nyugdíjban részesülő kis nyugdíjas kaphat minimum 120 ezer forintos ellátást január 1-től a kormány minimál nyugdíjat megemelő döntése értelmében. Az emelés nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár. Arról még nincs döntés, hogy emelik-e a rokonsági nyugdíj minimális összegét is. Ha igen, az további 114 ezernál szorulót érint. Farkas András nyugdíjszakértőt hallják.
7: Jó részletkérdés nyitott, például, hogy az öregségi nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés? Egyelőre erre nincs utalás. A leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet-e ebben az emelésben.
5: Budapestre látogat az Európai Tanács elnöke jövő szerdán. António Costa Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az Európai Tanács elnöke uniós körútja részeként egyeztet az EU tagállamok vezetőivel. Budapesti találkozó előtt ugyanazon a napon Luxemburg miniszterelnökével, majd Zágrábban a horvát kormányfővel is tárgyal. A megbeszélések egyik fő témája az Európai Unió következő hosszú távú költségvetése lesz.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1%-ot erősödik most 149.841 pontra. A részvénypiac forgalma 8,9 milliárd forinton most. A vezető részvények között egy kisebb, nem kisebb, azért nagyobb, jelentősebb változás van, ugyanis most már csak a Richter van mínuszban 1,2%-kal 13.200 forinton. A MOL 8%-kal emelkedik 4.996 forintig, az OTP 4%-os pluszban 45.810 forinton. A Magyar Telekom 1%-kal erősödik 2.532 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 20 fillért kérnek. Európában a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,5%, a párizsi CAC-on 9%-os pluszban, a milánói tőzsde 0,8%, a madridi IBEX pedig 0,5%-kal korrigál fölfelé. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett. Több mint 1000 ember továbbra is eltűntként keresnek. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben. Nem csak a foglalkoztatottságról közölt adatot egyébként ma a KSH. Júliusban jelentősen csökkent a magyar külkereskedelmi többlet. A termékkülkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés oka, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az egyenleg így 434 millió euróval romlott éves alapon. Kijöttek az előző hónap népességre vonatkozó adatai is. Júliusban csökkent a születések és a halálozások száma idehaza, miközben több házasságot kötöttek. Csak nem 6200 gyermek született, ami majd 8%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ugyanebben a hónapban 8900-an haltak meg, majd 3%-kal kevesebben, mint tavaly júliusban. A természetes fogyás így magasabb az egy évvel korábbinál. A házasságkötők száma is emelkedett, az előző hónapban 4500 pár kelt egybe. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Vikonár Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket. A tárcavezető szerint az új főigazgató feladata a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések gyorsítása és a kórház korszerűsítése lesz. A tárca emellett tovább erősíteni a Honvéd Kórház honvéd egészségügyi szerepét, különösen a katonai készenlét, a missziós felkészítés és a válsághelyzeti ellátás területén. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak már arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak. Március 15-éig 132 ezer háztartás jelezte igényét az ingyen pénzre, ezzel lezárult a program első üteme. Másnap azonban a lebonyolító Nemzeti Energetikai Ügynökség közölte, hogy a második ütem nem indul el, azt felfüggesztik. A pályázat keretösszege 105,5 milliárd forint, vagyis ha minden nyertes le tudja hívni az elérhető 2,5 millió forintot, akkor ők 42 ezeren lehetnek majd, azaz nagyjából 90 ezer pályázót el kell utasítani.
0: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. A délutáni órákban a hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul, késő este 16 és 23 fok közé hűl a levegő. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
5: Kimaradt itt egy fontos dolog, úgyhogy azt is pótoljuk itt pillanatokon belül.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Szóval, sporthírek, mert hogy az valahogy eltűnt itt az éterben. Ugyanis feljelentést tette a belügyminisztérium Fradi Város projektjéhez kapcsolódó állami támogatások ügyében. A tárca szerint a mintegy 25 milliárd forintos támogatást eredetileg a Népligeti Sporttelep fejlesztésére és a Fradi Város beruházás megvalósítására kapta az FTC. A projekt azonban nem épült meg. A minisztérium szerint a klub az összeg jelentős részét a működési kiadásként számolt el, illetve több mint 11 milliárd forintot továbbadott a labdarúgó csapatot működtető ZRT-nek, amely játékos vásárlásra költötte a pénzt. A feljelentés, költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés, bűnpártoltság, anyagkezelés és hamis magánokirat felhasználásán gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen szól. A sportállamtitkárság ezzel párhuzamosan rendelkezett a Fradi Városra adott támogatás és kamatai visszafizetéséről. Ha pedig már Ferencváros, akkor ezekben a percekben zajlik a sorsolás, mind az egyébként Európa Liga, mind pedig a Konferencia Liga sorsolását illetően. Most élőben, ahogy mondtam, megy, és hát persze természetesen amint lesz majd ellenfél, akkor természetesen a hírekben is beszámolunk a lehetséget majd a végleges párosításokról. Egyébként az első karabban a német Bayer Leverkusen, a portugál Benfica, az olasz Juventus, az olasz AC Milan, a francia Lyon, a holland AC, a görög Olympiakos, a spanyol Real Sociedad és a francia Marseille van. A második kalapban található a Ferencváros, a Viktoria Pilsennel, Union, a belga Unionnal, a horvát Dinamo Zagrebban, osztrák Salzburg, skót Celtic, cseh Sparta Praha, francia Rennes és a belga Anderlecht, ezeket ugye nem kaphatja a Fradi. De ott van még a Bournemouth, a Crystal Palace, a Graz, a Lech Poznan, a Sunderland, Celta Vigo, Hoffenheim, Besiktas, Hapoel Berseva, úgyhogy ezeket például kaphatja majd a Fradi. Természetesen itt a műsorban beszámolunk róla. Most azonban folytatódik, aminek folytatódnia kell.
0: Monitor! A mikrofonnál Kecső Rihárd.
5: 13 óra 11 perc van, nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár majd január 1-től a kormány által megemelt minimálnyugdíj 120 ezer forintos összege a rászorulóknak. Az még nem dőlt el, hogy ez vonatkozik-e a rokkantsági nyugdíjban részesülőkre és az özvegyi nyugdíjakra is, valamint ez utóbbit össze lehet-e vonni az öregségi nyugdíj emeléssel. A döntés mögé vagy kormányrendeletet kell kiadni, vagy nyugdíjtörvényt kell módosítani. Szintén nem született még döntés arról a beígért sávos rendkívüli emelésről sem, amely 6-12 ezer forint mértékben a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakat korrigálná. Az intézkedések részleteiről Farkas András nyugdíjszakértő beszélt Péli Nagykatának.
1: Az tudjuk-e, hogy hány embert érinthet az, hogy 120 ezer forintra emelkedett a legalacsonyabb összeg az öregségi nyugdíjnak?
8: Hát ha csak az öregségi nyugdíjasokat nézzük, akkor ez 127 ezer embert érinthet. Közülük 71 ezernek még 100 ezer forintot se éri el a nyugdíja, tehát az ő részükre ez egy óriási emelés, valóban örömhír. Az eredeti Tisza párti programban szerepelt az is, hogy nem csak az öregségi nyugdíjra, hanem a rokkantakra is kiterjesztenék ezt a 120 ezer forintos minimális és ellátási összeget. Ha ez így lenne, akkor ez még további 114 ezer rokkantsági ellátásba részesülő személyt is érintene, az már összesen körülbelül 240 ezer nyugdíjast és rokkantsági ellátottat érintene ez az intézkedés.
7: Egyelőre a bejelentésből arra lehet következtetni, hogy csak az öregségi nyugdíjról volt szó, tehát ez a 127 ezer ember, ez biztosan számíthat arra, hogy jövő január 1-től a 120 ezer forintnál akár jelentősen kisebb nyugdíja is fölugrik 120 ezer forint összegre.
1: Hogy mindenkit megnyugtassunk, ez azt jelenti, hogy nem kell külön kérvényezni, egyszerűen ennyi összeggel fog minimum megjelenni a postás,
7: ez automatikusan,
1: vagy a számlán ez az összeg.
7: Így van, automatikusan végbe megy. Amiért még szorítsuk az ujjunkat, az az, hogy rokkantsági ellátottakra is terjedjen ki, mint amit az eredeti koncepció is javasolt volna, mert ez esetben, akkor mondom, további 115 ezer ember még jól járhat ezzel az intézkedéssel.
1: A kormány bejelentése elegendő, vagy törvényt kell ehhez módosítani?
7: A bejelentés nem elegendő, mindenképpen jogszabály kell, vagy a nyugdíjtörvénybe kell beleírni, vagy pedig egy kormányrendeletben kell erről rendelkezni, ami azért is nagyon fontos, mert azért még millió részletkérdés nyitott, például, hogy az öregségi nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés,
1: ha az egyik kisebb a 120-nál.
7: Így van, hogy összeadódik-e. Egyelőre erre nincs utalás, de mondom, a leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet-e ebben az emelésben.
1: Ugye volt még egy sávos emelési ígéret a 120 és a 140 ezer közötti nyugdíjaknál. Erről tudunk-e részletet?
7: A részlet az a Tisza párt választási programjában szerepel, hogy a 120 és 140 ezer közötti nyugdíjban részesülők, azok kapnának egy 6 kötőjel 12 ezer forintos plusz rendkívüli emelést, feltehetően szintén jövő január 1-től, de erről még nem történt semmilyen bejelentést. Azért fontos ezt tisztázni, mert a Magyarországon az úgynevezett mély szegénységi küszöb, vagyis az az érték, ami az igazán pici nyugdíjasokat jellemzi, hogy ők a mély szegénység kockázatával élnek, az ma a KSH szerint körülbelül 140 ezer forint lenne. Tehát, hogyha 120 ezerig megemelem a pici nyugdíjakat, akkor még a 140 ezerig valamit kell csinálnom, mert még az is benne van ebben a bizonyos mély szegénységi sávban. Gondolom, emiatt született ez a köztes megoldás, hogy akkor a 120-140 közöttieknek adjunk plusz emelést, de erről mondom, még nem történt bejelentés, és a jogszabály írói számára meg ezután is nagyon szeretném azt üzenni, hogy semmiképpen nem merev küszöböket írjunk bele a jogszabályba, tehát például, hogy 120 ezer forint, meg 140 ezer forint, mert az már jövőre, aztán meg folyamatosan egyre inkább az infláció miatt inflálódna, és gyakorlatilag leamortizálódnának ezek a küszöbök. Tehát igazán ezt a mindenkori inflációval növelt összegbe kéne beleérni a jogszabályba. Gyakorlatilag ez a minimál nyugdíj összeg, ez a mindenkori nyugdíjemelés mértékével automatikusan emelkedjen a következő évekbe, ez sokat segítene, hogy megmaradjon ez az intézkedés értelmes nagyságrendű segítségnek.
1: Arról tudunk-e valamit, hogy a 13. illetve a 14. havi nyugdíj megmarad-e, jön-e, egybe jön-e, mikor jön, vagy részletekbe, van-e már valamilyen kiszivárgott hír legalább?
7: A kormányzati bejelentés még csak ráutalás szerűen volt, a pénzügyminiszter arról nyilatkozott, hogy vizsgálják most a 13. 14. havi nyugdíj kérdését. Nyilván a pénzügyminiszteri szempontú vizsgálat az arra utal, hogy a
1: fedezetet
7: kell erre teremteni, mert egy havi plusz nyugdíj az 600 milliárd forint, ez a 13. havi nyugdíj, és a 14. havi nyugdíjat, az pedig jövőre kettő heti rész lenne esedékes a nyugdíjtörvényben már belefoglalt rendelkezések szerint. Az egy további 300 milliárd forintos tétel, tehát 900 milliárd forintot elő kell valahonnan még kaparni majd a jövő évi költségvetés tervezésekor, mert az a baj a 13. és 14. havi nyugdíj, mint plusz juttatás kérdéskörével, hogy ennek nincs semmilyen járulékfedezete, tehát ezt az egyéb adóbevételek terhére kell megteremteni. A 13. havi nyugdíj szerintem egész biztosan változatlanul megmarad, mert ez annyira beépült már a nyugdíjasok életébe, hogy ez politikailag nagyon veszélyes lenne ezt bolygatni. A 14. havi nyugdíj, mivel az még nem végleges, hiszen az még csak részletekben érkezik, azzal lehetséges, hogy lehetne valamilyen szolidaritási elemeket is érvényre juttatni, mondjuk lengyel mintára, ahol a különböző nagyságrendű nyugdíjak sok részére, amikor a nyugdíjak különböző összegűek, akkor különböző mértékű ez a 14. havi juttatás például a lengyeleknél. Egyelőre ez azért veszedelmes, mert már beleírták a nyugdíjtörvénybe, még az előző kormány, hogy a 14. havi nyugdíja teljes összegben meg a
8: megadják a nyugdíjasoknak egy ilyen 4 éves átmeneti ciklussal. Tehát ezt módosítani, annak vannak kockázatai, de nyilván majd meglátjuk, hogy a költségvetés hogyan alakul. Nyilván erre utalt a pénzügyminiszteri bejelentés is, hogy megvizsgálják a kérdést.
5: Az elmúlt percekben Farkas András nyugdíjszakértőt hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
5: Mielőtt ezt megnézzük, említettem már, hogy zajlik a Ferencváros sorsolása, vagyis a labdarúgó Európa Ligának a sorsolása. A Ferencváros már kapott 2 ellenfelet eddig, az első kalapból a Juventusszal és az AC Milánnal már biztosan össze fog csapni a Fradi, úgyhogy 2 jó meccs már biztosan lesz. Egyébként a Juve ellen 2020 és 2021-ben már játszott. Na de, beszéljünk az árfolyamokról. Amíg itt zajlik a sorsolás, természetesen beszámolunk róla. Szóval, a budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 2%-os mínuszban 149.315 ponton. A részvénypiac forgalma 9,1 milliárd forint. A vezető részvények között most vegyes a kép. A MOL 9,1%-kal emelkedik, kerek 5000 forintra. Az OTP 4,1%-kal csökken, 45.440 forintig. A Richter 1,2%-kal csökken, 13.200 forintra. A Magyar Telekom pedig 1,1%-kal emelkedik, 2.532 forintig. A Forage 0,5%-os pluszban, az Akko 1,6, az Alteo 2,8%-kal randizik, az Appenin 2%-os pluszban. Dunahoz 7%-os pluszban, Masterplus szintén 2%, Vienna Insurance 2,8%, Waberers 7%, Zwack pedig 8%-kal emelkedik. Csökken az Ány 8%-del, a Biff 7%-del, a Cikpannonia 2,6%-del, MBH jelzálogban 2,8%-del, az Opus részvények 1,2%-del, a Rába pedig stagnál többek között. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 80 fillérbe, 1 dollár 313 forintba és 30 fillérbe kerül. Nézzük, mi a helyzete az európai porondon. Most viccesen mondhatnám, hogy hát zajlik a sorsolás. De londoni FTSE a tőzsdén 1,1%-kal erősödik, a DAX Index Frankfurtban 6%, a párizsi Kankaron 9%, milánói tőzsde 8%, a madrid IBEX pedig 0,5%-os pluszban. Az olajárakról pár szót, amelyek vegyesen teljesítenek most. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 83 dollár 30 cent, a Brent 89 dollár 80 centbe kerül most. A hazai üzemanyagárak tekintetében most nincs változás.
0: Monitor.
5: 13 óra 21 perc van. A piac nagyon várja a ma délutáni fedelnöki beszédet, ami a szokásos Jackson Hole-i jegybankári találkozón hangzik majd el. Az egyik nagy kérdés, lesz-e érdemi üzenete? Ugyanis az első megnyilvánulásai nem sokat mondtak, így értékelte János Zsolt független pénzpiaci szakértő. Már csak azért is kérdés, mi lesz az üzenet, mert az elmúlt hetekben erőteljesen nőtt a hosszú lejáratú kötvények piaca. A 30 éves papírok mikén megugrotta az 5%-ot is, ami nem jó jel az amerikai államadóság finanszírozására. Nehezíti a dolgot, hogy az AI körüli hype még inkább vonja el a tőkét. Nem Szűcs Péter interjúja következik.
9: Mire számít a piac, miről beszélhet majd a Fed elnöke?
10: Hát akinek abszolút nincs ötlete, azok azt mondják, hogy semleges lesz Kevin Walsh-nak a beszéde, és hasonló, mint az utolsó Fed gyűlés utáni semmit mondó fellépése. Akik komolyabban benne vannak a témában, azok alapjában azt várják el, hogy inkább szigorúbb fellépése lesz, tehát azt fogja pecsegetni, hogy kamat emelésre erősödnek a paraméterek a Fed oldaláról. A nap végén a Fed vissza kellene nyerje a reputációját, mert azért az első fellépésével Kevin Walsh nem a Fed hitelességét erősítette, túl sok ilyen kalandárszöveggel lépett ki, és semmit nem mondott. Ez nem tetszett a piacoknak, és ezt lehetett is látni azon, hogy a kamatok elkezdtek emelkedni felfele a hosszú futamidejű amerikai államkötvényeknél, és azért történik meg, mert az érdeklődés, a kereslet az amerikai államkötvények irányába csökken.
9: Ennek mi az oka? A Trump adminisztráció, vagy ezen túli okok is láthatóak?
10: Hát is. A Trump persze rátesz sok mindent az egész témára. Ugye azzal indult el Trump valamikor, hogy a 19 billió dolláros adósági szintjét Amerikának, eladósodási szintjét csökkenteni fogja. Azt ígérte, hogy nullára éveken belül, és a vámokkal meg fog oldani mindent. Erre fel a Trump adminisztráció alatt annyira emelkedett az eladósodási szint, amit eddig még soha nem láttunk. Áttépte Amerika, hogy a 40 billió dollár nagyságrendet emelkedő kamatok mellett, tehát a piac bizalma az amerikai adminisztrációval szemben nem erősödött, és egyet nem szabad elfelejtsünk, mert mellette megvan a nagy mesterséges intelligencia hype, és ennek egy olyan kihatása is van, hogy a nagy úgynevezett hyperscalerek, ezek a gigavállalatok, a megatech vállalatok, azok éveken keresztül azt a nyereséget, amit kitermeltek, azt nem fektették be, de parkolták amerikai államkötvényekbe. Na most egy jó ideje elkezdtek nem csak nem vásárolni amerikai államkötvényeket, hanem pluszba saját ők még kibocsájtanak kötvényeket, ami megjelenik, mint konkurencia a kötvénypiacon, és ez pluszba hajtja fel az amerikai államkötvényeknek a kamatszintjét.
9: Ugyanakkor állami oldalon meg ugye arról hallani, hogy próbáltak felvásárolni állampapírokat, hogy ezzel is picit enyhítsék, nem, a hozamemelkedést.
10: De hát ez egy ilyen peccegetés volt, egy jelzése volt konkrétan Scott Bessentnek, a pénzügyminiszternek, aki ugye azt jelezte, hogy akkor 2 milliárd dollár helyett, ami most is megtörténik, esetleg 4 milliárd dollár értékbe vásárol az amerikai kormány saját kötvényeket fel, hosszú futamidejű kötvényt. Ez alapjában semmi, ha belegondolunk, hogy 1 billió dollárt kell az amerikai pénzügyminiszter havonta forgasson a kötvénypiacon, és erre fel azt mondja, hogy hát 2 milliárd helyett 4 milliárdot fog felvásárolni, ez semmi, ez olyan, mint hogyha egy lövéssebre rátennék egy cseptapaszt, tehát ez alapjában semmi, és a piacok ezt is jelezték, hogy ez nem nagyon érdekes. A hét elején azt is próbálták szugerálni, hogy akkor az úgynevezett General Account, ez egy olyan számla, amelyeket a pénzügyi minisztérium a Fednél vezet, és azon körülbelül 1 billió dollár érték van, ez főleg az adóbevételei az amerikai államnak, hogy ezt az összeget is arra, ha felhasználják, hogy esetleg hosszú futamidejű kötvényeket vásároljanak fel, de régebben az ilyen intervenciókat a piac elfogadta és elhitte. Már annyira le van járatva így az adminisztráció hírneve, hogy a piac azt lehet mondani, hogy ja, legyint rá, és nem veszi nagyon komolyan.
9: Mi a helyzet a 10 évessel, mert ugye az meg még inkább érzékenyebb?
10: Hát az érdekes az, hogy minden hosszú futamidejű kötvénynek az a kamatszintje emelkedik, 5 éves, 10 éves, 30 éves, a még hosszabbak is, és ez két oldalról probléma. Azok, akik ezeket a hosszú futamidejű kötvényeket tartják, hogyha a kamatok mennek tovább felfele, a kötvények veszteségbe kerülnek, tehát ha eladják, akkor veszteségeket kell realizálni. Ez nagyon sok pénzügyi intézmények problémát tud okozni, bank, biztosítók, nyugdíjpénztárak, alapjában elég konzervatív befektetési struktúrák. A másik oldalról pedig, ha felvásárolja az amerikai kormány, akkor ők át akarják ezt forgatni, a hosszú futamidőből rövid futamidőjű kötvényt kibocsájtani. A probléma csak az, hogy ott, ha több kínálat lesz és kevés kereslet, akkor azoknak a kamatszintje is emelkedik, amire ugye vár a piac, hogy a Fed emelje meg a rövid futamidejű kamatokat. Tehát valójában nem egyszerű az a tánc, amit ma Kevin Walsh le kell táncoljon, a penge élén van, de a piac konkrétan azt várja, hogy azt jelezze, hogy igen, a Fed a kamatot inkább emelni fogja.
9: Hogyha a rövid lejáratú papírok irányába akar menni, akkor ott megvonzóbb ajánlatot kell tenni. Na most ez ugye kicsit összeférhetetlennek tűnik.
10: Hát abszolút, tehát ez a probléma, és a rövid futamidejű kötvényeknek az a problémájuk, hogy nagyon hamar újra az asztalra kerülnek. Tehát egy éves kötvényt egy év múlva megint át kell finanszírozni. A hosszú futamidejű kötvényeknek alapjában az az előnyük, hogy itt nyugodt az, aki bocsájtotta a kötvényt, vagy felvette a hitelt, mert akkor van ideje, 5 év, 10 év, 15 év, és ez az, amit a piacok pillanatnyilag jeleznek, ez egy nagy harc a kötvénypiac és az adminisztráció között. Ha összehasonlítjuk, Mário Draghinak hitelesebb volt az intervenciója 2011-ben, amikor azt mondta, hogy whatever it takes, és nem is kellett semmit csináljon. Ehhez képest az amerikai adminisztrációnak nem ennyire erős a hitelessége pillanatilag, legalábbis úgy tűnik, hosszú időre tovább is magasabb infláció lesz, és próbálni fogják elinflálni az adósságot, ami persze, hogy hosszú időre inkább kárt okoz a kötvényeket tartóknak.
5: Az elmúlt percében János Zsolt pénzpiac, független pénzpiaci szakértőt hallották. Időközben lezajlott az Európa Liga sorsolása is. A Ferencvárosnak az első kalapból a Juventus és az AC Milan jutott, a második kalapból a Viktoria Pilsen és a Celtic, a harmadik kalapból a Cseje és a Lech Poznan, míg a negyedik kalapból a Torrens és a Hoffenheim ellen lép majd pályára. A Fradinak hazai pályán a Juventus, a Viktoria Pilsen, a Cseje és a Torrens lesz majd az ellenfél. Az AC Milan ellen idegenben kell majd megmérkőznie a Európai Kupa második számú sorozatában, az Európa Ligában. Természetesen, amint lesz már pontos információ a párharcok pontos kimeneteléről, akkor majd azt is mondjuk a hírekben. Azonban most 13 óra 29 perckor ez volt itt a Monitor című műsorunk. A mikrofonnál Kecső Richárdot hallották, és a hírekkel hamarosan érkezik Kecső Richárd, de egy rövid reklám és egy ajánlószünet következik, úgyhogy jövök már is a hírekkel.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
11: Tudni szeretném, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Pontban 13:30-kor, jó napot kívánok a mikrofonnál, továbbra is Kecső Richárd. Megválasztották Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés mai ülésén. Az ERTE társadalomtudományi karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A parlament Tasnádi Katalint is megválasztotta, ő lesz a hivatal nyomozati elnök helyettese. A központi nyomozó főügyészség ügyészen 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Unger Anna és Tasnádi Katalin megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Ezek között legalább 540 külföldi állampolgár van. A villámárvíz falvakat

0: hírek Szombathelyről, lebetonozzák az aszbesztel szennyezett területet. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, ha a képviselőtestület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az oladi padlató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldás jelenthet, ameddig a végleges intézkedés az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgozni a kormánynak. A munka 1 milliárd forintba kerül, ám egyelőre az nem világos, hogy tudják-e azt finanszírozni majd a kormány által felállított azbeszt alapból. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint alig csökkent a foglalkoztatottság mértéke. Nyár elejéhez képest ugyanakkor valamivel jobb a helyzet, de azt nem lehet kijelenteni, hogy csak az idén munkák előretörés állhat-e mögött. Így értékelte a helyzetet a KNTH vezető elemzője. Németh Dávid szerint ősszel lehet majd arról beszélni, hogy ez a tendencia igaz volt-e.
1: Az idény munka biztos, hogy segít benne. Az, hogy csak az idény munka, vagy más is van mögötte, ugye ezt most még nehéz látni, az biztos, hogy a tavalyi évhez képest az elmúlt egy-két hónapban gyorsabban nő a foglalkoztatás ennek a mértéke, úgyhogy ezért ez egy picit azt is sugallja, hogy talán többről van szó, mint szimplán idény munkás emberfelvételről, de nyilván ezt majd az ősszel fogjuk látni, amikor ezek az idény munkák kifutnak, hogy utána hogy alakul a foglalkoztatottságnak az alakulása.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 149.380 ponton áll. A részvénypiac forgalma 9,3 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek, 9,1%-kal erősödik a MOL kerek 5000 forintra. Az OTP 3,1%-ot csökken 45.500 forintig, a Richter 1,2%-os mínuszban 13.200 forinton, míg a Magyar Telekom 1,1%-kal emelkedik 2.532 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 80 fillért, 1 dollárért pedig 313 forintot és 20 fillért kell adni. Pillantás Európára, ahol jó hangulatú kereskedés van. A londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 6/10, a párizsi kakaron pedig 1%-os pluszban. A milánói tőzsde 8/10, a madridi IBEX pedig 0,5%-kal erősödik. Az olajárak vegyesen alakulnak most. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $83.10, a Brent $89.70-be kerül. Az aranyára most egy picit csökken, $4,652.50 az uncienként jár.
2: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, fátyófelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat holnap zápor, zivatar, a szél megélénkül. A délutáni órákban ma a hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul, késő este 16 és 23 fok közé hűl a levegő. Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
2: Esemény.
4: Különleges esti programokkal várják augusztus utolsó péntekén 28-án a Szegedi Vadas Parkban a látogatókat. A Vadas Park legnépszerűbb nyári programja az esti állatkerti túra. Szürkület idején és napnyugta után sejtelmesebb, misztikusabb az erdő, ahol számos kifutóban még este is kint tartózkodnak az állatok. Más állatkertekhez képest a szegedi séta különlegessége, hogy a Vadaspark 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az ott lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de a sötétben előmerészkednek. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett állatkertek éjszakája középpontjában az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak. A Terrárium házban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászás és az interaktív természetismereti tudástár is várja a látogatókat. Nem maradnak el az esti látvány, etetések, állat.

0: bemutatók sem. Először az indiai orrszarvúk uzsonnáznak, azt az oroszlánok vacsorája követi, végül az elefántok is kapnak nassolnivalót. Az este másik kiemelt témája Afrika, a Serengeti Trupé táncházát és koncertjét követően tűz zsonglőr bemutatója zárja a programokat.
1: Koncert. A Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet Szikora Róbert és az Ergo augusztus utolsó szombatján. Az 1983-ban alakult popformáció a csikidám életérzést hozza el egy fergeteges koncerttel. Ez az a stílus, ami az egyetlen magyar alapítású zenei műfaj, ugyanakkor Szikora Róbi védjegye is. A fellépés augusztus 29-én este lesz. A Szikora és az Ergo koncerteken hagyomány egy Hungária blokk, most azonban exkluzív dalpremiérrel is megemlékezik a csapat Fenyő Miklósról.
2: Fesztivál.
0: A politikai és társadalmi átmenetek, valamint az ökológiai krízisek bizonytalanságát állítja középpontba az idei Platz Fesztivál, amely augusztus 30-a és szeptember 8-a között köztéri művészeti projektekkel, kortárs tánc előadásokkal, sétákkal és résztvételi programokkal várja a közönséget Budapesten. Az esemény témájának fókuszába azt a köztes állapotot állítják, amikor egy korábbi rendszer már megrendül, de az új még nem alakult ki. A programban 4 külföldi művész budapesti adaptációját mutatják be hazai közreműködőkkel. Medi Dakhan marokkói és magyar táncosokkal közösen létrehozott KMS for Resistance című koreográfiája és hang performansza a légzést, az ellenállás és a kollektív cselekvés eszközeként vizsgálja. Wojciech Rabicki fordított partitúrák című munkája cseperi lakókkal folytatott beszélgetésekből kiindulva tárja fel a városi terek rejtett történeteit és a kollektív emlékezetet. Elizabeth Consolini Unreal Estate Agency című részvételi performansza egy képzeletbeli ingatlan irodán keresztül azt vizsgálja, hogy hogyan válik az otthon egyre inkább pénzügyi eszközzé. Marcos Krivokapics Unreal Estate című városi sétája pedig a megfigyelési rendszerek és digitális technológiák mindennapi életre gyakorolt hatására reflektál. A Művész mint kurátor programban idén a Fuzzy Earth kollektíva meghívására Irene Lucas Napenergia laboratóriuma és közösségi konyhája, a Pop-up Cantina Solar érkezik Budapestre. A fesztivál Sensing the City program sorozata idén is a városi térbe illesztett művészeti akciókkal foglalkozik. Jody Wood Mobility Garden című interaktív hordozható kertje az élelmiszer ellátással kapcsolatos tudás és a közösségi gondoskodás kérdéseit vizsgálja. Móró Zsófi Erőmű című projektje az 1988-as bős nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozások emlékét kapcsolja össze a Duna jelenlegi ökopolitikai kérdéseivel. Szabó Kristóf Ecological Backup System című napenergiával működő köztéri akciója pedig a városi ökológia sérülékenységére és a természet lehetséges jövőjére hívja fel a figyelmet. A szervezők szerint a fesztivál elsősorban azt vizsgálja, hogy hogyan lehet együtt élni a változással. A programok arra ösztönzik a közönséget, hogy ne csupán szemlélője, hanem alakítója is legyen a körülötte zajló társadalmi és környezeti átalakulásoknak.
2: Gasztró.
0: 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban augusztus 30-án. A rendezvény a Zsinagógák hetének nyitó eseménye. A szervezők tájékoztatása szerint a 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon 4 Sólet változatot mutatnak be. A programon, amely idén is a Zsinagógák hetének nyitó eseménye lesz, a látogatók a zsidó konyha hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A látogatók az eseményen megkóstolhatják a Sólet magyar, izraeli, hegyaljai és street food változatát. A magyar Sólet füstölt marha és libahússal, gerslivel, tarkababbal, fokhagymával és fűszerpaprikával készül, főtt tojással és csalamádéval tálalva. Az izraeli változat marhahúst, burgonyát és zöldségeket tartalmaz, enyhén paradicsomos, római küményes alapon, pikáns, ambaöntetes csalamádéval. A hegyaljai sólet libazsíros alapon készülő bab, gersli, marhaszegy és füstölt húsok együttese. A street food változatban a klasszikus sólet krémjét meleg pitába töltik, ropogó savanyú káposztával és enyhén csípős zsuggal. Részletezték a szervezők, a Sólet Fesztivál tehát augusztus 30-án lesz Budapesten a Városháza Parkban.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Levendula minden mennyiségben. Az köztudott, hogy káprázatos lila virágmezőket láthatunk nyáron, ha Tihanyban vagy épp a Balaton felvidéken járunk, de nem is kell ilyen messzire mennünk, hogy gyönyörködhessünk ennek az 1700-as években hazánkba került, Európában egyébként őshonos növénynek a látványában, és persze illatában. Amikor eljön a szezonja, 2 hektáron virágzik ez a szépséges árva csalánféle a fővárostól 16 kilométerre lévő Pilisboros Jenőn, a Kevéhegyi Levendula mezőn. Ilyenkor szedmagad akciókat szerveznek itt, de fotózásra is lehet időpontot kérni. Esküvőre készülőknek jó tipp lehet. Gyártanak saját termékeket is, egyelőre levendulás zsákokat és olajat, de hamarosan a kínálat része lesz a szappan is. És hogy mire jó már a szépségen túl ez a növény? Nyugtatja az idegrendszert, segíti a bőr regenerációját, zsákocskában a ruhásszekrénybe téve elűzi a molyokat, illóolaja és a belőle készült szappan pedig relaxáló hatású. Felcsúttól alig több mint 10 kilométerre van Vértes Acsa, ahol a nyár illatai szöknek ki az üvegekből. A napérlelte gyümölcsök zamatát mindenféle finomság őrzi, akár egészen télig. A valaha tanya gazdái 2007 óta alakítják permakultúrára épülő, önfenntartó biogazdaságukat. Fő termékük a szörp, ebből 70 félét készítenek, de kínálnak lekvárt, ajvárt, zakuszkát is. Ezekhez a legtöbb alapanyagot, gyümölcsöt, zöldséget, fűszernövényt maguk termesztik, és mind biominősítésű. Ezen kívül nagyon finom, és bizony az illatuk is bódító.
0: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
4: 2022. novemberében új weboldal bukkant fel az interneten, az egyszerű szövegdobozból álló ChatGPT. Emberibben kommunikált egy átlagos ügyintézőnél, és sokszor hatékonyabb volt egy Google keresésnél. Ekkor kezdtük érzékelni, hogy milyen korszakalkotó áttörés zajlott a színfalak mögött a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Ám ekkor még nem is sejtettük, hogy milyen hatást gyakorol mindannyiunk életére, és hogy mi vár ránk, ha egy kiforratlan és részrehajlóan működő technológiát a profit reményében különböző iparágak, sőt az oktatás és a média területén is használni kezdenek. Parmi Olson, a Bloomberg technológiai újságírója szerteágazó kapcsolatainak köszönhetően exkluzív információkra épülő könyvében betekintést nyújt a mesterséges intelligencia térhódításának történetébe, valamint a ChatGPT és más forradalmi technológiák alakulásába. Bemutatja a két zseniális elme és két startup, Demis Hassabis, a DeepMind agytröztje, és Sam Altman, az OpenAI vezetője folyamatos vetélkedését, akik a mindenható szuperintelligens számítógépek fejlesztése során már-már vallás alapítóként léptek színre. Kiderül, hogy bár induláskor mindketten az emberiség javára akarták fordítani a technológiát, egy-egy páratlanul nagyhatalmú mamut cég befolyása alá kerülve milyen veszélyes versenyfutásba kezdtek azért, hogy az ő platformjuk határozhassa meg a világ jövőjét. Ugye nem kérdés, hogy ez a könyv kell nekünk. Ligárt Andrással, az ACE Network alapító cégvezetőjével beszélgetünk most, az ő cége támogatásával jelent ugyanis meg a Booklab kiadó gondozásában magyarul ez a nagyon fontos kötet. Kezdjük azzal, hogy mit tart ő igazán eredetinek ebben a könyvben.
5: Nem nagyon olvasok ebben a témában. Szakmai konferenciák vagy sajtómegjelenés, azon kívül eddig nem nagyon olvastam erről a kérdésről. Igazából meg is lepett, hogy ez milyen régi sztori. Nem csak 2022-ben kezdődött igazából, amikor ugye az egész boom megtörtént, hanem volt egy ilyen helyzet, hogy 2018-ban már szerelmesek voltak a chatbotban, már 5 millióan a világon. Én meg azt sem tudtam, hogy ilyen létezik a Földön, tehát nem olvastam más könyveket, ami ezt tudnám hasonlítani, és ilyen szempontból egyet rengeteg újdonságot hozott számomra, hogy ez nem csak egy ChatGPT-ről, nem csak egy Altmanról szól, vagy nem két cégről szól, hanem ez sokkal szélesebb körű az egész sztori. Nagyon sok rávilágít az amerikai működési modellre, kontra amúgy európai modell, ugye a két cég működése az tükrözi egy kicsikét a kontinensek különböző emberi és üzleti hozzáállását, tehát nagyon sokat belelát, miközben vissza is igazolja, hogy úgy működik, ahogy kicsit úgy gondoltam, vagy ahogy gondoljuk.
6: Mi volt az ő erősségük?
5: Hassabis ugye egy kutató, tudós típusú mérnök. Altman meg igazából abszolút ez a, én úgy mondom, hogy sales ember, de az nem a kereskedőt jelenti magyarra fordítva, hanem egy cégvezetőnek jó szélsznek kell lennie, a glút megtalálni a csapatok között, a célokat, illetve a piaci befektetőkkel, ügyfelekkel úgy tárgyalni, hogy ez egy win-win legyen, meggyőzni őket arról, hogy a te utad az az ő útjuk. De ezt egy pozitív meggyőzéssel, és nem egy agresszív bármilyen módszert annál. Tehát nekem az Altman típus az abszolút ez a szélszes jellegű, míg a Hassabis az a kutató mérnök, aki Nobel-díjra vágyik, ugye úgy akar első lenni, hogy megmentse a világot, neki ez a célja igazából, hogy a világ megmentése a fő cél, és abszolút kutató szemlélettel, ugye ők eléggé titkosan tartották a módszertanjaikat is, hogy direkt azért, hogy erre tudjanak dedikálni, és ne legyen egy konkurenciaépítés. Tehát ugye ez a kettő között a fő különbség, és látszik, hogy picit talán a CSS vonal volt a nyertesebb, vagy aki hamarabb tudott lépni, míg a kutató típusú mindig kicsit lemarad. Nekem erről az jut eszembe, hogy én fiatal koromban a legjobb telefonokat a Siemens gyártotta, nagyjából, meg a Nokia, és hogy mind a kettő, hogy eltűnt, amikor jött egy Apple, és azt mondta, hogy nem az 1.0-as verzióval fogok kijönni, hanem a 0.5-tel, és majd az ügyfeleken vagy a vásárlókon letesztelem, és majd rajtuk keresztül eljutok az 1.0-ig. És hogy ez a modell, ez most jó vagy rossz, de sikeresebb, mint az a módszer, amikor, hogy akkor lépek ki a piacra, amikor ez már 100%-os vagy 110%-os, és én olyan eléged az vagyok vele.
6: Igen, hát Altman kockáztatott, sokszor sokat kockáztatott, és bukott is, vagy kudarcok is érték szép számmal, és hogy startupokkal kezdett foglalkozni.
5: Az Altman egyértelműen, igen, a Hassabis ugye, ő meg játékfejlesztő zseni volt, tehát ő onnan szerzett tőkét arra, hogy tovább menjen ő ebbe a világba, ő a kutatásból vette a pénzét, az Altman meg ugye abszolút ez a startup építést, ő maga startupokat csinált, ott ugye bekerült egy inkubátor programba, amit a végén ő vitt tovább. Tehát ilyen szempontból ő abszolút egy üzleti jellegű, a másik pedig egy kutató. Ő maga szerzett erőforrást. És a végén igazából az a sors fintora, hogy a Hassabis ugye nem ott bukja el, hogy ő rosszabb, vagy ő nincs elől, hanem egy rossz partnert választ a Google személyébe, aki visszafogja a piacra lépést. Tehát igazából ott nem elbukta, de mindenképpen nem maradt önmagához képest, mert valószínűleg ez egy csalódás volt, hogy nem ő hozta ki azt a módszertant, azokat a termékeket először, amiket ők már megcsináltak, majd hogy nem.
6: Zseninek hívja a szerző mindkettőjüket. Jókor voltak jó helyen, fölismerték a lehetőségeket, de miben volt a géniuszok?
5: Hassabis egyértelműen ő egy nagyon nagy tudású, intelligens kutató. Ez biztos, hogy megállja a helyét. Úgy a könyv az maga nem tér ki annyira arra, hogy az Altmannak azon kívül, hogy egy ilyen összekötő, csapatépítő, jó meggyőző vezető volt, azon kívül hogy azért azt nem tudjuk meg, hogy ő maga kódolta, vagy érte hozzá, én ezt a részét neki nem ismerem, de abban mindenképpen zseni volt, hogy ugye egy már majd, hogy nem lefutott mesterséges intelligencia piacon, meggyőzött kollégákat, hogy kevesebb pénzért, de hozzá csatlakozzanak, és így alapítottunk az OpenAI-t. Tehát szerintem abban volt ő zseni, hogy a cég összefogása, a célokat, az erőforrásokat megszerezve felépítette a céget. Ő ebbe volt szerintem zseni, és nem feltétlenül a mesterséges intelligenciának a fejlesztésében. Nekem nagyon érdekes volt még, hogy az OpenAI 750 fő, a DeepMind az 400 fő, az alapvetően milyen kis cégek teremtették meg ezt az új technológiát, a világunk úgymond egy nagyon komoly befolyásolására képes rendszert. Tehát nagyon kevés ember, és nagyon gyorsan. Azért ez hihetetlen, de az is látszik, hogy ez így működik jól.
6: Mit gondoltak ők a mesterséges intelligenciáról? Mi volt a céljuk?
5: Hát a Hassabis ugye meg akarta menteni a világot általánosságban, tehát jobbá szebbé tenni, és ezért akarta titkolni a technológiát, hogy ez mások ne férhessenek hozzá. Altman inkább a jólétet akarta megoldani, tehát egy olyan megoldást kifejleszteni, ami garantálja mindenki jólétét. Az egy kicsit más. Tehát az emberiség megmérésében az, hogy jólét, az egy egyik tényleg ilyen szélszes, a másik meg ez a kutató. Tehát ilyen szempontból más volt a hozzáállás, de mondjuk magában a fejlesztés vagy a cég működtetésében nem feltétlenül látom a különbséget, mert mind a kettő úgymond egy elég, hogy mondjam, soha nem megvalósuló cél, Tehát az a fontos, hogy minden nap törekedjünk rá, de soha nem lesz az, hogy megoldódott, meg elértük.
4: És a végére még néhány fontos mondat a könyvből. Amikor a technológiai iparban tevékenykedők nem olyan régen megpróbálták elképzelni, mihez kezdene egy elszabadult szuperintelligencia, önmaguk vágyait vetítették ki, amikor egy olyan világot vázoltak, ahol az egyes vállalkozásokból megállíthatatlan globális mamut vállalatok lettek. A közelmúlt legnagyobb átalakulásokat hozó technológiáját olyan embereknek köszönhetjük, akik vakok voltak a munkájuk valóságra gyakorolt mellékhatásaira, és nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy óriási pénzeket akasszanak le. A valódi veszélyt tehát nem is igazán maga a mesterséges intelligencia jelenti, hanem a technológiát működtető emberek mozgatórugói. Világuralom, a mesterséges intelligencia, a ChatGPT és az egész világunkat átformáló versengés. Pármi Olson könyvéről beszélgettünk Ligárt Andrással, az ACE Network alapító cégvezetőjével. Az ő támogatásukkal jelent meg ugyanis a könyv a BookLab kiadó gondozásában magyarul.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják. Több mint 120 ezer ölességi nyugdíjban részesülő kis nyugdíjas kaphat minimum 120 ezer forintos ellátás január 1-től a kormány minimál nyugdíjat megemelő döntése értelmében. Az emelést nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár. Arról még nincs döntés, hogy emelik-e a rokkantsági nyugdíj minimális összegét is. Ha igen, további 114 ezer rászorulót érint. Farkas András nyugdíjszakértőt hallják.
3: Az idény munkabiztos, hogy jó részletkérdés nyitott, például, hogy az öregségi nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés? Egyelőre erre nincs utalás. A leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet-e ebben az emelésben.
2: A nyári főszezonban 7%-kal javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján. Hegyi Zsolt Almán vezérigazgatója a javulást a többi között a nagyobb teljesítményi mozdonyok forgalom beállításával, a Balatonfüredi mozdonycsere felülvizsgálatával, a lassú jelek felszámolásával és a menetrend egyszerűsítésével magyarázta. Az augusztus 31-én induló utószezonban is maradnak a főbb nyári fejlesztések. Tovább közlekedik a Katica Interrégió, a kék hullám gyorsított megállási rendben jár, és forgalomban maradnak az osztrák vasúttól bérelt IC-kocsik is. Az utószezonban több nagyvárosból is közvetlen vonatokkal lehet majd eljutni a Balatonhoz. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Vikonkán Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket. A tárcavezető szerint az új főigazgató feladata a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések gyorsítása és a kórház korszerűsítése lesz. A tárca mellett tovább erősíteni a Honvéd Kórház honvédegészségügyi szerepét, különösen a katonai készenlét, a missziós felkészítés és a válsághelyzeti ellátás területén. Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának új tagjait. Ott Anna irodalomterapeutát, Sasvári Edét művészettörténészt, valamint Mácsai Pál színészt, rendezőt, az Örkény István Színház alapítóját nevezték ki. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelezte, a bizottság még hiányzó 9. tagját a Fesztivál Szövetség, a Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Music Hungary Szövetség jelölik ki szeptember 7-éig. Három magyar, köztük egy anyát, egy lányt és a lányát is eltűntként keressék a nepáli természeti csapás után. Az RTL információi szerint a két nő csak aznap reggel 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, hogy a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os csökkenéssel 149.067 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A vezető részvények között a MOL erősödik 7,1%-kal 4.994 forintra. Az OTP 7,1%-ot gyengül 45.300 forintig, a Richter 1,2%-os mínuszban 13.200 forinton, a Magyar Telekom 2,1%-ot csökkent 2.526 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forintot, 1 dollárért 313 forintot és 40 fillért kérnek. Európában a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,5%, a párizsi CAC 1%-kal erősödik, a milánói tőzsde 0,7, a madridi IBEX pedig 0,5%-os pluszban tartózkodik.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Északon néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél megélénkül, ma a délutáni órákban a hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul, késő este 16 és 23 fok közé hűl le a levegő, a fővárosban 28 fok van, a Balaton 24, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos. Köszönöm figyelmüket a folytatásban, a krízisek és pofonok Böhm Kornéllal, hírek pedig majd 14:30.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
4: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóság, észrevehetőség a témánk, és talán megszokhattátok, hogy néha nem teljesen egyenesen futunk neki a témának. Most egy picit ferdén fogunk nekifutni, ha szabad így mondani, mert arról fogunk beszélni, hogy látható-e a jövő, mennyire lehet észrevenni azt, hogy mi következik, és azt hiszem, hogy nem is hívhattam volna mást venni, mint Rab Árpád jövőkutatót. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
5: Én köszönöm, hogy itt lehetek. Szia!
4: Látjuk-e a jövőt? Erről fogunk beszélgetni. Nyilván ez egy nagyon nehezen megfogható ügy. Jól gondolom, hogyha abba az irányba terelem a dolgot, hogy ez egyfajta rendszerben gondolkozás, hogyha akarunk jövőt nézni, akkor inkább erről érdemes megfogni?
5: A legfontosabb gondolkodni a jövőről, mivel a jövő nem állandó, nem egy fix egyeneset járunk be, hanem forgatókönyvek léteznek, trendeket, adatokat, irányokat láthatunk előre. Ha elgondolkodunk rajta, akkor azzal megnöveljük igazából a reakcióidőnk intelligenciáját. Tehát ha jön valami változás, akkor jobban tudunk rá reagálni. El tudunk kerülni csapdákat. De ami talán még fontosabb, tudjuk úgy formálni az egészet, hogy nekünk jó legyen, hiszen egymás mellett különféle forgatókönyvek is lehetnek. Lehet olyan cég, ahol csak emberek dolgoznak, van, ahol csak robotok dolgoznak, és aki amelyik felé szeret menni, a felé megy. Úgyhogy ezért mindenképp érdemes gondolkodni róla. De ha nagyon üzletiesen akarnék fogalmazni, akkor teljes költséghaszon elemzést végzünk, de nem csak a jelenre és a közeljövőre, hanem a távoljövőre, és ha mindenhol zöld pipa, akkor már úgy kezdünk megnyugodni.
4: És miket rajzol fel az ember a táblára, amikor azt mondja, hogy na nézzük a jövőbeli lehetőségeket, miket elemez?
5: Rengetegféle módszertan van, a jövőkutatásnak nagyon jó szakirodalma van nemzetközi és hazai szintéren is, és különféle emberek különféle módszertanokat használnak. Nekem olyan kiforrott, hogy én mindig így dolgozom, nincsen, hiszen nagyon sokféle iparággal dolgozom, és általában más és más lehetőségek vannak. Vannak különféle ilyen keréklogikák, vagy forgatókönyvlogikák, bármilyen mintázatban elképzelhetjük. A legfontosabb szerintem az, hogy vázoljunk fel egy térképet, tehát hogy hívhatjuk probléma térképnek, azt azért mindenki ismeri, de itt már nagyon sokan el szoktak akadni, hiszen nem biztos, hogy mindent figyelembe vesznek, amire szükségük van. Én azért azt tapasztalom, hogy a jövőkutatásnál nagyon sokszor sejtjük, hogy mi van, de van, amikor ez kényelmetlen tudomásul venni, és inkább elhessegetjük, hogy ez majd egy jövőbeni Árpád problémája lesz. Tehát látjuk, hogy ez a probléma jön, de most van egy közelebbi, és most ezt, és majd akkor az lesz a közelebbi, akkor majd nem tudom, mit csinálok.
4: Ezt a krízis kommunikációban is ismerjük, egyébként ezeket issúnak, vagy lopakodó krízisnek hívjuk, hogy amikor tudjuk, hogy ez a jövőben fog problémát jelenteni, akkor inkább azzal foglalkozunk, amit most kell csinálni.
5: Hát igen, és ez nagyon jó szó, ez a lopakodó tetszik, mert amikor már itt van az orrunk előtt, akkor viszont meg olyan nagy lesz, hogy akkor az már krízis, vagy dráma, vagy tragédia. Míg, hogyha időben látom, akkor üzleti lehetőség is tud lenni, hiszen ez másoknak is a problémája. Ha valami problémára üzleti megoldást szállítok, akkor azért fizetni fognak, hogy megoldottam helyettük ezt a problémát. A másik pedig az, amikor nem gondolunk valamire, aminek kellett volna. Ez valóban nehéz ügy, mert nem lehet megőrülni sem, hogy mindig mindenre, és nem lehet, nem tudom, a spanyol mesztelen csigák párosodását is olvasgatni, az ember közlekedést akar fejleszteni, de nagyon meglepő dolgok hathatnak. Általában minél jobban belegondolunk a valóságba, minél közelebb hozzuk az élethez, annál inkább előjönnek, hogy mondjuk egy autófejlesztésnél a gyalogosokról is szó van, de az útminőségről is szó van, de az időjárásról is szó van, és így tovább. És akkor ezeket összerakjuk, azért nagyon jó, mert akkor jönnek elő azok a kis finomságok, azok a kis hatékonytalanságok, azok a kis jó megoldások, amitől elkezd működni az üzlet mondjuk, vagy hát én társadalmi cselekvésekben is szeretek dolgozni, nyilván üzleti tanácsadó is vagyok, hogy amitől működik. Amikor azt érzi mindenki, hogy hát ez annyira evidens, meg hogy ez tök jó, hogy van, nem is kell magyarázni. És amikor így teszel le valamit az emberek elé, akkor azt használni is fogják. Érdektérképeket szoktam felállítani,
4: na,
5: nekem az mindenképpen
4: van. Annyira, úgyhogy
5: ezt menjünk bele. Ezt mondhatjuk, hogy én találtam ki, de lehet, hogy valaki
4: másik
5: használta, de a logika az nyilvánvaló számodra, és ha minden szereplőt leírsz, és megnézed, mi a valódi érdeke. És biztos vagyok benne, hogy a krízis kommunikáció az egyik alapvető szó, az őszinteség, és itt is. Pontosan mi az érdeke, nem csak az, amit mond, hanem valójában. Tehát, hogy persze azt mondom a munkavállalomnak, hogy
4: te vagy a legfontosabb.
5: Te vagy a legfontosabb, én téged szeretlek, mindenképp gondolok rád, babzsákot is veszek neked, de figyelj, fejlesztjük közösen ezt a digitális transformációt, de nem nyugtatom meg afelől, hogy ezt nem azért csinálom, mert el akarom venni a munkáját, vagy azt mondom neki, hogy ennek segítségével majd többet tudunk dolgozni, és akkor ő azt mondja, hogy rendben, de az nekem miért jó, vagy legyen akkor 4 napos munkahetem, vagy fizetésemelésem, vagy valami, de nem ezt szoktuk mondani. Tehát, hogy a valódi érdekeket jó végiggondolni, mert akkor nem történnek meg a látvány szabotálások, nem történnek meg a félreértések. A jövőkutatásnál nyilván, amikor arról beszélsz, amiről mindenki beszél, az a jelen, azt is kell, ki kell szálazni, tehát, hogy az is egy külön műfaj, és imádom, amikor, hogy mi az igazán lényeges a nagy zajban, mi az, ami pontosan mi is történik. Szeretem ezeket megfejteni. Szeretek gondolkodni rajta, hogy megfejtem, hát néha, igen, néha nem. Szeretek másoktól tanulni, akik megfejtik ezeket. De alapvetően a jövőkutatást nagyon sokszor a perifériát nézzük. Tehát amikor már a vezetőságok címlapján van, akkor az megvan.
4: Akkor már lemaradtunk.
5: De akkor mondjuk azért 3 évvel azelőtt már látsz egy szabványbejelentést, már látsz egy tudományos cikket, amit egy kis kör fölkapta a fejét, de mások nem, és lehet, hogy egy mezőgazdasági szakcikk, ahol azt mondják, hogy ez egy forradalmi dolog, akkor látok egy szabványt bejegyezve, ami egy olyan gépre, látom, hogy nagy az átütő ereje, látszik, hogy lesz mögötte tőke, akkor azt mondani, hogy ez 2 év múlva be fog robbanni, ez inkább üzleti elemzés. És akkor van, ami leginkább a legszabadabb, és amit nagyon szeretek, azon, ha jövőn gondolkodni. Milyen lesz? Mik a versenyképes képességek? Hogyan leszünk benne boldogok? Mik lesznek az értékek? És kiben fogunk bízni? Nagyon komplex mátrixokat lehet rajzolni, és vannak olyan szlájdjaim, ahol lassú trendek, gyors trendek, közepes trendek, ciklikus trendek, hol a meccés pontja, de a lényege az, hogy ezen gondolkodjunk.
4: De hát akkor a töprengsz? Tehát így értsem, ha gondolkozom rajta, hogy úgy ülök és töprengek, hogy kibe fogunk bízni, vagy valami szolíd adatot azért próbálsz mögé rendezni?
5: Hát szerintem jó ezen töprengeni, de ha most csak ezen töprengenék, akkor azt tartsam meg magamnak. Tehát, hogy mondjam mindenkinek.
4: Remek ötleteink lehetnek.
5: Imádok verseket írni, nem tartom őket olyan jóknak, hogy kiálljak velük mások elé, de magát írni szeretem, az életem része, de nem, hát nyilván adatok, tanulás, imádom a történelmet, rengeteget olvasok, még többet tanulok más emberektől, és még többet tanulok gyakorlati projektekből, és még többet tesztelek. Nagyon sok zsákutcát én vágok le, és nagyon sokszor azért, hogy mondjam, fizetnek meg, vagy köszönik meg, hogy a zsákutcát lejátszottam már. és akkor nekik ezt nem kell. Tehát azt mondani, egy fejlesztésnél nézzetek, három lehetőségünk van, és azt mondani, hogy figyelj, ebből egy, ez biztos, hogy nem jó, ennek ilyen az esélye, ennek olyan, akkor már nyertünk időt. És érvelés. Vannak ciklikus dolgok, ez tény, de mindig olyan izgalmas elgondolkodni azon, mi az, amit valóban más. Nagyon könnyű azt hinni, hogy az ember mennyi mindent tud. De igazából én csak a forrás kritikámon rengeteget dolgozom. Hát adatok, adat. Melyik adatban bízzak? Nem is föltétlenül rossz indulatból, de nagyon sokszor torz adatokat lát az ember. Mindig eszembe jut ez a talán régi indiai történet, amikor az 5 vagy 6 bak ember elindult, hogy megismerje a világot, és egy elefántba ütköznek, és az egyik fogja az ormányát, és azt mondja, hogy ez egy hosszú csőszerű állat, a másik meg egy nagy tömbszerű állat, tehát hogy valaki ki akarja hangsúlyozni, hogy a klímaváltozás milyen erős, van, aki meg azt mondja, hogy nálam meg egy másik oldala erős, nálam a vízhiánya nagy, nálam a vízbőség, hogy mondjam, hogy elárasztja a tenger a földjeimet, és akkor melyiket vegyem figyelembe, és ez önmagában, ez számomra csak úgy lehetséges, hogy másokkal beszélgetek és vitatkozok.
4: Azon szoktam gondolkozni, hogy töprengeni, hogy amikor valaki ilyen trendeket jelez előre, és jósol, így szoktuk mondani, hogy ez csak egy ilyen viccesen mondjuk, hogy jósol, akkor szokott szembesítés lenni, megmondom, hogy mire gondolok, hogy mondjuk ez főleg politikai előrejelzés jut eszembe, hogy mondjuk, ha valaki 20 évre előre megmondja, hogy ő szerintem erre fognak alakulni a politikai erővonalak, vagy akár egy tőzsdei előrejelző, aki szintén ilyen nagy távlatban jelez. Van, hogy szembesítik 20 évvel később, vagy az időpontját, amikor ő bemondta azt, hogy hát de figyelj, te tök más mondtál, valahogy én nem szoktam ilyenekbe. Tehát, hogy számon kérik, vagy elcsípik a jövőkutatókat a jövőben?
5: Remélem, hogy igen. Én azért elég régóta csinálom, és hát nem is lenne helyes, hogyha nem lenne visszajelzés. Azt mondani, hogy figyelj, itt tévedtél, és akkor az a kérdés, hogy miért tévedtél, az nem azt jelenti, hogy hülye vagy, hanem azt jelenti, hogy valamiért tévedtél, rossz volt az adatod, vagy valamit rosszul értelmezted, hogy tanuljunk a jövőre nézve. Tehát, hogy ez szükséges. Azért nem mindegy, hogy mennyire pontosan mondasz valamit. Mondok egy példát. Az, hogy a klímaváltozásnak borzasztó nagy hatása lesz, mondjuk a szélsőséges időjárási körülmények, stb. Az, hogy a jövő egyik üzleti modellje tartalmazza ezeket. Az, hogy az energiaszemléletű megközelítés, akár a saját időnkben, akár a konkrétan az energiával, de sok minden másban, fontos lesz 20 év múlva, és ez biztos igaz. Azt mondani, hogy 42% lesz az Nvidia részvény növekedése, az egy nagyon merész dolog, és én nem is mondanék szívesen ilyet, egyrészt, mert nem is releváns egyébként a ügyfeleimnek olyan értelemben, hogy ugye 20 évig semmiképp nem ad el. Tehát, hogy ezt most itt felejtsük el, lássuk el, a 20 évre máshogy fektetünk bele. De vannak azért nagy trendek, ami mellett sokszor elmennek az emberek. Egyik izgalmas projektem volt még 15 évvel ezelőtt, amikor egy ilyen ingatlan befektetővel beszélgettem, és Bergenről beszélgettünk, norvég város, hogy jó, olvastam egy cikket, és mondtam, hogy milyen olcsókat el kell, mondta, persze, hát mi van, hogy semmi. Hát
4: mondom, nagyon szép kisváros egyébként. Volt.
5: De mondom, mellette van egy csomó másik cikk, ami a klímaváltozásról beszél, hogy mi van akkor, hogyha 15 év múlva ezek sokat. És akkor egy olyan összeget, ami neki tényleg ilyen 15-20 évre befektetésileg beletette, és most nagyon örül neki, mert ott most egy kicsit jobban tudja használni őket. Ez most nem azt jelenti, hogy ilyen titkok vannak, amik föllebbennek, alapvetően azért nem én legalábbis ilyenekre nem. Maga az előrejelzés, maga a százalék megmondás, maga az, hogy melyik csapat fog győzni, milyen eséllyel, ez egy külön nagyon jó műfaj, és nagyon izgi ezek az előrejelzések. Én inkább trendekkel, társadalmi változásokkal szeretek foglalkozni, és az üzletnek is mindig azt mesélem el, hogy az emberek hogyan fognak viselkedni, és úgy finomítják a dolgaikat. Más szakemberek máshoz értenek sokkal jobban.
4: Azon törtem a fejem, hogy nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy van valami reményünk a jövőre nézve, a klímaváltozás sokszor bemondtad, és valóban az egyik legmeghatározóbb trendje az életünknek, hogy arra számítunk, hogy addigra meg kitalálnak valamit. Ez mennyire reménybeli, nagyon boldog az, ez mennyire reménybeli dolog, vagy mennyire az, hogy hát figyelj, nincsenek olyan kutatások, ami azt mutatná, hogy.
5: Hát dehogy nincsenek, én teljesen optimista vagyok, olyan értelemben, hogy eddig is számos kihívás volt az emberiség előtt. Ezeket mindig megoldottuk, mindig újra struktúráltuk a gazdaságunkat, kommunikációnkat, értékrendszereinket, stb. Most is egy ilyen változás előtt állunk. Összeszedjük magunkat, megoldjuk, miközben megoldjuk, majd újabb problémákat generálunk, és akkor megint jön egy újabb hullám, és akkor is megoldjuk. Az, hogy azok nagyon tévesek, csak két klasszikus hiba is benne volt ebben, amit említettél. Az egyik klasszikus, de az a lehető legrosszabb, amikor valaki lát egy adatot, és úgy képzel a jövőkutatás, hogy csak meghosszabbítja azt. Tehát, de jó, létrejött a 3D nyomtató, már 10%-osan elterjedt, a jövőben 100%-os lesz, akkor elkezdek arról beszélni, de miért? Kinek az érdeke, kinek nem az érdeke terjedjen. A másik pedig az, hogy egy mostani helyzetből ítéli meg az 5 év múlvait, és ezt nem szabad. Én, amikor hosszabb távon fejlesztek, nekem az 5 év múlvai emberek bizalmi terét kell megmondanom az ügyfeleknek, nem az, hogy most kinek hisznek, az AI-nak, vagy egy humánnak, vagy egy weblapnak, vagy egy nem tudom minek, hanem az 5 év múlvaik miben, mert hát addig ér oda. És értem, hogy néhány dolgok lassan változnak, de minél nagyobb a nyomás, annál több az innováció is, mert 10 éve arról beszélünk, hogy amikor az üzlet rájön, hogy meg tud gazdagodni abból, hogy megmenti a földet, mennyire más hozzáállás innovációk terén, és most végtelen sok innováció indult be, nagyon sok változás indult be. Persze jó kérdés, hogy elég gyorsan, és a többi, de ezek a végítélet drámák két szempontból is problémásak. Az egyik az, hogy van jó forgatókönyv. És hogyha félsz, akkor lebénulsz, akkor nem cselekszel. Tehát, hogy vegyek rá, valaki csak a manipuláció szó is elhangzott, de hogy pompás dolog fákat elültetni. Oké. Okay. 20 év múlva fogod látni. És hogyha nem adok neki időhorizontot, akkor miért akarjon elültetni valamit a húsz? Ha azt mondom neki, hogy pedig a ma problémát oldjuk meg, csak a már. Mire megoldjuk? Tegnap lesz, úgyhogy mindig lesz újabb probléma. Ez parttalan. Kell jövőképünk legyen. Kell bíznunk a jövőben, és van is miért. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások. Csak ha lehetőségként nézel rá, ha csoportosítod, mi az elkerülhetetlen, hol van a mozgásterem, mi az, aki mindenkit érint, mi az, ami csak engem. Hogy tudok kivédeni valamit, ami 2 év múlva jön el, de eljön, mások, akik nem készülnek rá, 3 hónapig sokban ülnek, azat a 3 hónap alatt én pedig tarolok, ezeket ki lehet dolgozni.
4: És akkor azt is lehet mondani, hogy igazából nem kell mindenkinek ugyanabba az irányba gondolkozni, vagy ugyanabba az irányba menni, hanem vannak egységek, csapatok, akik egy irányban közösen gondolkoznak, és ez majd kitermel valami jót.
5: Igen, ez is szokott zavarni, amikor a milyen lesz a jövő, ugye? Mondta, hát igen, úgy is tetted fel a kérdés, igen. Hogy de hát azért sem jó kérdés, mert ahogy beszéljük is, nem csak egyféle működési modell van. Igenis vannak emberek, akik nem szeretnek otthon dolgozni, akik igenis szeretik azt, hogy egy kis szociális élet, egy közösség, akkor tudnak. Van, akik meg szeretnek otthon dolgozni, van, akiknek meg mindegy, egy kicsit nevelés kérdés. Most azt mondani, hogy a jövő csak az otthoni munkavégzésé, ez egyszerűen nem igaz, mert akkor elveszít a munkaerőid részét.
4: Az, meg az irodapiacot.
5: Igen, és akkor az, hogy viszont jó, de hogy? Akkor mennyi? Akkor mekkora irodák legyenek? Mit tegyek az irodákban, hogy még jobb legyen? Az már megint egy más kérdés. Tehát, hogy ezek a végletessége, hát ahogy a Csillagok háborúja című dokumentumfilmből is tanultuk, az a sziteknek a végzet, nem az, hogy ilyen lesz, hanem olyan lesz, hogy amúgy nagy hatások vannak. Tudjuk, hogy a konnektivitás, tudjuk, hogy a rugalmasság, tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia pont az emberi képességeket emeli föl, a kíváncsiságot, az ügyekben való hitet. Ezek szép szavak. Hogy fordítsam le az én nyelvemre? Ez most akkor mit jelent? Vegyek elektromos autót, vagy ne vegyek? Vagy az utolsó autó helyett humanoid robotot vegyek? Vagy úgyis majd megoldják, én foglalkozok azzal, hogy szeressem a családomat? Vagy tagadjam, hogy van mesterséges intelligencia, vagy pont, hogy használjam rejtve? Mi a jó forgatókönyv? És ezekre azért vannak válaszok. Tehát, hogy... És az utolsó, az tényleg mindig a szembenézés. Én nem... És szerintem pont neked, aztán biztos nem kell magyarázni, hogy mennyire sok időt lehet nyerni azzal, hogy az ember beleáll a dolgokba, hogy figyelj, ez a helyzet. Tehát, hogy most a víz az egy probléma, kevés lett belőle. Igen, így gondoljuk végig, hogy mi van, hogyha korlátozva lesz a vízfogyasztás, mint az, hogy dramatizálva feküdni. Ha azt mondom, hogy lesz vízkorlátozás, akkor tudok rá üzleti modellt fejleszteni, vagy már most egy kicsit spórolok, és akkor, ha előáll ez a helyzet, már nem vágom fel az ereimet, stb.
4: Na hát sok kérdést tettél fel, úgyhogy ezekre fogunk aztán válaszolgatni, legalábbis amennyire tudunk. Ez a Krízisek és pofonokra Várpád jövőkutatóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárda az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projektjéhez kapcsolódó állami támogatások ügyében. A tárca szerint a csaknem 25 milliárd forintos támogatást eredetileg a Népligeti sporttelep fejlesztésére és a Fradi város beruházás megvalósítására kapta az FTC. A projekt azonban nem épült meg. A minisztérium szerint a klub az összeg jelentős részét működési kiadásként számolt el, illetve több mint 11 milliárd forintot továbbadott a labdarúgó csapatot működtető ZRT-nek, amely játékos vásárlásra költötte a pénzt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen szól. A sportállamtitkárság ezzel párhuzamosan rendelkezett a Fradi városra adott támogatás és kamatainak visszafizetéséről. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak már arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak.

0: Szombathely lebetonozza az aszbeszttel szennyezett területet. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, ha a képviselő testület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az Oladi plató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldás jelenthet, ameddig a végleges intézkedés az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgoznia a kormánynak. A munka 1 milliárd forintba kerül, ám egyelőre nem világos, tudják-e azt finanszírozni majd a kormány által felállított aszbeszt alapból. Aktamentesítik a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait, ezt az amerikai középső parancsnokság vezetője jelentette be. Brad Cooper tengernagy az X közösségi platformon közzétett videóban azt mondta, hogy sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. A tengernagy elmondása szerint az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a Hormuzi szoroson. Ezek a hajók mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítanak. Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből, amelynek egyik alapító tagja, ezt az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozó Bloomberg közölte. A források szerint Caracas a tervezett lépésről már egyeztetett amerikai tisztviselőkkel, végső döntés azonban még nem született. A kilépés lehetővé tenné Venezuelának, hogy függetlenül az OPEC termelés korlátozásaitól felfuttassa olajtermelését, miközben olajértékesítését jelenleg az Egyesült Államok ellenőrzi.
1: Tőzsdehírek.
0: Vegyesen teljesít a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a forgalom pedig már átlépte a 10,5 milliárd forintot. A vezető részvények is egyébként vegyesen teljesítenek a nap folyamán. És ha megnézzük a bankközi devizapiacot, ott pedig azt látjuk, hogy az euró és egyébként a dollár is nagyrészt vegyesen mozog, hol erősödik, hol gyengülget. Most nagyjából 364-365 forint között az euró, és 313 forint körül mozog a dollár. Európában jó hangulatú kereskedés van, a főbb nyugat-európai indexek pedig szintén pozitívan teljesítenek. Több adatot is közölt ma a Központi Statisztikai Hivatal, például arról is, hogy hosszú hónapok után emelkedett a foglalkoztatottak száma. A KSH adatai szerint a 17-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 222.000-re, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-ra nőtt. Jelentősen csökkent júliusban a magyar külkereskedelmi többlet. A termékkülkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés oka, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt. És kijöttek az előző hónap népességre vonatkozó adatai is. Júliusban csökkent a születések és a halálozások száma idehaza, miközben több házasságot kötöttek. Csak nem 6200 gyermek született, ami majd 8%-kal kevesebb az egy éve korábbinál. Ugyanebben a hónapban 8900-an haltak meg, majd 3%-kal kevesebben, mint tavaly ilyenkor. A természetes fogyás egyébként így is magasabb az egy éve korábbinál. A házasságkötések száma is emelkedett, az előző hónapban 4500 pár kelt egybe.
1: Időjárás jelentés.
0: A délutáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Rabárpád jövőkutatóval beszélgetek arról, hogy látható a jövő, ez picit

0: mondva csinált, hogy elhívhassa Márpit beszélgetni, mert ugye a láthatóság eznek az évadnak a témája. Visszakanyarodnék egy picit a jelen kihívásaihoz. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen sokszor van az, hogy megértünk valami pofon egyszerű dolgot, amit ha látunk, akkor már könnyű, de addig meg ugye elképzelhetetlen volt. Én azt írtam itt fel magamnak, hogy ez a fekete hattyú jelenség egyébként, amikor az van, hogy de hiszen ezt láthattuk volna, hogyha odafigyelünk, vagy úgy adja magát ez a dolog, vásár után okos a paraszt, szokták mondani, én legalábbis szoktam. Mi a helyzet ezzel a fekete hattyú jelenséggel, amikor így a homlokunkra csapunk, hogy na hát, ha ezt tudtam volna, akkor én lettem a legokosabb.
1: Igen, ez a... Persze a jövőt könnyű megmondani, főleg utólag. Tehát, hogy van egy számos ilyen mondat.
0: Meg hosszú távon mindjárt halottak leszünk, hogy ez a Keynes.
1: Hát igen, és akkor aztán úgymond le is zárjuk a kérdést, de abszolút nem erről van szó, hanem az hogy egyébként tényleg meglepően vakok tudunk lenni dolgokra. Ez nem azért van, mert az emberek ne lennének kíváncsiak, vagy ne igyekeznének, nagyon sokszor azért van, mert a saját iparágukra figyelnek. És én ezért szeretek több iparággal foglalkozni, minden iparágban dolgozom olyan szakemberekkel, akik nagyságrendekkel jobban értenek ahhoz az iparághoz. Látják a mélyét. Én igyekszem ezeket összekötni, mert van olyan, hogy az egyik iparágban egy közhely. Hát persze, hogy itt tartunk. A másikban nem is hallottak róla. És a fekete hattyú nagyon sokszor, ő egy teljesen békés fehér hattyú. Már a kis rucái is mennek mögötte, és a másik iparág meg azt mondja, hát ez hogy lehet? Tényleg ilyen van. És ez az egyik. A másik, amikor tényleg megértünk valamit, ami úgymond ott volt a szemünk előtt, de nem kattant össze. Én ezeket nagyon szeretem, ezeket a koanszerű felismeréseket, amikor így előadásaimban is szeretek ilyeneket mesélni, amikor így látom és érzem a hallgatóságon, hogy most kattan a helyére. Például pontosan mit csinál az AI, és akkor a mesterséges intelligencia, és hát, hogy igazából mi történik? Az egyik, ami történik, hogy amit eddig összetartozónak hittünk, hogy egy okos ember létrehoz egy okos terméket, egy sebészkéssel elvágtuk középen, és ez most már okos termék tud ember nélkül lenni. És ez mit jelent igazából? Hirtelen nagyon összezavarodunk az értékválságok, stb. De nyilván a szerzőjogtól kezdve a bizniszen át sok minden. És hogy pontosan mi történik? Arra rájönni, hogy alapvetően emberek vagyunk, és hogy az érdektérkép java része az, hogy csak szeretnénk jól, egészségben, szeretetben élni. Tehát, hogy néha így kimondani egyszerű igazságokat, és vannak azok a fekete hattyúk, amik úgy megjelennek. Ez, a fekete hattyú nem írja le az, hogy most pozitívként vagy negatívként gondolunk rá. Tehát, hogy az most épp egy elefánt a porcelánboltban, amit eddig nem vettem észre, vagy az az innováció, amit pont az előbb említettél, hogy majd megoldják. Ó, hát ez az. Hát a mesterséges intelligencia milyen gonosz, meg deepfake, meg elveszi a munkát, de közben használom, mert segíti, vagy egyszerűen ez azért van, mert optimalizálnunk kell, és ennek a segítségével 30-40%-okat tudunk megspórolni sok erőforrásból, és mivel sokan vagyunk ez át rendszerben, szükségünk van optimalizálni. És akkor, hogyha ezeket fölismered. Én azt gondolom, hogy az olyan mindenki által váratlanul megjelent dolgok, amik olyan mértékű innovációs kreatív felismerések, hogy azelőtt nem gondolt rá senki, én nem nagyon tudnék ilyet mondani. Olyat tudok, hogy kevesen hittek benne, olyat tudok, hogy nem vettek tudomást róla, olyat tudok, hogy nehezen tudtok elképzelni. Ettől függetlenül a fekete hattyú jelenség az nagyon-nagyon fontos, és nagyon szeretem, és ugye a konferencián találkoztunk, ott az is a kulcs elem, nagyon helyesen.
0: Hogy totem állat.
1: Igen, és ez tök jó, csak egy mondat van, amit nagyon-nagyon nem szeretek, az pedig az, amikor azt mondjuk, hogy a jövőt nem lehet megismerni. Mert egyrészt azért nem szeretem, mert nyilván sok igazság van benne, nem tudunk mindent. De számomra ez a felelősségeltolásról szól. Arról szól, hogy mivel úgyse tudjuk megismerni, úgyse tudunk felkészülni, tehát nem marad más, mint a ma küzdünk.
0: Lesz, ami lesz.
1: És kicsit a fekete hattyú is nekem olyan, hogy hát úgy is vannak olyan jelenségek, amik pum, és az nem jó, akkor valaki nem gondolkodott eleget.
0: látszólag messziről indítom, de ide fog kapcsolódni. Voltam most egy barkácsáruházba, és árulnak egy olyan terméket, fiam mutatta nagyon lelkesen, amit tulajdonképpen úgy tudok elmondani, hogy egy ilyen pumpaszerűség, egy ilyen gumitömlő, amit kézzel lehet felpumpálni, és tulajdonképpen amire használják az az, hogy beteszed mondjuk az ajtó alá, és felpumpálod, és ez egy picit megemeli, és akkor le tudod venni arról, amit vagy zsanérnak hívnak, vagy nem, ezt nem tudom. És ugye ez egy teljesen mechanikus termék, és azon, arra csodálkozom rá, és sok ilyen termék van, hogy ugye mi kellett 2100 év ahhoz, vagy 2000 akármennyi, hogy egy ilyenre. A másik ilyen, amit szoktam, főleg nénik, de bácsik is szokták, az olyan kis leülős kocsit tolni maguk előtt, amire le tudnak ülni, pihenni. Ez is egy mechanikai dolog. Tehát, hogy azokhoz a dolgokhoz, amihez formailag azért nem kellett 2000 év fejlődése, azok hogy kerülnek be ilyenkor a képbe meg a boltba?
1: Hát igen, ugye, hogyha ez a tömlő hamarabb van, sokkal több, vagy kevesebb lilalábúj, és sokkal kevesebb rossz szó, vagy csúnya szó hagyta volna, hát ez az ajtó leszedésed egyébként. Jó, azért nyilván az is benne van, hogy az, hogy te egy ilyen kísértékű terméket le tud gyártatni, és el tudja adni a világ másik pontján, ahhoz kellett a jó reg longtail üzleti modell, kellett egy világgyár, kellett egy e-business, a másikhoz kellett egy idősödő társadalom, az, hogy a fejlett országokban már a lakosságnak a fele idősnek számít, a régi dolgok szerint. Azért mondom így, mert most már abszolút másra gondolkodunk erről, de mondjuk azt mondom, hogy magyar lakosság harmada is 65 év feletti lesz, ami már egy piacméret, amire már. Tehát, hogy azért benne vannak ezek is.
0: Az üzleti gondolkozás.
1: Igen, tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy tudunk találni ilyen képet, és az is lehet, hogy már a hallgatók találtak is, ahol már sumerisnek is volt még fakerék kell, de ő tolta is le tudott rá ülni, mert egy valaki megcsált az édesanyjának. De az, hogy ebből üzlet legyen, ahhoz piacméret kell, ahhoz gazdaságosság kell. De másik tény, igen, van ez, hogy fú, tényleg milyen egyszerű.
0: Hát meg ha ez nekem jut eszembe, ugye az igen, a másik ilyen.
1: Igen. Igen, igen, ez amúgy is szeretjük a tippeket, trükköket. Hát az internet is tele van ilyenekkel. Ha itt fordítod, úgy fordítod, imádom is ezeket a videókat. Hú, tényleg, ezt tudti, meg fogom jegyezni, nyilván nem jegyzem meg. És
0: egy műanyag flakon közepét kivágom körzővel, és igen, ezekre megyek.
1: Ja, de azok cukik, amikor figyelj, milyen egyszerű, és akkor 10 percen keresztül olyanokat csinál, hogy nekem nincs is olyan eszközkészletem, meg kézügyességem. De tény, hogy az nem baj, hogyha egy olyan szemléletre átállunk, hogy barkácsolni, mint a helyet, hogy megnyomok egy gombot, hogy a világ másik pontjáról egy zöld békát szállítsanak. De vannak igen olyan dolgok, amik úristen tényleg, hogy ez milyen egyszerű, és nagyon szeretjük az ilyen felismeréseket, és biztos, hogy millió ilyen is lesz. És az is olyan izgalmas számomra, és én nagyon szeretek így lemenni a projektek mélyére. Nem tudom, a vasút történetről lehet nagyon sokat beszélgetni, és így megy a társadalom úgy, és a vasút mentén hogy terjed. De minél többet olvas az ember, és akkor kiderül, hogy volt egy csábó, aki egyszer kikalapált egy szöget, és akkor azt kezdik sorozatgyártásba, és emiatt messzebbre jut el. Tehát ezek az ügyeskedő emberek, ötletek nagyon sokszor teljesen láthatatlanok, mert egy háttérben húzódik kódrészlet, vagy egy szög. A mérnöki tudományok azok szerintem végtelenül jó dolgok, és jövőben meg még jobban felértékelődnek. Az az igazság, hogy egy nagyon bőségben és gazdagságban sokkal könnyebb az állandó cserén, vagy a egész tárgyban gondolkodni, egy erőforrás hiányos világban felértékelődnek az innovációk és az ötletek, és mi egyébként ebben jók vagyunk, tehát mi magyarok jól tudunk innoválni.
0: Most az jutott erről eszembe, amit az előbb itt végig gondoltál, hogy azért sokszor az is van, hogy a feltaláló, vagy aki forgácsolja ezt a szöget, amit ő nem is tudja még feltétlenül, hogy az milyen messzire vezet. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan találmányt tudunk, meg fejlesztést, amit amikor azt kitalálták, vagy elkezdték aztán, akkor még messze nem volt benne, akár az AI-ig is eljuthattunk egyébként ezen a gondolatsoron, de hogy aki az első, aki elkezdi ezt bütykölni, az még nem is tudja, hogy ez mi mindenre vezet.
1: Igen, Ez abszolút van, mint ahogy van annak is a kultúrája, hogy kísérletez, ki tudja, üzlet lesz belőle. Ez főleg az Egyesült Államokban ez az azonnal védesd le, és általában azért nem arról volt szó, hogy most építs egy űrrakétát, hanem nézd, most ezt a függönyt milyen egyszerű elhúzni, mert kitaláltam egy kampót, azonnal levédetem, mert hogyha ez a kampó elterjed, dúsgazdag leszek, ugye az amerikai álom. Mint ahogy az is van, hogy látja előre valaki tudósként, és mondjuk lemond róla a penicilliről, akár vagy olyan felismerések, és van az is, hogy gondolkodunk róla, és egy jó darabig ez a gondolkodunk, ez úgy hangzik, mintha én azok közé a zsenik közé tartoznék, akik ilyeneket kitalálnak, hát, de hogy ha. Most így a tudomány miért egy félrevett magamhoz nyúltam, magamhoz vettem, de hogy a lényeg, ott vannak például az atombomba fejlesztői, akik tudják, hogy megváltoztatják a világot. Tudják, hogy egy nagyon nagy dolgot hoznak létre, de félnek is tőle, ők maguk figyelmeztetnek. Emberi gondolkodást utánzó gépet gyakorlatilag mindig is akartunk, már a kínai császároknak is volt repülő fülemüléje, hogy milyen jó lenne, és a gólem is erről szól, minden erről szól. És akkor nézzétek, itt van a matek, itt van a függvények, már vannak adataink, van processzorunk, próbáljuk már megcsinálni, és az 50-es évek óta fejlesztik, és sikerül. Az, hogy a neurális hálós oktatás működni fog, azért nem volt biztos, de bejön. És akkor most meg van ez az érzés, hogy megcsináltuk. Jesszú, megváltoztatok a világot. Tehát eznek ennek a felismerésnek a örömteli, vagy akár a pánikba esősi része, ez mind lehet. Itt a nagyon fontos a... Hát szerintem nem lehet megúszni az etikus gondolkodást. Nem lehet megúszni azt, hogy nem mozoghatunk mindig a hatékonyság mentén. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a kampó most jobb, most egy embernek könnyebb, de a világ másik részén valakinek nehezebb. Ezeket az alkukat most már nem fogjuk tudni megkötni.
0: De az elméleti kérdések között pont akár az atombomba kapcsán szokott leginkább lenni, meg a klasszikus példa a kést, mi mindenre lehet használni, de ugye azt szokták mondani, hogy a tudósnak az a dolga, hogy mindent kihozzon abból, amit az ő tudományával és az ő fejével meg tud oldani, és a felhasználásnak a felelőssége, meg az etikussága, az meg már valamiféle döntéshozói kör. Tehát, hogy te hol állsz ebben a gondolkozásban?
1: Ott, hogy mindenkinek van felelőssége. Tudósoknak nem csak abban, hogy azt szerintem nem igaz, hogy amit én ki tudok találni, találjam is ki, és hogyha használják, az ő bajuk, az nem elég, mint ahogy az is a tudósok felelőssége, hogy kommunikáljanak a dolgaikról, tudománykommunikáció, és igenis azzal a társadalom visszajelzéseit is kaphatod, de való igaz, nagyon sokszor azért ezek nem azonos nyelvek. Alapkutatás végez valaki, általában kiszokták, hát nem is kacagni, de olyan kicsit lesajnál, hogy te mit csináltál egész életedben, 30 évig egy laborban voltam, muslincákat pakoláztam, de fura fiú vagy. Amúgy kitaláltam a nem tudom milyen vakcinát, és megváltoztattam az 1 millió ember életét. Ja, milyen okos vagy. Tehát, hogy kommunikáljon róla. Igen, tehát az alapkutatás, miből mi hozható ki. Persze cinikusan lehet mondani azt, hogy úgyis mindenből fegyvert csinálunk, ez nem igaz. Tehát, hogy pont azért vagyunk ennyien, és azért ülünk ilyen jól, mert a túlnyomó többségben jó dolgokat hoztunk ki ezekből, csak rombolni mindig könnyebb. Van a tudósnak is felelőssége, legelső a kommunikáció, hogy elmondja, hogy ennek ez a kockázata. Valóban a döntéshozónak is van. Azért nem véletlen, hogy azok a termékek, amik nagyon lesokkolják az emberiséget, vagy félelmet gerjesztenek, azokat általában titokba fejlesztik. Tehát pont ez a kommunikáció része nincs meg.
0: Miért nem véletlenül? Az nem akarják elveszteni a szabványukat, tehát inkább gazdasági érdeknek tűnik, mint szemérmességnek.
1: Hát verseny is, másrészt, hogy nyissátáson, ami vitát olyanról, ami nagyon nehezen magyarázható el, és kicsit hit kérdés is. Tehát a mesterséges intelligencia és az elmúlt 3 évben sokkal inkább hitvitákat hallhattunk, hogy nagyon jó, nagyon rossz. Most, ha közelít a valósághoz, most már tudjuk, hogy erre jó, arra rossz. De most egy mesterséges intelligenciáról, vagy egy újfajta műtrágya gyártási eljárásról, ami 100 fokkal alacsonyabb hőfokon tud műtrágyát csinálni, erről társadalmi vitát csinálni, azért nem igazán érdemes. Ritkán futnak ki az emberek az utcára lobogtatva a szakfolyóiratokat, hogy nézzétek, hogy most megjelen, és nagyon jól is teszik ezt, mert a legtöbb azért elég unalmas, hanem azért, mert de ez mondjuk azt jelenti, hogy a fejlődő országokban nagyon sok helyen meg lehet akadályozni az éhezést. akkor meg a migráció is kisebb. Tehát, hogy ezeknek, ezt el kell tudni magyarázni, hogy ez mit jelent. Szóval szerintem mindenkinek van felelőssége, és ezzel lezárva ezt a gondolatot, én mindig gyémántokban, vagy szeretek gondolkodni az állam kapcsán, a Wilsoni gyémántnak kívják ezt, ahol négy részre osztod az államot, hogy a kormányzat, a tudomány, a civilek, és az üzlet, és nem is az a lényeg, hogy melyik megy jól, hanem az, hogy a köztük levő kommunikáció hogy jó, és a köztük levő kommunikáció jó, akkor tök jól működik minden.
0: Egy egész egyéni, vagy egyén szintjére lehozva ezt a dolgot, ami engem szokott frusztrálni, vagy zavarni, mesterséges intelligencia kapcsán hoztál be valami hasonlót, hogy azt mondtad, hogy egy nagyon okos ember létrehoz egy nagyon okos gépet, és akkor elvágjuk középen, és akkor az önállók. Tehát ami az én félelmem, hogy amikor mondjuk csinálunk mi emberek egy olyan gépet, ami nagyon jól tud sakkozni mondjuk, és legyőzi a világ legjobb sakkozóját, és akkor az a gép, tehát hogy az ugye az egyetlen egy ember, aki amúgy is sokkal jobban tud a többieknél sakkozni. Tehát az én gondom az az, hogy ugye nem az átlag tudásnál okosabbak ezek a gépek, kicsit messziről indítottam a dolgot, hanem azon, hogy van egy-egy legjobb képességű ember, és annál is jobb ez a gép. Tehát nem arról van szó, hogy a többségünknél, hanem hogy a legtetején egy valakinél még jobb. Tehát nem versenyben vagyunk ilyen értelemben, hanem mondjuk ilyen világcsúcs futásról van szó.
1: Ez tény, de ha belegondolsz, mégis akkor jön a kulturális sok, amikor úgy érezzük, hogy a nagy tömeget támadja meg. Tehát ez a jó öreg Deep Blue hadművelet talán, mikor vett meg először sakkozót, Kaspar, már Go-ban is, a Go mennyivel összetettebb, ezekről mondjuk olvasgattunk.
0: Mert ez hír.
1: Izgű volt, igen, hír volt, és tényleg gondolkodtunk, és a Turing-teszten most akkor átment, nem ment át, hát most úgy ment át, hogy direkt infantilisnak tettem, de most már mindig átmegy, ezek jók, és az érdeklődők elolvassák. És valóban amikor azt mondod, hogy a világ legjobb sakkozóját legyőzte, akkor úha, hát akkor engem
0: ki se hívom.
1: Hogy mondjam, engem a bioszával le fog győzni, tehát még el se indul az intelligencia része, de mégis, amikor megjelenik az első ilyen mondjuk úgy általános célú generális, generatív mesterséges intelligencia chatbot, és az emberek rájönnek, hogy az, amit ők csinálnak a hétköznapokban, azt tudja utánozni. Tehát nem az, hogy a világon a legjobban tud sakkozni, hanem én írtam egy e-mailt, most ő is ír egy e-mailt. Írtam egy szeminárium dolgozatot, és ír egy szeminárium dolgozatot. Akkor van a kulturális sok, hogy akkor most mi van?
0: Hétvégén ebből főzött a családom Gemini-jal, és az jelzett vissza, hogy
1: és
0: talán...
1: És jó lett?
0: Szerintem jó lett.
1: Na, hát ügyes a család.
0: De és ilyen van a sok, igen, ami... Vártam, ami pozitív befejezés, csak belekotyogtam.
1: Ez abszolút pozitív befejezés, mert ott jön el az a jó rész, hogy sokan vagyunk és sokfélék, és abban a pillanatban nem az fog számítani, hogy a világ legjobb sakkozóját le tudja győzni. Mert ez igazából, most ezt nem akarom rosszul hangozni, de látszat probléma. Tehát nem az a fontos, hogy a világ, az egy erődemonstráció, az egy demo. Az a lényeg, hogy ezt meg tudja csinálni. Hú, de jó, akkor a gyengénlátóknak tudok segíteni az utcán tájékozódni, akkor jobban tudok tanítani, akkor jobban tudok fejleszteni, bárki tud főzni. Külföldön már nem csak arról van szó, hogy le tudom fordítani a szöveget, hanem elmagyarázza, hogy a kajában mi van, hogy lehet kulturáltan enni, melyik csészécskéből vegyek először, magabiztosabbnak érzem magam. Hirtelen mindenki megnézi a saját értékkészletét, és azt mondja, de jó, ezt nem tudtam, most már tudom, kölcsönvett tudást be kell építsem, de jó, ebben jó voltam, még jobb tudok lenni, de jó, ez most már erről, ez a képességem meg nem is volt, de mindig vágytam rá. Az az igazi rész. És ez abszolút relevatív, kivéve, ha félünk a jövőtől.
0: Ez volt a Krízisek és pofonok, Rabh Árpád jövőkutatót hívtam vendégül. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon élveztem, köszönöm, hogy itt láttam.
0: Na hát a jövőről aztán tényleg nagyon-nagyon hosszan lehetne beszélni, hiszen nem ismerjük, de megismerhető, mint Árpi valamennyire elmesélte, vagy beavatott ebbe a részletekbe. Ennyi fért most ebbe a műsorba, búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Megválasztották Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés mai ülésén. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A parlament Tasnádi Katalint is megválasztotta, ő lesz a hivatal nyomozati elnök helyettese. A központi nyomozó főügyészség ügyésze 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Unger Anna és Tasnádi Katalin megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Egyébként Unger Anna szívesen látná Ligeti Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai között. Az új hatóság megválasztott elnöke a Facebook oldalán azt írta, a hivatal sikerének alapja közbizalom. Szerinte ehhez szakértelemre, támogatásra és a korrupció elleni következetes elkötelezettségre van szükség. Hozzátette, elnökként mindenkit várna, aki ezért tenni akar. Külön kiemelte Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét, aki szintén pályázott a hivatal elnöki posztjára. A ma zajló plenáris ülésen egyébként Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy lesz egy vádemelési, egy fellebbviteli és egy közpénzügyi elnök helyettes is, akikről a következő hetekben döntenek. Budapestre látogat az Európai Tanács elnöke jövő szerdán. António Costa Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik majd. Az Európai Tanács elnöke uniós körútja részeként egyeztet az EU tagállamok vezetőivel. A budapesti találkozó előtt ugyanazon a napon Luxemburg miniszterelnökével, majd Zágrábban a horvát kormányfővel is tárgyal. A megbeszélések egyik fő témája az Európai Unió következő hosszú távú költségvetése lesz. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Vikonká Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket. A tárcavezető szerint az új főigazgató feladata a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések gyorsítása és a kórház korszerűsítése lesz. A tárca emellett tovább erősíteni a Honvéd Kórház honvéd egészségügyi szerepét, különösen a katonai készenlét, a missziós felkészülés és a válsághelyzeti ellátás területén. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben. A 3 magyar között egy anyát és a lányát is eltűntként keresik egyébként a nepáli természeti csapás után, erről az RTR híradó számolt be. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel, 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak.
0: Tőzsde hírek.
2: Vegyesen teljesít a budapesti értéktőzsde részvényindexe. A forgalom pedig már átlépte a 10,5 milliárd forintot. A vezető részvények is egyébként vegyesen teljesítenek a nap folyamán. És ha megnézzük a bankközi devizapiacot, ott pedig azt látjuk, hogy az euró és egyébként a dollár is nagyrészt vegyesen mozog, hol erősödik, hol gyengülget. Most nagyjából 364-365 forint között az euró, és 313 forint körül mozog a dollár. Európában jó hangulatú kereskedés van, a főbb nyugat-európai indexek pedig szintén pozitívan teljesítenek. Több adatot is közölt ma a Központi Statisztikai Hivatal, például arról is, hogy hosszú hónapok után emelkedett a foglalkoztatottak száma. A KSH adatai szerint a 17-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 222.000-re, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-ra nőtt. Jelentősen csökkent júliusban a magyar külkereskedelmi többlet. A termékkülkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés oka, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt. És kijöttek az előző hónap népességre vonatkozó adatai is. Júliusban csökkent a születések és a halálozások száma idehaza, miközben több házasságot kötöttek. Csak nem 6200 gyermek született, ami majd 8%-kal kevesebb az egy éve korábbinál. Ugyanebben a hónapban 8900-an haltak meg, majd 3%-kal kevesebben, mint tavaly ilyenkor. A természetes fogyás egyébként így is magasabb az egy éve korábbinál. A házasságkötések száma is emelkedett, az előző hónapban 4500 pár kelt egybe.
0: Időjárás jelentés.
2: A délutáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Igazi autóipari nagyágyú, úgyis mondhatnánk, az első kínai mohikán érkezett Magyarországra. Az ázsiai ország 1958 óta kifejezetten autógyártóként működő állami vállalata BAIC, amely az ottani viszonyok között elsőként kezdte gyártani az amerikai Jeep Cherokee-t még 1983-ban, majd jöttek sorban a Hyundai, a Volkswagen és a Mercedes termékei. Önmagáért beszél, hogy a BAIC résztulajdonosként ma már a Mercedes részvényének közel 10%-át birtokolja. Szóval ez a működésének első percétől 66 éven át járműiparral foglalkozó cégóriás megkezdte a terjeszkedést a magyar piacon. Első bemutatkozó modelljük a BAIC X55 típus számú közepes aszfalt terepjáró. Az 1,5 literes benzines elsőkerekes alapáron 7 sebességes automata SUV divatos modern külsőt kínál és bőséges lábteret a hátsó üléssorban, miközben tele van tömve fejlett vezetést támogató rendszerekkel és nem utolsó sorban nagyon kedvező az árazása. Nem kis autó az X55, jóval nagyobb, mint például a Nissan Qashqai. A 2,7 méteres tengelytáv és a sok lengőkörös hátsó futőmű pedig mindent elmond a kényelmes utazási feltételekről. A hosszú garanciaidő, a korszerű és bőkezűen alkalmazott járműipari technológiák, no és a financiális feltételek kecsegtetőek. Egy menetpróbát mindenképpen megér, tehát annak eldöntése, mennyire vagyunk fogékonyak vagy maradiak az egyre élesedő kínai kontra európai autóipari versenyben. A Baik térnyeréséről és a bemutatkozó sikergyanús modellről két vendégemet kérdezem. Tóth Norbert, a Baik Magyarország ügyvezető igazgatója, és Györke Orsoly, a marketing igazgató a vendégünk. Köszöntelek a stúdióban mentek, szervusztok!
4: Köszöntjük mi is a hallgatókat!
5: Köszöntjük mi is!
3: Norbert, az első kérdés hozzád szól, mert ez kifúrja az oldalamat, mióta megismertem a gyári adatokat, szóval egy ilyen hatalmas reputációval rendelkező márka, kínai cég, miért az utolsók egyike, amelyik föltűnik a magyar piacon?
5: Igen, egyébként azt gondolom, hogy nem is az utolsók, de az utolsó nagyok között az egyértelműen. Igazság szerint Baiknak már amennyire én megismertem az ő üzletpolitikájukat, egyszerűen a világ másik részeibe sokkal könnyebb betörni, sokkal egyszerűbbek a szabályozások, nem ennyire szigorú, ugye? Hát azt gondolom, hogy két hely van, ugye az USA, ahol a Trump politikája miatt, illetve az Európai Unió, ahol egy kínai autót az európai jóváhagyás meg kapni, az nem csak nagyon sok olyan hát, felszereltséggel, műszaki adottsággal és hasonlóakkal kell rendelkezni az autónak, hanem az komoly pénzekbe kerül. Tehát nyilván ők ezt akkor kezdték el csinálni, amikor látták, hogy van potenciál Európában. Én azt gondolom, hogy a Baiknál is egy folyamat, ahogy beszéltünk itt, vagy említetted a bemutatkozóból, hogy offroadból indult el ez az egész márka. Náluk is ez folyamat, hogy hogyan fejleszték a márkáikat, hogyan fejleszték magát a Baikot, és ugye én egyébként már 3 éve beszélek velük, tehát hogy ez nem egy ilyen új keletű dolog, tehát hogy bőven még a mindenki indulás előtt, viszont egy kicsit lassabb volt az idő, míg a Baik beért, viszont azt gondolom, hogy ez az idő kellett ahhoz, hogy ezt a tökéletes autót, amit én tényleg szentül hiszek, tökéletes autót, tökéletes fejlesztést el tudják hozni. Ugye Magyarországon indult el most, viszont az elsők között Lengyelország volt, akik már 3-4 éve beindultak, akkor mi is mondhattuk volna, hogy igen, de akkor még úgy éreztük, hogy várjunk egy kicsit, nézzük meg mindenkinek a tapasztalatát.
3: Miért az X55 az első bemutatkozó modell?
5: X55, meg ugye az X75.
3: Az a nagyobbik modell.
5: Az a nagyobbik. Egyébként, ami nagyon jó a két modellben, hogy X55, de nem csak a nagyobbik verzióját kapjuk meg az autónak, hanem egy másabb verziót kapjuk meg az autónak. Az X55, azt gondolom, hogy első körben ez egy emészhetőbb, nagyon jó árérték arányú autó, amivel könnyebb nevet szerezni akár a márkának, vagy könnyebb az ügyfelekkel megismertetni ezt a márkát, és hogy miről is szól a Baik. X55 maga egyébként én azt gondolom, hogy egy nagyon jó családi autó. A 1.5-ös turbós benzines autó, amit egyelőre hoztunk, tehát sima belső égésű, viszont nagyon-nagyon jó fogyasztása van, tehát hogy ezt már többen...
3: 7 liter körül.
5: 7 liter körül. Nyilván olyan, mint az elektromos autó, mindig ezt mondom, tehát hogyha az elektromos autót letaposva jár vele valaki...
3: Akkor
5: igen, tehát akkor nem 500 kilométert, hanem 250 tud menni. Nyilván itt is ugyanaz, ha valaki mindig teligázzal megy, akkor nagyobb lesz a fogyasztás.
3: Tehát X55 az első, X75 a második,
5: igen.
3: És következők lesznek a sorban?
5: Igen. A BY30E a következő, ez egy hibrid terepjáró, és érdemes ezt a modellt megnézni, és erre a modellre akár bármelyik kereskedésbe, akikkel együtt dolgozunk, bemenni és kipróbálni. Ez a modellvilág fog egyébként érkezni a jövőben leginkább. Ez egy összkerekes hibrid terepjáró, körülbelül 300 lóerő összteljes és valóban egy terepjáró, tehát több teszt van akár az interneten, de mi is csináltunk teszteket, hogy el tud menni olyan terepen, mint ahol egy alvázas terepjáró.
3: Offroadot említettél, hát ugye ez a cég alapvetően egy offroad gyártó. Mikor érkeznek ezek a csodajárgányok?
5: Bízunk benne, hogy a jövő folyamán folyamatosan. Most volt nem régen nálunk a product manager, egyébként csak zárójelbe itt betenném, hogy a Baik ebben is mennyire jó, itt volt egy product manager, és kikérdezte a véleményét véleményünket az autókról, a jövőbeli autókról, és például most majd, ha bepromózhatom, fogunk a Facebookon egy színnekkel kapcsolatban egy ilyen szavazást tartani, ahol egyébként majd lehet nyerni a tesztvezetést, de a lényeg, hogy nyitott a bajik a visszajelzésekre, tehát mi lényegében megmondhatjuk, hogy milyen színt szeretnénk Magyarországra, vagy Európába, és az kikeveri nekünk, de így egyébként pontosan jönnek majd a további off-road modellek, plug-in hibrid, hibridben, és a...
3: Ezt a végén mondjuk el, hadd hallgassák addig a hallgatók a konkrét X75-ös minőségét, illetve műszaki tartalmát, ezt pedig Györke Vasitól szeretném megkérdezni. Vasi, ugye ez egy jó közepes méretű, 4,5 méternél hosszabb terepjáró szerűség, tehát ilyen városi terepjáró, 1,5 literes, tehát egy tisztességes, nem fűnyíró benzinmotor van benne, és ugye, ha jól tudom, 177 lóerő környékén ad le.
4: Igen.
3: A fogyasztását mondta Norbert, tehát durván 7 literes, ez egy vegyes fogyasztás. Tehát egy nagyon kedvező ajánlatnak tűnik. Mit emelnél ki elsősorban? Hogyan néz ki az autó? Mi a lényege a külsejének? Ha beülünk, akkor mi fogadja a vezetőt?
6: Igen, nagyon jól mondtad, tehát, hogy ez egy nekünk, a mi modellcsaládunkban az egyelőre a belépő modell, fogalmazzunk így, de ez egy C-SUV, tehát egy közepes méretű családi városi terepjáró kategóriába érkező modellünk. Amit én kielemelnék egyébként a dizájnjáról, erre nyilván van egy márkasztori felépítve, hogy ez a spaceship design, tehát, hogy itt az ihletettséget azt a tervezők onnan kapták, hogy az űrbe kilövődő asztronautákat befogadó kis kapszula, hogy nézhet ki. Letisztultságot emelnék ki, ami a modellben jellemző, ugyanakkor nagyon magas minősége, tehát mind az anyag használatban, mind a például az öltések, a bőr üléseken, az mind egy magas kategóriájú autóban vannak jelen egyébként, és kiemelném a felszereltségét is, hiszen ez nekünk egyetlen egy felszereltségi modell érkezik az X55-ben, amiben minden benne van.
3: Egyébként, hogyha a küllemét megnézem az autónak, itt van két fotó előttem, csak azért, hogy felfrissítsem a memóriámat, mert valamikor február-márciusban volt módom általatok kínált félórás tesztvezetésre, és kipróbáltuk az első még nem magyar rendszámú autót. Szóval az autó, ha körbejárjuk, nyugodtan rátehetnénk bármelyik európai gyártónak az emblémáját, annyira európai a formavilág.
6: Igen, itt ugye sokat segít ebben a tekintetben, hogy van ez a klasszikus városi terepjáró forma, ez a picit csepp formájú, de kiemelném, hogy ennek a modellnek kategóriájában az egyik legjobb a légellenállása, amire ugye különösen figyeltek a tervezés során. Ezt még pluszban elősegíti azt, hogy ebben ilyen kiugró kilincsek vannak, tehát amikor menet közben teljesen besüllyed a kilincs a karosszériába, ezzel is ugye hosszú távon a fogyasztást lehet csökkenteni, de az autónak a küllemét is alapvetően meghatározza az, hogy milyen légellenállású tényezővel tervezik ezeket a modelleket. Ami még fontos, hogy tényleg a vezetőt és utasát itt az a luxus várja, ami egy magas felszereltségtől elvárható, üléshűtés, ülésfűtés van az autóban, az összes kamerarendszer 540 fokban gyakorlatilag körbe kamerázott az autó, minden európai vezetés segítő nyilvánvalóan benne van, tehát a sávkövetés, követési távolságtartás, a sávközéptartás.
3: Tolatolás, mi egyéb?
6: Tehát minden, igen.
3: Ami számomra egyébként még fontosabb, mint néhány ilyen elektronika, mert megmondom őszintén, néhány tesztautót vezetve azért én szívesen ülök vissza, az enyémben abban nincs ilyen. Szóval nagyon-nagyon fontos a láptér. A láptér, a váltér, a fejtér, ezek az alapvető dolgok, ha egy autóba beülünk, a többi az mind mellékes, majdnem. És ha ide beülünk ennek a hátsó ülés sorára, megmondom őszintén, hogy meghökkentően nagy a térd távolság az első üléstől. Hogy sikerült ezt elérni? A 2,7 méteres tengelytáv nyilván közrejátszik.
6: Igen, tehát ez elsődleges szempont volt a fejlesztésnél, hogy 2735 mm a tengelytáv, ez akik ugye tudják a számokat más modelleknél, ez így kategóriájában az egyik legnagyobb, és ez az, ami a kabint tágassá teszi igazából. Tehát, hogy itt gyakorlatilag ez volt az elsődleges szempont, ez e köré tervezték az autót, és ebben az értelemben egyébként az X75-ös modellünk majd, amiről majd később fogunk beszélni, az még nagyobb lesz, tehát az tényleg kategóriájának a legnagyobb lábtér. hátterét biztosítja.
3: Majd arra visszavárlak, arról beszéljünk, mikor megérkezik. Jó, most maradjuk az 55-ösnél. Amikor a kormányműré huppan a vezető, akkor két nagyon szép képernyő tárul elé. Azt tudom, a emlékeimből mondom előszedve a február-márciusi tesztvezetést, hogy egészen gyorsan és szép rajzolattal dolgoztak ezek a képernyők. És azt hiszem, hogy az is nagyon előnye ennek a modellnek, hogy vannak fizikai gombjai továbbra is. Kínára ez nem egészen jellemző.
6: Igen, igen, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jól eltalánt balanszban van az, hogy mi az, amit érintőképernyőről kell vezérelni, és mi az, amit a biztonság és egyébként a vezetési komfort miatt a fizikai gombokkal, vagy pedig a képernyőn olyan egyértelműen kitett kis első touch screennel, hogy ne kelljen almenükben keresgélni a klímát például, de gombbal nyílik a panorámatető például, és van még számtalan egyéb gomb, amivel lehet vezérelni az egyes felszereltséget.
3: Másfél literes turbós, négyhengeres benzinmotor, hétsebességes, dupla kuplungos, hát ez egy nagyon jó párosításnak tűnik így elsőre, másodszorban is jónak, hiszen az adatok azt mutatják, hogy durván 7 liter körüli átlagfogyasztás kihozható belőle, nagy autóról van szó, tegyük hozzá. Viszont jó lenne tudni, hogy például mennyit tudunk azért elmenni egy tankbenzinnel. Mennyi fér a tankba? Azt hiszem 53 vagy 50...
5: Igen, igen,
3: 53
5: igen,
3: liter, ugye? Tehát ez egy lényeges dolog. A fogyasztás is a hatótáv szempontjából. Hatalmas kerekei vannak az autónak, már alapáron is. Azt hiszem, hogy extrában meg még nagyobbakat lehet vásárolni hozzá. Tehát az autó gördülési komfortja azért elég érdekes.
6: Igen, erre szoktuk mindig elmondani, hogy nem véletlen ez az offroad múlt, tehát ugye a Baik a 60 plusz éves gyártási tapasztalatát azt az offroad gyártásból szerezte, és ezért mi azt gondoljuk, hogy ez ebből származik, hogy a futómű, fékrendszer, az különösen jól hangolt, tehát hogy ők erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és nagyon jól sikerült ebben a modellben, ez egy nagyon jól, agilisan vezethető, nagyon jó kanyartartású autó, ahogy te is mondtad, nem egy kis autó, de ennek ellenére ugye megvan az az agilitása, amit elvárhatunk.
3: Egyik kollégám a vezes.hu-tól hosszabb tesztet is végzett, és ő például kifejezetten kiemelte a kanyar tulajdonságait.
5: Így van.
3: Tehát végre egy olyan kínai autó, ami nem imbolyog.
5: Így van.
3: És viszont miután a menetválasztó, sebességválasztó karba, ugye tudunk takarékos, kényelmes, sportos és intelligens smart beállítást is beállítani, elég széles határok között lehet a kocsi mozgását szabályozni.
5: Így van.
6: Igen, meg a vezetési stílushoz. Ahogy Norbi is említette, nyilván a fogyasztás meg a hatótáv az attól fog függeni, hogy ki hogyan szeret vezetni, de hogy ezek az üzemmódok még segítenek azért ezt finom hangolni. Aki sportosan szeret vezetni, annak van ugye sportüzemmód, vagy van eco üzemmód, amikor lehet a takarékosabb szempontokat előtérbe helyezni.
3: Azt olvastam egyébként az egyik tesztben, hogy nagyon steril a kocsi menet komfortja, tehát alig érzik az ember az útról viszelő jelzéseket, a szintetikus a kormánymű, ezért pozitívum is lehet. Tehát nem érzi az ember az úthibákat, Magyarországon rendkívül sok van, mondjuk az én autóban érzem, az nem ennyire szintetikus. Annak vannak jó oldalai, általában a mai korszerűbb, csendesebb autókban ez kifejezetten kívánatos.
6: Igen, bár ez szerintem részben betudható, ugye az első tengelyen McPherson, a hátsón pedig független több lengőkarós, ilyen multilink futómű dolgozik, tehát ez segít abban, hogy a kátyúkat, ezeket a nagyon rossz útburkolati viszonyokat egy kicsit kiegyensúlyozza, de valóban egy kellemes, komfortos utazás van ebben az autóban, amihez párosul az az agilitás, amit ez a jó kis futómű biztosít az autónak.
3: Úgy tudom, hogy mankó kerék van a csomagtérben, ami szintén ritkaság manapság. Hát kínai autók között meg különösen. Emiatt valamivel kisebb a csomagtér mérete, mint amit az ember elképzelne, de jól pakolható, alacsony a rakodási magasság.
6: Igen, illetve minden modellünkben az egy szempont, hogy így teljesen síkban lehet dönteni a hátsó üléseket, és így ezt úgy szokták szemléltetni, hogy akár még egy ilyen 190 centis matracot is be lehet tenni, ahol akár aludni is lehet. Ez főleg a nagyobb modellekben, ugye, amik tényleg off-road képességekkel bírnak, ott a kempingezésnél ez egy nagyon fontos szempont, de ez a gyártó ugye innen jön, tehát az összes modelljében ezeket a jó gyakorlatokat alkalmazza.
3: Sok ember csak elektromos autónak tudja elképzelni a kínai autókat, már pedig ez nem így van. a kínaiak nagyon ügyesek voltak, amikor az európai gyártók levetették és majdnem kidobták az ablakon a jó minőségű motor terveket, mondván, hogy most már a világ az elektromossági, akkor gyorsan fölvásárolták ezeket. Hát ezt itt látjuk viszont egyébként ezeknek a kínai változatait. Kérdés az, hogy az X55-öst hol tudjuk megvásárolni Magyarországon? Mikortól hány kereskedés lesz, Norbi?
5: Igen, jelen pillanatban két helyen lehet megvásárolni, Budapesten, illetve Budaörsön, ugye a Gablininél, illetve Budaörsön, a Baik Budaörsnél, viszont október 1-e környékén fog nyílni még nagyon sok kereskedésünk, többek között Pécsen, Győrben, Sopronban, Budapesten még egy, Debrecen, Szegeden, Miskolcon, és most amíg Cegléden is fog nyílni.
3: Ez úgy, kb. 10-12?
5: Hát egy olyan 10-12, nyilván van, akikkel még tárgyalásban vagyunk, ki tudja még addig ki fog befutni, de őszintén milyen 10-12 kereskedésbe szeretnénk a legnagyobb városokban.
3: Ez ennyi szervizpontot is jelent.
5: Így van, ugye? Az értékesítés és szervizpont.
3: Megjegyzem, hogy a gyári anyagok szerint ennél tőle nincs is szükség, hiszen hogyha 7 év a garancia, meg 150 ezer kilométeres teljesítmény, futás teljesítmény, akkor gyakorlatilag nagyon nincs szükség az embernek szervizt keresni, hogyha nincs nagy baj.
5: Így van, így van. Hát csak a kötelező szervizek, a többi meg ugye a garanciális. Az, amiben én azt gondolom, hogy mi kivételesek vagyunk, hogy ezeknél az autóknál lesz egy 5000-es szerviz is. Mi szeretnénk, hogy az ügyfelek mindig biztonságban tudjanak lenni, ha bármi kérdésük, óhaj-sóhajuk van, akkor ne az legyen, hogy egy évet kell rávárniuk, hanem már visszajöjjenek hozzánk.
3: Az első 5000-es?
5: Az első 5000-es,
3: utána már nincs tovább.
5: Utána nincsen. Itt lesz csak egy olajcsere, meg egy olajszűrőcsere. Ugye ebben most szakilag belemelhetnénk, hogy ez miért fontos, ez egyébként javasolt, ha kötelező, ha nem. Mindenféleképpen a lényeg, hogy ezt mi mindenféleképpen szeretnénk az ügyfelekkel beszélni, akkor bármi kérdésük van, vagy szeretnének extra dolgot venni hozzá, akkor ez egy nagyon jó alkalom lesz.
3: Ez egy marketing találkozó, úgy tűnök.
5: Nem, nyilván ez fontos, az 5000-es szerviz ahhoz, hogy a motor tényleg hosszú távon kiszolgálja az ügyfelünket és az autónak a tulajdonosát.
3: Két percünk maradt, viszont nagyon érdekel, és az belét folytottam a szót. Igen. Az elején, hogy amit a végén elmondott, hogy mi várható, milyen autó modellek érkeznek. Uh-huh. Azért. Mire számíthatunk, ha megegyeztek a kínaiakkal?
5: Igen. X55-ösből, illetve 75-ösből úgy néz ki, hogy érkezik hibrid, amit ők Rehevnek hívnak, majd mi, hogy ezt hogyan fogjuk hívni, hogy a magyarok számára is elő tudjuk tárni, ezt majd még ezen gondolkozunk, de fog a lényeg egy hibrid változat jönni ebből a kettőből. Ugye a BE30-e itt van, fog egy BE40 Pro és BE60, ugye ez a két...
3: Ez még milyen modell?
5: Ezek terepjárók, uh-huh. Ezek a
3: igazi terepjárók?
5: Alvázas terepjárók, így
3: az
5: van.
3: Igen.
5: Ugye a BE60-as már itt van, a BE40 Pro az szeptember vége környékén fog a első pár darab megérkezni, és aztán az valószínűleg évvége, jövő év elején majd a többi. Illetve hát egy 4-5 modell fog majd érkezni az elkövetkezendő időszakban. Ahogy említettem, a BE, ami egyébként később B-széria lesz, ez a modell család fog B10, B20, B50, B31, most
3: és
5: nem sorolom ezeket.
3: Ez a modell család?
5: Ezek mind, mint a BE31, tehát ez a városi SUV, ugye itt szoktam fogalmazni, városi SUV, illetve kemény terepjárók közötti kategória, kocka kinézet, akár összkerekes verzióban, és modell függő lesz, de hibrid, illetve plug-in hibrid verzióban fog érkezni, illetve lesz egy 2 literes turbós is.
3: Hát ez legalább 20 modell, hogy itt felsoroltál.
5: Sok modell.
3: Tehát elektromos nem is lesz?
5: Elektromos lehetséges, hogy lesz, 2 modellből lehetséges, hogy lesz. Egy ilyen kisebb modell, ami 4 méter 1 jelen pillanatban, amit látunk, az hibrid, elektromos és plug-in hibrid verzióban, illetve lesz egy ilyen 4 méter 8 környéki autó, ami ha minden igaz, elektromosba, és láttunk egy 5 méterest is, ami lesz elektromos. Meglátjuk majd, viszont kevés az időnk, de a Baiknak van egy almárkája, ugye Baik a nagy esernyő, aminek van a Baik, és az alatt van az Arcfox. Az Arcfox az elektromos márkája, tehát mi az Arcfox-szal is terveink szerint fogunk foglalkozni, tehát a Baikot kiegészítendő, ha valaki elektromos autót fog keresni, az Arcfox-ban fogja megtalálni.
3: Nagyon szépen köszönöm. Akkor Orsi, ezek szerint még sokat fogunk beszélni a modellekről a következő hetekben,
6: mindenképpen,
3: hónapokban. Igen. Köszönöm, itt voltatok, kedves hallgatók, önök Tóth Norbertet, a Baik Magyarország ügyvezető igazgatóját és Györke Orsolya marketing igazgatót hallották.
5: Köszönjük szépen.
6: Köszönjük.
1: Mozgásban. Minden, ami mobilitás.
0: információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projektjéhez kapcsolódó állami támogatások ügyében. A tárca szerint a csaknem 25 milliárd forintos támogatást eredetileg a Népligeti sporttelep fejlesztésére és a Fradi város beruházás megvalósítására kapta az FTC. A projekt azonban nem épült meg. A minisztérium szerint a klub az összeg jelentős részét működési kiadásként számolt el, illetve több mint 11 milliárd forintot továbbadott a labdarúgó csapatot működtető ZRT-nek, amely játékos vásárlásra költötte a pénzt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen szól. A sportállamtitkárság ezzel párhuzamosan rendelkezett a Fradi városra adott támogatás és kamatainak visszafizetéséről. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak már arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak. Március 15-éig 132 ezer háztartás jelezte igényét az ingyen pénzre. Ezzel lezárult a program első üteme. Másnap azonban a lebonyolító Nemzeti Energetikai Ügynökség közölte, hogy a második ütem nem indul el, azt felfüggesztik. A pályázat keretösszege 105,5 milliárd forint, vagyis ha minden nyertes le tudja hívni az elérhető 2,5 millió forintot, akkor ők 42 ezeren lehetnek majd, azaz nagyjából 90 ezer pályázót el kell utasítani. Szombathely lebetonozza az aszbeszttel szennyezett területet. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, ha a képviselő testület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az Olladi plató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldás jelenthet, ameddig a végleges intézkedés, az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgoznia a kormánynak. A munka 1 milliárd forintba kerül, ám egyelőre nem világos, tudják-e azt finanszírozni majd a kormány által felállított aszbeszt alapból. Aktamentesítik a Hormozi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait, ezt az amerikai középső parancsnokság vezetője jelentette be. Brad Cooper tenger nagy az X közösségi platformon közé tett videóban azt mondta, hogy sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített.

0: Tamárvíz előtt tért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak.
1: Tőzsdehírek.
0: Vegyesen teljesít a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a forgalom pedig már átlépte a 10,5 milliárd forintot. A vezető részvények is egyébként vegyesen teljesítenek a nap folyamán, és ha megnézzük a bankközi devizapiacot, ott pedig azt látjuk, hogy az euró és egyébként a dollár is nagyrészt vegyesen mozog, hol erősödik, hol gyengülget. Most nagyjából 364-365 forint között az euró, és 313 forint körül mozog a dollár. Európában jó hangulatú kereskedés van, a főbb nyugat-európai indexek pedig szintén pozitívan teljesítenek. Több adatot is közölt ma a Központi Statisztikai Hivatal, például arról is, hogy hosszú hónapok után emelkedett a foglalkoztatottak száma. A KSH adatai szerint a 17-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 222.000-re, a munkanélküliség ráta pedig 4,5%-ra nőtt. Jelentősen csökkent júliusban a magyar külkereskedelmi többlet. A termékkülkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés oka, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt. És kijöttek az előző hónap népességre vonatkozó adatai is. Júliusban csökkent a születések és a halálozások száma idehaza, miközben több házasságot kötöttek. Csak nem 6200 gyermek született, ami majd 8%-kal kevesebb az egy éve korábbinál. Ugyanebben a hónapban 8900-an haltak meg, majd 3%-kal kevesebben, mint tavaly ilyenkor. A természetes fogyás egyébként így is magasabb az egy éve korábbinál. A házasságkötések száma is emelkedett, az előző hónapban 4500 pár kelt egybe.
1: Időjárás jelentés.
0: A délutáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Erős Anita van itt a stúdióban. ELTE hidrogeológus, felszín alatti vizek a területe. Azt mondta, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen. Ráadásul a Nemzetközi Hidrogeológusok Szövetségének magyar nemzeti tagozatának is az elnöke vagy, és a Nemzetközi Hidrogeológusok Szövetsége 50 év után most újra Magyarországra látogat. Szeptemberben lesz egy óriási rendezvény.
3: Igen, ez a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének a világkongresszusa, amelyet minden évben megrendeznek a világ különböző részein, és ez 50 év után látogat újra Magyarországra.
2: Mit fogtok nekik mutatni, mert a Dunába nem nagyon sok látnivaló van.
3: A Dunában is van sok látnivaló.
2: Tehát amik most előbukkannak, igen, az ország.
3: Igen, tehát vannak termálforrásaink, amelyek most láthatóvá váltak a például a Gellért-hegy előtti Duna szakaszon, de Magyarország különlegesen gazdag felszín alatti vízkészletekben és az ehhez kapcsolódó mindenféle jelenségekben. A kongresszusunk első napján az ország különböző részeire fogunk ellátogatni szakmai kirándulások keretében. Maradunk egy pár helyszínen Budapesten, hiszen itt vannak a világhírő barlangjaink a Rózsadombon, elmegyünk a a Tihanyi félsziget környékére, a Balatont megmutatjuk, a Dunatisza közét megmutatjuk, a homokhátság vízkészlet problémáit, a Velencei tavat körbejárjuk, elmegyünk a Bükk-hegység fele, szóval van mit mutogatni.
2: Erről a programról majd beszélgetünk szeptemberben, ez akkor lesz aktuális. Én most más miatt hívtak, nagyon sok cikk megjelent

0: nagyon sok mindenről lehet olvasni. Látszólag gazdagok vagyunk felszín alatti vizekben, és nagyon fontos kitétel, ezt is tőle tudom, hogy 95%-a a felszín alatt van az édesvíznek a globuszon, ugye? Tehát amit mi itt karcolgatunk, meg látunk, meg sopánkodunk, Dunapatakok, meg az összes többi, az 5%, édesvizek 90% felszín alatt van. Ezt akarjátok, tehát ti szakmátok láthatóvá tenni, a láthatatlan, ugye, a felszín alatti vizeket. Szóval nagyon sokan mondják azt, hogy piszok gazdagok vagyunk, mi itt egy ilyen édesvízi tengeren ücsörgünk Magyarországon, miért nem aknázzuk ezt ki, meg akkor szóba kerül az elszennyezés, a furtkutak helyzete, a tármálvizek, gyógyvizek, nagyon sok minden. De ami még fontosabb ennél, hogy azt mondtad valahol, hogy látszólag gazdagok vagyunk, közben meg vízhiányosak vagyunk, és az egyfőre eső vízkészlet mértéke kritikussá vált. Fölül látjuk, hogy nagy a baj, és a víz az úr, de most nincs víz. Alul is, a felszín alatt is baj van?
1: Az a helyzet ezekkel a vízkészletekkel, legyen szó felszíni vagy felszín alatti vízkészletekről, hogy ezek mind a vízkörforgalom részei. És nyilvánvalóan, hogyha a klímaváltozás, a csökkenő csapadékmennyiség, vagy a csapadékmennyiség eloszlásának a megváltozása hat a felszínen, az nyilván lecsapódik a felszíni víztestekben és a felszín alatti víztestekben is, hiszen ezek a csapadékból kapják az utánpótlódásukat. És a másik nagy probléma, amit föl kell ismerni, hogy ezeket nem lehet külön-külön kezelni. Uh-huh. Tehát amikor azt mondom, hogy a Velencei tónak a vízszintjét szeretném rendbe tenni, vagy a Duna vízszintjét.
0: Hát máshol sincs.
1: Tehát ezek is aktív kapcsolatban uh-huh. vannak a felszín alatti víztestekkel. Uh-huh. Tehát ezeket úgy komplexen egy uh-huh. egységként kell kezelni, mint vízgazdálkodás.
0: De a felszín feletti vizekkel nagyon sokat foglalkozik a szakmád és a közvélemény, és most hogy baj van? A felszín alatti vizekkel sokkal kevésbé. Pedig akkor ez olyan, mint a jéghegy, ugye? Látszik valami, és jelez is valamit, ugye? Igen. Tehát a felső rész, az 5%, igen, jelzi azt, hogy a 95%-kal mi újság van?
1: Igen.
0: És hogy bajban van?
1: És ugyanúgy, ahogy látjuk azt, hogy vízszintcsökkenés van a tavakban, folyókban, ugyanúgy ez a vízszintcsökkenés a csökkenő csapadék mennyiség által jelentkezik a felszín alatti víz szintjében is, és ezért vannak bajban a felszíni víztestek is, hiszen eltávolítik egymástól ez a két víztest, például sekélytavak esetében, hogyha a felszín alatti vízszintje már nem éri el a tónak a medrét, akkor egyszerűen nem tud rá segíteni ilyen aszályos időszakokban.
0: Mi most a teendőnk a világban ezzel a helyzettel? Mert eddig láttuk a különböző afrikai, meg nem tudom milyen képeket, képsorokat, és most azért nagyon sokan megtapasztalják azt, látják a saját szemüket, ilyet nem érzett, azt hiszem ez a medence itt nagyon régóta. Ilyen meleget sem, meg ilyen aszályt sem, ilyen vízhiányos időszakot sem. Szóval mi most a teendőnk? Mi a felelősség? Mi a lehetőség? Nem tudom, hogy ezek jó kérdések.
1: Egyrészt az, hogy ne csak egyenként kezeljük ezeket, amit már mondtam, hogy ezt komplexitásában, egy-egy területet komplexitásában nézzük. Tehát próbáljuk meg ne csak a felszíni dolgokat rendbe tenni,
0: hanem pedig az van a szemünk előtt.
1: Hanem megnézni azt is, hogy ez milyen kapcsolatban áll a felszín alatti térrésszel, az ott mozgó felszín alatti vizekkel, mert ezt a kettőt együtt lehet jól menedzselni, és együtt lehet kitalálni azt, hogy mi az, ami által adaptálódni lehet ehhez a megváltozott klimatikus viszonyokhoz, mert nyilvánvalóan a kevesebb a csapadék, kevesebb az utánpótlás, ezt megérzik a felszín alatti vizek is a csökkenő vízszinttel, de a vízkivételekkel ehhez, meg a vízkivételekhez kapcsolódó felhasználási módokkal tudunk ebben segíteni. Csak egy példát mondok, a csapadékvíz elvezetése. Ugye azt mondtam, hogy a felszín alatti vízkészletek is csapadékból pótlódnak után. A csapadékvíztől az ember, amikor egy óriási eső esik, akkor szeret megszabadulni, gyorsan lefolyjon, betesszük a csatornába, azt elviszi a csatorna.
0: De most már jönnek a szivacsvárosok, legalábbis a koncepciójukat.
1: Nagyon jó, hogy ezt helyben tartsuk. Tehát az a baj, hogy egy nagy-nagy eső esetében a talajnak az elnyelő képessége, hogy be tudja fogadni ezt a nagy mennyiségű csapadékot, az limitált. Tehát ez mindenképpen
0: főleg most, hogy lebetonoztuk már a félvilágot.
1: Ez a felszín nem fog lefolyni, és nem fog beszivárogni. Ha nem szivárog be, akkor ott lokálisan nem táplálja alattunk a felszín alatti vízkészleteket, hanem elmegy, és nem tudjuk azt a készletet utána.
0: Nem közben párolok, közben fogy, közben szennyeződik.
1: Pontosan, tehát hogy nem, tehát hogy az a lényeg, hogy nem jut el a felszín alatti vízszintig, nem tudja azt táplálni, ezért csökken. Hogyha ezt megpróbáljuk valamilyen szinten gyűjteni, tisztítani, célzottan ott bejutatni, ahol ez ténylegesen is el fogja érni a felszín alatti víztestet, akkor már jók vagyunk, mert utána a felszín alatti víz az szépen a saját kis áramlási rendszereivel odaszállítja, ahova kell egy tóhoz, egy ökoszisztémához, tehát
0: vagy tudja pedig, a dolgát.
1: Tudja a dolgát, vagy pedig egyszerűen csak megemelkedik a szintje ott, ahol lakunk, és akkor nem lesz akkora nagy a problémánk.
0: Azt mondjátok, hogy mozgósítani kell a víztartalékot, mert hogy ez a 95% ott van, nem látjuk, de van egy tartalék, de nem korlátlan, tehát ez az butaság, hogy korlátlan, meg itt ringatózunk egy édesvízi tengeren. Ez valószínűleg nem elég szakmai, inkább ezt így fogalmaznám. De a lényeg az, hogy ezt hogyan lehet mozgósítani? Hogyan kéne ezt nekünk használni jobban? Máshol hogyan használják jobban? Nyilván mások már jártak ebben a cipőben, minket ez most ért utol, ez az a szájos időszak.
1: Van egy kulcs szó, ez a fenntarthatóság és a vízmérleg. Megint ugyanoda megyek vissza, hogy ez a csapadékból utánpótlódik, tehát van egy utánpótlódási mechanizmus, egy utánpótlódási mérték. Hogyha mi ebből többet veszünk ki, akkor ez a mérleg el fog csúszni, és csökkennek a vízszintek. Hogy ezt helyileg minden területre meg lehet keresni azt, hogy mi az, ami kivehető, és mi az, amivel lehet gazdálkodni, és mit lehet csinálni, hogy ez a csapadékon kívül még mondjuk esetleg visszapótlódjon. Tehát, hogyha használunk vizeket, most éppen ha termálvizekre egy picit rátérünk. Tehát, hogy a termálvizeket az, hogy csak korlátlanul csak vesszük ki, és így felszíni befogadókba, patakokba, kisebb vízfolyásokba elengedjük, az nem fenntartható.
0: Hát a Gellértből is, meg a Rudasból is folyik be a Dunába a használt víz.
1: Az egy, igen, az egy
0: rossz példa?
1: Az két, tehát, hogy ez két külön, tehát, hogy igen. Amikor a mezőgazdaságban a termál vízzel fűtik a fóliasátrakat, és utána felszíni befogadóba engedik el a vizet, az egy pazarlás. Az egy pazarlás, mert lehetne ez zárt rendszerben a hőjét hasznosítani, és visszasajtolni, visszatenni abba a víztartóba a felszín alá, ahonnan ez szár hiszen nekünk csak a hőjére van szükségünk, nem a vízre magára. A termálvizek, a gyógyfürdőkben, az már a balneológia. Ott egy kicsit más a helyzet, hiszen most van egy olyan jogszabály, hogy ami emberi testtel érintkezett igen, víz, igen. Azt nem lehet igen. Visszatenni a felszín alá. Megjegyzem, Ausztrál világkongresszus tavalyi évben, Ausztráliában a termálfürdők esetében addig tisztítják mindenféle eljárásokkal ezt a termálvizet, és hasznosítják a hőjét és minden egyebet, amíg ezt újra vissza nem tudják tenni a felszín alá.
0: Hát mint ahogy az iparnál is, meg mindenhol a mezőgazda a szürke vizeket valamilyen módon, ugye, visszajuttatni, visszasajtolni? Tulajdonképpen igen, erről van szó?
1: Igen, erről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy a vízkészletekkel akkor tudunk jól bánni, fenntarthatóan bánni, hogyha gondolunk arra, hogy amit elveszünk, azt valahol vissza is adjuk, és ne vegyünk el többet.
0: Annyira eszembe jutott, meg azt mondod, hogy abból indultunk, hogy most gazdagok vagyunk, de csak látszólag most már látjuk, hogy nem, meg azt is mondod, hogy akkor a kritikus az egyfőre eső vízkészlet itt Magyarországon is. Csak eszembe jutott, hogy azt mondják ilyenkor a vízműves kollégák, hogy túl olcsó a víz, ugye, és ezért aztán pazarlóan bánunk vele. Eszembe jutnak az autó, most sajnos sok minden eszembe jut, tudom, és akkor most még moshatnak, azok szürke vízzel mosnak, de hát azért az is ugyanúgy locspocs. Mekkora baj? Mennyire kéne nekünk most észnél lenni? Mennyire kéne nekünk felkapni a fejünket arra, hogy mondjuk jönnek ide a hidrogeológusok szerte a világból?
1: Fel kellene, mert azt gondolom, hogy a felszíni vizeket mindenki jól ismeri, jól érti a folyókat.
0: Aggódik értük most.
1: Látjuk, igen. Látható, de van egyfajta dinamika a felszín alatt is, tehát hogy a felszín alatti víztesteket nem úgy kell elképzelni, mint ilyen...
0: Hogy az örökké valóságig igen, azok rendelkezésre állnak.
1: És ott van egy, mondjuk azt mondom, hogy egy medence, vagy egy vízzel teli bármi a felszín alatt, és akkor abból én pumpálom addig, amíg világ a világ, és akkor az úgy is marad. Tehát én azt gondolom, hogy ahol teendő van, és ebben nekünk is szerepünk van, és feladatunk van, hogy megismertetni az emberekkel ezt a láthatatlant, ezt a felszín alatti világot a talpunk alatt, hogy ez hogy működik, mik a folyamatai, és miket lehet tenni egyéni ember szinten, hogy ezt utána lehessen tényleg.
0: És most nem csak arról van szó, hogy ne fürödjünk, hanem zuhanyozzunk, ugye, megzárjuk el a csapot ezeket, ezen már régen túl
1: ezen már szerintem régen.
0: De itt a mezőgazdaság, az ipar és az összes többi.
1: Igen. Mert azt gondolom, hogy szerintem egy kis odafigyeléssel, ezzel a szemlélettel, hogy amit elveszek, mit tudnék abból visszatenni, vagy amit mondjuk elvezetnék, mert nincs szükségem rá, vajon ott tudnám-e tartani helyben mégiscsak, és a felszín alatt betározni. Tehát, hogyha ezeket így egy kicsit átváltjuk, ezeket a gondolkodás módokat, akkor lehet, hogy mégis lehetne valamit itt alkalmazkodni ehhez a megváltozott klimatikus.
0: Az embereknek mihez kell alkalmazkodni a ti szakmátok szerint itt a Kárpát-medencében a következő 5-10-20-30 év alatt? Most ilyen belátható időt mondok, amit azért sokan megélnek még.
1: Szerintem ehhez a pazarló vízhasználathoz, hogy a felszín alól bármennyit és bármikor kivehetek.
0: Tehát ez a mindenkinek, food kút esete.
1: Ez a háztartási
0: ugye?
1: Kutak esete, hogy én töltetem vele a medencét, mert hát akkor nyilván nem a csapvizet pazarlom. És a sekélykutakkal tényleg az a probléma, hogy a sekélyk és háztartási kutyaink azokat az áramlási rendszereket, az úgynevezett lokális áramlási rendszereket csapolják meg, amelyek szintén a legérzékenyebbek a klimatikus változásokra, hiszen ezek ilyen lokális magaslat, lokális mélypont közötti kis víz összeköttetések, és ezek szint ugye a csapadékból, a lokális csapadékból táplálkoznak. Hogyha én elveszem onnan a vizet, akkor, és egyébként se esik sok eső, akkor ott ezek megszűnnek létezni. A Velencei tónál is én, mint szakember, azt látom problémának, hogy nem olyan túl nagy a felszín alatti víz betáplálása a tónak, mert kutatásaink szerint ez ilyen 5-12%. Tehát ez tényleg nem nagy szám, de egy ilyen...
0: Ha jól tudom, a Balatonnál sokkal nagyobb terület, ugye?
1: Így van, ez azért ott
0: igen.
1: A morfológia is megengedi azt, hogy nagyobb intenzitással áramoljon a felszín alatti víz. Tehát az a baj, hogy aszályos időszakban sok kicsi sokra megy. Tehát ez a felszín alatti víz általi megtámogatottság nagyon sokat tudna segíteni. És például a Velencei tó már majdnem azt mondhatjuk Budapest agglomerációja, tehát hogy óriási lakosság szemnövekedés volt az elmúlt évtizedekben, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan nagyon sok háztartási kút létesült, és azok a beszivárgási területeken létesültek, ami mondjuk a segítette volna a tó fennmaradását. Igen. Tehát, hogyha elszívjuk a tó elől a vizet, akkor ne csodálkozzunk, hogy nincsen.
0: Ez milyen érdekes, ezt a felvetést még nem hallottam, rengeteg mindent hallottam már, mezőgazdaság, betonozás, nagyon sok minden, asszály, de valóban ez is hozzátartozik valamilyen módon. Mi lenne nagy eredmény a ti szakmátoknak, a hidrogeológusoknak?
1: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb
0: az... Itt az adott viszonyok között.
1: Adott viszonyok között, hogyha az emberek értenék, hogy mi van a felszín alatt, hogy nem egy végtelen medence, hanem ez a csapadékból való utánpótlódás, ez áramlik, vannak betáplálási, beáramlási területek, vannak kiáramlási területek, vannak ökoszisztémák, amelyik felszín alatti víz.
0: Igen, érdekes, mert pont egy vezető mezőgazdásztól hallottam ezt egy másik rádióműsorban, és én általában hiszek neki, hogy ő mondta azt, hogy na de hát ami egyszer ugye itt lefolyik, meg pára, meg akkor a tenger, meg folyó, tenger, föld, tehát ez ugyanaz körforog.
1: Vízkörforgalom.
0: Akkor viszont ha körforog, akkor akármennyit pacsálhatok, mert előbb-utóbb majd újra lejut, és akkor újra pacsálhatok. Akkor ez téves következtetés valamilyen
1: módon. Igen, tehát hogyha a
0: nagy... Valami nem stimmel.
1: Igen, a nagy globális vízmérleget nézzük, akkor nyilván akkor ez egy kvázi statikus vízkészlet a Földnek, de nyilván itt a lokális eloszlásokban vannak anomáliák, ami kezdődik azzal, hogy mennyi csapadék esik, mennyi szivárok be,
0: és hát egyrészt nagyon gyorsan esik le, iszonyú mennyisége, ha egyáltalán esik, de kevesebb is esik azért most már hosszú évtizedek óta. Tehát ez pont olyan, mint igen, egy jó zivatar, ugye van, ahol úgy kell elvezetni a vizet, és térdig hömpölyög, nálunk pedig asszály van. Tehát ez kell valamilyen módon hozzászokni.
1: Így van.
0: Hát akkor nagyon sok sikert a hidrogeológusok nemzetközi szövetségének és a budapesti konferenciának szeptember 14-e és 18-a. Egyébként a dr. Erős Anita kongresszusi elnök is, ugye?
1: Így van.
0: Kíváncsi vagyok, mit tudtak megmutatni majd Budapestben. Akkor hogy elmondod? De előtte beszélünk még. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Szélkámán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Önök a délutáni hír összefoglalónkat hallják, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel és a nap híreivel természetesen. Továbbra is aggodalomra ad okot az amerikai infláció, erről beszélt a Fed elnöke. Kevin Warsh a Jackson Hole-i jegybankári konferencián azt mondta, hogy bár a nyári inflációs adatok a vártnál kedvezőbbek voltak, ezek szerinte még nem bizonyítják az alapfolyamatok érdemi javulását. Warsh jelezte, ha nem látszik kellő bizonyossággal, hogy az infláció megfelelő ütemben közelít a Fed céljához, további lépésekre lehet szükség. Több adatot is közölte a Központi Statisztikai Hivatal, egyebek mellett arról, hogy júliusban jelentősen csökkent a magyar külkereskedelmi többlet. A termék külkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés oka, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az egyenleg így 434 millió euróval romlott éves alapon. Kijöttek az előző hónap népességre vonatkozó adatai is. Júliusban csökkent a születések és a halálozások száma idehaza, miközben több házasságot kötöttek. Csaknem 6200 gyermek született, ami majd 8%-kal kevesebb az egy éve korábbinál. Ugyanebben a hónapban 8900-an haltak meg, majd 3%-kal kevesebben, mint tavaly ilyenkor. A természetes fogyás egyébként így is magasabb az egy éve korábbinál. A házasságkötések száma is emelkedett, az előző hónapban 4500 pár kelt egybe. A KSH szerint alig csökkent a foglalkoztatottság mértéke nyár elejéhez képest, ugyanakkor valamivel jobb a helyzet, de azt nem lehet kijelenteni, hogy csak az idény munkák előretörése állhat-e mögött, így értékelte a helyzetet a KNH vezető elemzője. Németh Dávid szerint ősszel lehet majd arról beszélni, hogy ez a tendencia igaz volt-e.
3: Hát az idény munka biztos, hogy segít benne. Az, hogy csak az idény munka, vagy más is van mögötte, ugye ezt most még nehéz látni, az biztos, hogy a tavalyi évhez képest az elmúlt egy-két hónapban gyorsabban nő a foglalkoztatásnak a mértéke, úgyhogy ezért ez egy picit azt is sugallja, hogy talán többről van szó, mint szimplán idény munkás emberfelvételről, de nyilván ezt majd az össze fogjuk látni, amikor ezek az idény munkák kifutnak, hogy utána hogy alakul a foglalkoztatottságnak az alakulása.
2: Több mint 120 ezer öregségi nyugdíjban részesülő kis nyugdíjas kaphat minimum 120 ezer forintos ellátást január 1-től a kormány minimál nyugdíjat megemelő döntése értelmében. Az emelést nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár. Arról még nincs döntés, hogy emelik-e a rokkantsági nyugdíj minimális összegét is, ha igen, további 114 ezer rászorulót érint. Farkas András nyugdíjszakértőt hallják.
4: Jó részletkérdés nyitott, például, hogy a öregségi nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés? Egyelőre erre nincs utalás. A leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet ebben az emelésben.
2: Megválasztották Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés mai ülésén. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A parlament Tasnádi Katalint is megválasztotta, ő lesz a hivatal nyomozati elnök helyettese. A központi nyomozó főügyészség ügyésze 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Unger Anna és Tasnádi Katalin megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Egyébként Unger Anna szívesen látná Ligeti Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai között. Az új hatóság megválasztott elnöke a Facebook oldalán azt írta, a hivatal sikerének alapja közbizalom. Szerinte ehhez szakértelemre, támogatásra és a korrupció elleni következetes elkötelezettségre van szükség. Hozzátette, elnökként mindenkit várna, aki ezért tenni akar. Külön kiemelte Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét, aki szintén pályázott a hivatal elnöki posztjára. A ma zajló plenáris ülésen egyébként Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy lesz egy vádemelési, egy fellebbviteli és egy közpénzügyi elnök helyettes is, akikről a következő hetekben döntenek. Közérdekű adatigénylésen fordul a miniszterelnökséget vezető miniszterhez Hadházi Ákos, az NVVH elnöki pályázat értékelési rendszerének nyilvánosságra hozatala érdekében. A korábbi országgyűlési képviselő arra kíváncsi, milyen pontrendszer alapján választották ki a 94 jelentkező közül a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Hadházi szerint nyugtalanító információkat kapott arról, hogy a pályáztatás csak színjáték lehetett, és a pályázatok jelentős részét el sem olvasták. Azt is állítja, hogy a győztes személyről politikai vita és kompromisszum dönthetett. Hadházi jelezte, ha megtagadják az adatok kiadását, perelni fog. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktatóvideó és egy gyakorlati segédlet állna az intézmények rendelkezésére. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, ezért rendkívüli intézkedésekre van szükség Szolnok térségének ivóvízellátása érdekében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a Tiszató hasznosítható vízkészlete gyakorlatilag elfogyott a hónapok óta tartó csapadékhiány és a nagy párolgás miatt. Szolnoknál akár 30 cm-rel is csökkenhet a Tisza vízszintje, ezért a felszíni vízműnél mobil szivattyúállásokat építettek ki. Ezek akkor lépnek működésbe, ha a beépített vízkivételi mű az apadás miatt már nem tudná ellátni feladatát. A vízügy szerint már a hétvégén szükségessé válhat a szivattyúk üzembe helyezése az ivóvízellátás zavartalan biztosításához. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben. A három magyar között egy anyát és a lányát is eltűntként keresik egyébként a nepáli természeti csapás után, erről az RTR híradó számolt be. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel, 2 órával a villámárvíz előtt tért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 150.666 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt. A vezető részvények nagyrészt emelkedtek, leszámítva a Telekomot, amely 1%-os csökkenésre fejezte be a napot 2504 forinton. A MOL 1,9%-os pluszban 5050 forinton, az OTP 8%-os emelkedéssel 46.000 forinton, a Richter pedig 1%-os pluszban, csekély, de mégis plusz 13370 forinton fejezte be a napot. A prémium kategóriában még itt a főbb indexeket megnézve az Appenin 2,2%-ot emelkedett, az Akku 1,6%-et, az Opus részvények csökkentek, a Rába is csökkent, a Cvak még emelkedett 1,8%-al, a Forage pedig stagnált. A bankközi devizapiacon 1 euró 365 forintba és 10 fillérbe, 1 dollár pedig 314 forintba és 40 fillérbe kerül. Európában még tart a kereskedés, ott a londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 8/10, a párizsi CAC-on pedig 1,2%-os pluszban, a milánói tőzsde 8/10, a madridi pedig 9%-kal emelkedik. És jó hangulatban fogadták a kereskedők Kevin Warsh beszédét, a Dow Jones 3/10, az S&P 500 4/10, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-os pluszban tartózkodik jelenleg. Az olajárak némileg csökkennek, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $82.80, a Brent $89.30-be kerül. A holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal emelkedik, a gázolajára pedig változatlan marad. A tegnap bejelentett gázolaj árcsökkenésben a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban 4 forintos mérséklődés jelent meg, így a dízel ára már érezhetően reagál a korábbi nagykereskedelmi változásokra. A mai napon a 95-ös benzin átlagosan 592, a gázolaj pedig 677 forint.
0: Időjárás jelentés.
2: A délutáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Két magyar aranyérem született ma délután a poznani kajakkenu világbajnokságon. Csikós Zsóka megvédte címét és magabiztos győzelmet aratott kajak 1000 méteren. Ugyanezen a távon Fejes Dániel is világbajnok lett, miután holtversenyben végzett az élen a címvédő és olimpiai bajnok Cseh Martin Fuchsával. A férfi kajak 4-es 500 méteren az 5., a kis Ágnes Nagy Bianca Kenu 2-es pedig a 7. helyen zárt. A világbajnokság döntői szombaton és vasárnap folytatódnak majd Poznanban. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projektjéhez kapcsolódó állami támogatások ügyében. A tárca szerint a csaknem 25 milliárd forintos támogatást eredetileg a Népligeti sporttelep fejlesztésére és a Fradi város beruházás megvalósítására kapta az FTC, a projekt azonban nem épült meg. A minisztérium szerint a klub az összeg jelentős részét működési kiadásként számolt el, illetve több mint 11 milliárd forintot továbbadott a labdarúgó csapatot működtető ZRT-nek, amely játékos vásárlásra költötte a pénzt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen szól. A sportállamtitkárság ezzel párhuzamosan rendelkezett a Fradi városra adott támogatás és kamatainak visszafizetéséről. Ha pedig már 9. kerület, a Ferencváros az AC Milánnal és a Juventussal is találkozik a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában. A mai sorsoláson kiderült, hogy a magyar kupagyőztes a Juventust hazai pályán fogadja, míg az AC Milán vendégeként lép majd pályára. A Fradi további hazai ellenfelei a Viktória Pilsen, a Cseje és a Torrens lesz, idegenben pedig a Celtic, a Lech Poznan és a Hoffenheim ellen játszik. Az ötfehérek sorozatban 8-szor szerepelhetnek valamelyik európai kupa sorozat főtábláján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
5: Köszöntjük a hallgatókat, nyári ismétlőadásunkat hallják. A magyar tőzsde két befektetési sztoriával ismerkedhetünk meg közelebbről. A Gloster csoport az elmúlt 5 év során organikus és akvizíciós növekedésnek egyaránt köszönhetően egy látható fejlődést ért el. A társaság működése két egymást kölcsönösen erősítő üzleti egységre épül, a nemzetközi szoftverfejlesztési és a felhő alapú üzletágakra. Műsorunk második részében pedig a regionális kiskereskedelmi ingatlan portfóliót építő és hosszú távon is stabil euróhozamot ígérő Shopper Park Plus NRT működését, stratégiáját tekintjük át, milyen növekedés várható a cégtől, és mekkora lehet a fenntartható osztalékhozam. Többek között erre keressük a választ. Tartsanak velünk! Egy hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Itt van a vonalban Szekeres Viktor, a Gloster Digital Group NRT igazgatóságának az elnöke. Üdvözlünk!
6: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szervusztok!
5: A legfrissebb tényszámok, amit publikáltatok, 2025-ös évre vonatkozik. Az éves jelentésetekben konkrétan az szerepelt, hogy az IFRS szerinti árbevétel 8,65 milliárd forint, az EBITDA pedig, amit elértetek, az 751 millió forint. Mind a két kulcsadat 16%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbi bázishoz képest. De milyen folyamatok álltak a számok hátterében, hogy éltétek meg az elmúlt időszakot?
6: Igen, a számok tekintetében azért egy kis kontextus érdemes hozzáadni. Az árbevételünk az azért csökkent, mert 2024. novemberében hoztunk meg egy olyan döntést, hogy az egyik üzletágunkat értékesítjük. Ez volt a rendszerintegrációs üzletág, ők elsősorban ilyen hardverkereskedelemmel foglalkoztak, annak is leginkább ezt az állami szektor részében voltak erősek, és az a stratégiai döntés született, hogy sokkal inkább a felhő és a szoftveres szolgáltatásokra kerül át a fókusz, és ennek megfelelően őket értékesítettük. Egyébként az ebből befolyó vételárat szoftverfejlesztő cég megvételének a vételárára fordítottuk. Szóval ez az egyik oka annak, hogy a sok éves trendhez képest, ugye, ahol eddig mindig évről évre növekedést tudtunk kimutatni, itt most ebben az évben nem tudtunk növekedést kimutatni, hozzáteszem, erre egyébként számítottunk, mint menedzsment, egész egyszerűen a hardware kereskedelemnek az árbevétel lába nagyon magas volt, ellenben a profit oldala az viszont nagyon alacsony, úgyhogy ezért is szerettük volna, hogyha ez az üzletek kikerül. A másik indok az pedig az, hogy egészen 2025 óta egy elég kemény árfolyam nyomás alatt vagyunk. Ugye rólunk azt kell tudni, hogy mi alapvetően egy exportáló cég vagyunk, nekünk az árbevételünknek a zöme az euróban érkezik, vagy külföldön, de még a belföldi árbevételeinknek is a zöme is euró alapú, tehát nekünk nagyjából így a 80-90%-a az árbevételnek dollár és euróból érkezik. Tehát nekünk egy magas forint árfolyam az, ami egyébként javít a számainkon. Hát az elmúlt időszakban ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltuk. Azok a szintek, amik pedig ugye mostanában vannak a piacon, azok még ennél is lejjebb vannak, úgyhogy e tekintetben az árfolyam oldalon túl sok jóra nem számítunk idén is. Hát érdemes csak elképzelni, ugyanannak a mérnöknek ugyanaz a munkája, a jelen piaci körülmények között 15-20%-kal kevesebb forintot kapunk érte, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt kaptunk úgy, hogy közben az országban az árak csak felfele mentek.
7: hogyha körültekintünk a nemzetközi piacokon, akkor azt láthatjuk, hogy a szoftver cégek árfolyamai az egyébként jó számok ellenére is nyomás alatt vannak. Az S&P Composite 1500 szoftver a legrosszabbul teljesítő iparág az amerikai indexekben, mert a befektetők azt árazzák, hogy a szoftver cégek jelentős részére vagy nem lesz szükség ilyen formájában, vagy legalábbis az árbevételi modelljük nyomás alá kerülhet a mesterséges intelligencia térnyerésének köszönhetően. Te hogy látod, hogy mennyire megalapozott ez a félelem általánosságban, illetve a Gloster életére milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia?
6: Szerintem a piac tekintetben elég bölcs. A hagyományos értelemben vett szoftvercégeknek valóban vége van. Tehát, hogy az a modell, hogy nem tudom, adunk embereket nagy nemzetközi projektekben, és akkor kifejlesztünk szoftvereket, jobban járt megrendelő is, hiszen egy alacsonyabb bírű embert tudott bevonni a projektbe, mi is jól járunk, hiszen az embereknek a tudását külföldre tudjuk eladni. Szóval szerintem ez a modell, ez recsegropog, ez így nagyjából a végét járja. Ma egyébként egy szoftveres cég túlélésének a kulcsa, hogy AI-os céggé tud-e válni. Hogy ebben az új AI korszakban van-e olyan mondása, amitől az ő terméke és szolgáltatása ugyanolyan keresett marad, mint szoftverfejlesztő korában volt. Egyébként nekünk van ilyen mondásunk, mi most arra mentünk rá, hogy nagy, meglévő, legacy szoftvereket keresünk, tehát olyan ügyfeleket, akiknek ilyen 10-15-20 éve egyedileg fejlesztett szoftvereik vannak, nem mernek, nem tudnak hozzányúlni, nem tudják őket felfrissíteni, és nekünk van olyan saját speciális AI eszközünk, aminek a segítségével ezeket a szoftvereket le tudjuk dokumentálni, és ezeket a szoftvereket új modern szoftver környezetbe meg tudjuk írni. Ezáltal a cégeknek az ilyen 10-15 éves tudása, domén tudása, munkája nem vész el, viszont kapnak egy új, modern szoftver technológiákkal megírt, mesterséges intelligenciával megtámogatott szoftvert. Mi most ezt látjuk egy kellően nagy és masszív piacnak ahhoz, hogy az egész cégünknek az irányvonalát most sokkal inkább ebbe az irányba kezdtük el elvinni.
5: Változik tehát a piaci környezet, és említetted a forint, euró, forint, dollár árfolyam jelentette komoly kihívásokat. Így felmerül a kérdés, hogy milyen lépéseket tettetek a működési költségek optimalizálása érdekében, illetve lehet-e, hogyan lehet kezelni ezeket a változásokat, úgyhogy a cég egy növekvő profitabilitási pályára tudjon állni a következő időszakban.
6: Így van, tehát jelenleg az történik, hogy a megváltozott környezet miatt is meg kell változtatnunk azt a struktúrát, amit ebben működünk. Úgyhogy igazából azt szoktam mondani, hogy mi az összes tőlünk elvárható lépést megtesszük annak érdekében, hogy a profitabilitást magas szinten tartsuk. Egyrészt ugye a zuhanó árfolyam mellényeket van házon belül treasuring, és amikor magas az árfolyam, akkor váltunk határidőre. Most is egyébként ez történt, ha jól emlékszem, még februárban volt egy jó váltásunk, majd most júniusban fut ki. De hát azért ez is ugye ideig óráig tart. Hiszen, hogyha egyszer van egy csökkenő trend a piacon, akkor lehet neked a legjobb treasury is, de valójában mindig csak az adott piachoz képest tudsz egy kicsit jobban váltani. A fő piaci trendet, hogy egész egyszerűen a forint az folyamatosan erősödik, azt nem fogod tudni megtörni, akármilyen jó treasury-t van. Viszont amivel tudunk mit kezdeni, azok a belső költségeknek a struktúrálása. Egyébként ez el is indult, volt is ilyen közzétételünk a múlt héten. Itt azon kezdtünk el most dolgozni, hogy négy cégünket is összevonunk egy cégbe. Ettől jelentős szinergia hatáshoz kapcsolódó megtakarításokat várunk el. Kevesebb vezető, kevesebb adminisztráció. Azok a folyamatok, amiket csináltunk a múltban is, csak ezt most már jogilag is egy cégben egyesítjük. Kevesebb könyvvizsgálat, olcsóbb könyvelés és végre egységes értékesítés, mindaz, ami ezt jellemzi. Erre egyébként most megérett a helyzet, és most minden kisebbségi tulajdonos is szívesen csatlakozik ehhez a gondolathoz, és ettől azt reméljük, egy ilyen áramvonalasított céggel, ahol kevesebb belső működést kell menedzselni és fizetni, az jó hatással lesz az összcégcsoportnak a profitabilitására.
7: a szervezeti átalakításon, illetve a profiltisztításon, a hardware üzletág eladásán kívül viszonylag friss hír, hogy új vezérigazgató is kinevezésre került Csillag Péter személyében. Mit vársz, milyen képességekkel, készségekkel tudja támogatni a Gloster működését?
6: Új vezérigazgatónktól tulajdonképpen nem kevesebbet várunk, mint hogy hajtsa végre ugyanazt a programot, amit annól még a saját cégében is végrehajtott sok-sok évvel ezelőtt. Ugye Csillag Péterről azt kell tudni, hogy ez társadalma nevű cégnek volt a tulajdonosa és az ügyvezetője, hogy ők olyan nagy ügyfeleknek dolgoztak, mint a Facebook, meg az Apple, és még sorolhatnám. Úgyhogy ő az az ember, aki már azt a fajta software sztorit, amit mi itt építünk, ő azt már vitte sikerre külföldön. Az ő idejében akkor még a Big Data volt az a technológia, ami hát nem annyira robbanásszerűen, mint most az AI, de akkoriban nagyon robbanásszerűen terjedt, és hogy gyakorlatilag az ott megtanult mechanizmusokat, az ott megtanult üzleti modelleket szeretnénk a jelen helyzetben alkalmazni, de így már a mesterséges intelligencia AI-ra, nyilván annak is az a részére, amit egyébként hajlandóak megvenni, a cégek hajlandóak beimplementálni. Úgyhogy igazából az ő személye is talán a befektetők számára egy garancia arra, hogy az a jó sztori, amit már egyszer az ő keze alatt megszületett, az meg fog tudni születni még egyszer itt az elkövetkezendő években.
5: Az Erste hosszú időn keresztül követte a Gloster részvényeket, célárakat is meghatározott. Mi a helyzet jelenleg ezzel az együttműködéssel, és hogyan látod, mint alapító, meghatározó tulajdonos a részvényeknek a jelenlegi értékeltségét, milyen tartalék, milyen potenciál lehet véleményed szerint a Gloster papírokban a következő időszakban?
6: A Gloster papírokban tavaly év eleje óta egy átmeneti időszak van. Egész egyszerűen az a korábbi struktúrában gondolkodtunk, hogy megtartjuk a megvásárolt cégekben a kisebbségi tulajdonosokat, és az ő segítségükkel közösen fogjuk tudni sikerre vinni a Gloster sztorit. Az úgy tűnik, hogy ebben a mostani piaci környezetben nem bizonyult kellően erős struktúrán, úgyhogy most átalakítjuk az egészet, egy nagy központi céget szeretnénk létrehozni, és oda szeretnénk bemürgyölni az összes operatív tevékenységet. Itt már azt látjuk, az előjelek itt azt mutatják, hogy sokkal egységesebben tudunk döntéshozni, a stratégiai irányokat sokkal könnyebben el tudjuk dönteni, és sokkal látványosabban tudunk haladni azon az úton, amit ott közösen meghatározunk. Egy másik hír például ez, hogy a jelenleg például csak Budapesten 3 irodában működünk, ezt most összevonjuk ősztől egy irodával, úgyhogy végre egy közös irodában, egy közös helyiségben, egy közös térben lesz az összes fontos stakeholder, aki a rossz életében meghatározó, ez is mind-mind azt szolgálja, hogy együtt közösen erősebbek legyünk, mint amilyenek vagyunk jelenleg. Egy annyira volatilis, annyira gyorsan mozgó időszakban vagyunk jelenleg, hogy ahhoz, hogy a bármilyen elemző egyébként reális célárat tudjon megfogalmazni, ahhoz ugye először nekünk, mint kibocsátónak kell kirakni jövőre vonatkozó konkrét elképzeléseket. Meg ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, nekünk ehhez még időre van szükségünk, nekem még meg kell látnom azt, hogy ez a mostani menedzsment csapat az új helyen, az új felállásban milyen jövőt tud kirajzolni, ami egyébként elfogadható mindennyiünk számunkra, és amikor ez megvan, akkor érdemes ezt közzétenni, és akkor érdemes visszamenni az elemzőkhez, akik ebből ki tudják számolni a befektetők által elérhető célárat.
5: Várható tehát akkor egy stratégiai frissítés majd nálatok. Ennek körülbelül az idő horizontjára van-e valami prognózisod, hogy ez mikor tud kijönni?
6: A terveink szerint az idei évnek a második fél évében ez nekünk házon belül rendelkezésre fog most már állni. Addigra most már nagyon jól ki fog kristályosodni, hogy a megváltozás stratégia részeként melyek azok az emberek, melyek azok a szervezeti egységek, amiket megtartunk, viszünk tovább, melyek, amelyeket tovább erősítünk, veszünk fel még embert, mert nagy piaci igény mutatkozik arra, amit ők tudnak, úgyhogy az én vízióm szerint ennek az évnek a második felére végére már ki kell tudjon kristályosodni előttünk egy olyan stratégia, amit az, amikor abban az állapotban kerül, hogy az nyilvánosan is vállalható és megosztható a befektetőkkel, akkor természetesen ki fogjuk rakni.
7: Egy sarkalatos kérdés a befektetők számára, az mindig a piaci likviditás, illetve te szorosan kapcsolódóan a közkész hányad a részvények azon aránya, ami effektíve kereskedni lehet. És itt azt látjuk, hogy sok más egyébként kisebb tőzsdei céghez hasonlóan itt is te, mint alapító tulajdonos, illetve a Széchenyi tőke alapok együttesen több mint 70%-nyi részvény pakettel rendelkeztek, és így a közkész hányad 30% alatt van. Ebben terveztek-e bármilyen változást a részvények likviditásának növelése érdekében?
6: 30% alatti közkész hányat szerintem egy ekkora papír esetében az úgy nagyjából rendben lévőnek találjuk. Nem gondolnánk, hogy ennél sokkal több papír lenne szükség a piacon. Hogyha valaki most is szeretne értelmes mennyiséget vásárolni a tőzsdén, azt ugyan egy nap alatt nem tudja megtenni, de egy néhány nap alatt egyébként meg tudja tenni, hiszen megnézzük a könyvet, azért most azt látjuk. Vannak olyan árszintek, ahol már azért bújnak elő olyan eladók, akik ugye jelenleg inkább még várnak, hogy megérkezzen az ár oda, ahol ők már ott szívesen eladnának. Nekünk van árjegyzőnk is a piacon, ők állnak be a könyvbe mind a két oldalon is, és ez pontosan azt segíti elő, hogyha mondjuk valaki kisebb mennyiséggel szeretne üzletelni Gloster részvényekkel kapcsolatban, akkor mindig lesz, aki megveszi, illetve mindig lesz, akit ő meg fogja tudni venni. Én azt látom, hogy mióta van ez az árjegyzés, ott igazából nem is annyira a piacon elérhető részvényeknek a darabszám a szűk keresztmetszet, hanem hogy egy-egy hír kapcsán, most mindegy, hogy pozitív vagy negatív, van-e annyi befektetői érdeklődő, hogy tudják venni és el tudják adni azokat a részvényeket. Szerintünk önmagában a likviditás most már nem az elsődleges kérdés, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt.
5: Júniusban saját részvény visszavásárlási programot indítottatok. Mi volt ennek a célja, és mit lehet róla tudni?
6: Nagyon sok olyan belső kötelezettségünk van, amit egyébként a szerződés szerint nekünk részvényben lesz szükséges, hogy kifizessünk, és az ehhez szükséges részvényeket nem kibocsátással szeretnénk előteremteni, hanem sokkal inkább a piacról szeretnénk visszavásárolni részvényeket. A cég ugye sokféleképpen jutalmazhatja a befektetőt, jutalmazhatja jó árfolyammal, ugye azt, hogyha megnézzük az elmúlt időszakot, ezt most nem mondható el a mi részvényünkről, jutalmazhatja őket osztalékkal, ugye mi jelenleg az osztalékot visszaforgatjuk a jövőnek a növekedésébe, illetve jutalmazhatja a befektetői saját részvényvásárlással. Mi ezt a módszert választottuk arra, hogy egyik oldalon a meglévő befektetőket egy kicsit jutalmazni tudjuk, a másik oldalon pedig nyilván nekünk, mint társaságnak is szükségünk van saját részvényekre.
5: Végezetül a kilátásokkal kapcsolatban, hogy látod a piacnak a jövőjét, mennyire tűnik ez egy olyan szegmensnek, ahol jelentős növekedési lehetőségeket lehet kiaknázni?
6: A szoftvermodernizáció az, ami a mi tevékenységünknek a középpontjában áll. Ez talán azért is van, mert ehhez vannak nagyon jó senior szoftverfejlesztőink, ráadásul sokan, akik nagyon jól ismerik ezeket a korábbi legacy rendszereket, illetve rendelkezünk olyan rendkívül modern AI-os technológiával, amivel képes vagyunk ezeket a régi szoftvereket megérteni, ledokumentálni és újraírni egy modern szoftverfejlesztői környezetben, és tenni bele AI-t, hogy a funkcionalitás is javuljon. A mi érdeklődésünkben jelenleg ez a piac van. Tartottunk rendezvényeket Magyarországon, Németországban és Angliában az a témában. Mindegyik teltházzal ment le nagy érdeklődéssel, és azt tapasztaljuk, hogy egészen nagy multicégek is eljönnek ezekre a rendezvényeinkre, mert ott bizony ez egy core probléma, ott ez egy nagyon súlyos problémának látszik. És ez egy dolog, hogy súlyos a probléma, de mostan hajlandóak erre pénzt, erőforrást is költeni, hogy ezzel a dologgal kezdjünk valamit, és viszonylag kicsi még itt a verseny, hiszen ezekhez a legacy rendszerekhez viszonylag kevés cég mer hozzányúlni, sokkal inkább arról próbálják meggyőzni az ügyfeleket, hogy írjon az nullából egy újat, de hát egy igazán nagy core informatikai rendszer esetében ez tulajdonképpen nem járható út. Az egyedüli számukra elfogadható út az, hogyha ezeket egy profi csapat újraírja úgy, hogy a korábbi tudás ugyanúgy megmaradjon a szoftverben, ahogy eddig volt. Nekünk most ez a fő stratégia irány, ehhez keressük az ügyfeleket, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszak első visszajelzései alapján ebben elég sikeresek is vagyunk.
5: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, figyelni fogjuk akkor továbbra is a Gloster bejelentéseit, illetve a publikált tényszámokat, információkat. Szekeres Viktor, a Gloster Digital Group NRT igazgatóságának az elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
6: Köszönöm szépen, szervusztok!
0: Ez még mindig a prémium kategória. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Egy újabb tőzsdei céggel ismerkedünk meg mai adásunkban. Itt van a vonalban Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus NRT igazgatóságának az elnöke. Üdvözlünk, szervusz!
2: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
3: A kelet-közép-európai térségben immár 30 kiskereskedelmi ingatlanból álló portfóliót tulajdonló társaság célja, hogy a régió legnagyobb retail park tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljon. 8 lengyel, 4 csehországi, 4 szlovákiai és 14 magyarországi kiskereskedelmi park, és összesen több mint bruttó 600.000 négyzetméter bérelhető terület, amely a Shopper Park Plushoz köthető. Hogy néz ki pontosan az üzleti modell?
2: Alapvetően nem bevásárlóközpontokról, hanem retail parkokról van szó. Ezek egyszintes épületek, dobozok, nagyon nagy parkolóval, tehát például, amit szerintem mindenki ismerhet, az a budaörsi Tesco, de ezen kívül gyakorlatilag a legtöbb vidéki nagyvárosban is van Shopland, ez a Shopper Park brandje, Shopland alatt működő bevásárló park, vagy retail park. A céget magát, a Shopper Parkot meg 2023-ban vezettük be a tőzsdére, azóta több sikeres tőkeemelésen vagyunk túl, és folyamatos euróosztalékot fizet a papír, tehát amiben még speciális az iparág, hogy itt gyakorlatilag euróban fizetik a bérlők a bérleti díjat, euróban van a bankhitel, így módon a cég is euróban működik, és euróban fizeti az osztalékot. Most már Buxx Index tagok vagyunk, és azt hiszem a 8. legnagyobb cég vagyunk a budapesti értéktőzsdén, és nemrég fizettünk 92 cent osztalékot részvényenként, amilyen 7% körüli euróhozamot jelent a befektetőknek az osztalékágon.
4: Kicsit több, mint 2 hónappal a választások után.

0: hogy látod most a hazai piaci környezetet? Jelentős csökkenés volt a magyarországi befektetések kockázati megítélésében. Ez konkrétan hogy csapódik le nálatok, akár a finanszírozási költségekben, akár az ingatlanok értékelésében?
1: Így van, tehát az elmúlt hetekben, most már talán hónapokban egy óriási kockázatcsökkenés volt Magyarországon. Megnézzük az államkötvény hozamokat. Mindez ugye azt jelenti, hogy a külföldi befektetői bizalom Magyarország és a magyar eszközök iránt visszatért, és hát nagyon erősen vásárolják a forintot, illetve a magyar eszközöket. Az ingatlan piaci hozamok azok egy kicsit lassabban követik ezt a hozamcsökkenést. Tehát például ugye a mi legutóbbi negyedéves jelentésünk az első negyedéves jelentés, ott gyakorlatilag ez a hozamcsökkenés a magyar eszközök értékeltségében még nem jelenthetett meg, hiszen ez a március 31-i állapotot tükrözi, illetve egy elég nagy portfóliónk van, aminek körülbelül 35-40% a magyar, ugyanakkor az egész egy magyar struktúrában szabályozott ingatlantárság formájában működik a magyar tőzsdén. Tehát nyilván ennek a kockázatcsökkenésnek a struktúra és az eszközök oldalán is azt várjuk, hogy lesz egy jelentős pozitív hatása. Azt gondolom, hogy azért ennek egy része már megfigyelhető, ha az árfolyamra tekintünk. Ami a banki finanszírozást illeti, eddig Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban a kamatfelár, amit tipikusan kaptunk, az 2% körül volt, ugye Magyarországon 2,5% körül, és most azt látjuk, hogy már Magyarországon is elérhető a 2%-os kamatfelár ilyen típusú hiteleknél, ami nyilván középtávon megint egy megtakarítást jelent a finanszírozási oldalon.
2: Térjünk is át akkor a legfrissebben publikált számaitokra. Az első negyedéves jelentést említetted. Itt a netto profit az egészen elképesztő mértékben 167%-kal nőtt éves alapon, és elérte a 28 millió eurót. Ennek a döntő része frissen vásárolt lengyel portfólió felértékelésből származott. Hogy látod, mennyire fenntartható a növekedés?
1: A lengyel portfólió akvizíció az nyilván egy nagyon fontos lépés volt, és már egy jó ideje előkészítés alatt állt. A novemberi 100 millió eurós tőke bevonásunk tulajdonképp ezt a célt szolgálta, hogy ezt le tudjuk zárni. A magyar tőzsdén nagyon régen nem volt ekkora elsődleges tőkebevonás, erre elég büszkék vagyunk. És arra is, hogy nagyon gyorsan lezártuk ezt a tranzakciót, tehát novemberben vontuk be a tőkét, és márciusban lezártuk a tranzakciót. Itt a felértékelődés oka, hogy nagyon jó áron vásároltuk ezt a portfóliót. Tehát 9,1%-os euróhozamon, tehát az a tőkeáttétel előtti úgynevezett yielden vásároltuk ezt a portfóliót. Úgyhogy a legnagyobb részét az OSAN 15 évre fix bérleti szerződéssel visszabérelte, és a piaci yield retail parkokban Lengyelországban valahol 7-7,5% között van. Tehát nyilván az értékbecslő azt vette figyelembe, hogy a 9,1% az egy piaci jóval meghaladó yield, és valahol a kettő között lőtte be az ingatlan értékét, de ugye így is egy nagyon jelentős felértékelődést tapasztalhattunk. Ami még itt nagyon lényeges, hogy a cash flow-ból csak szűk egy havi jelentkezett abban a negyedévben. Ennek ellenére ez a negyedév nagyon erős volt. Az erősség másik oka az a like for like, tehát a meglévő eszközök bérleti díj és NOI, tehát ez egy ilyen EBITDA proxy növekedése volt, ami 10% fölött volt euróban évfelév alapon, tehát a meglévő eszközökre, ami azért egészen elképesztő mérték növekedés, hogy az ingatlannál azt szoktuk mondani, hogy egy inflációs növekedést szeretnénk legalább elérni. Itt euróinflációról van szó. Nyilván ez 2-3% között mozog jelenleg. Tehát a 10% az sokkal magasabb, mint az infláció. Ez azt jelenti, hogy a bérleti díjakat érdemben tudtuk növelni, illetve egyéb bérleti díjbevétel termelő tevékenységeket is tudtunk végezni. Például nagyon nagy telkek vannak itt az ingatlanoknál, és ezeket drive-thru és egyéb telek bérleti konstrukciókra is tudtuk használni. Tehát a két leglényegesebb elem, az egyik ez a felértékelődés, tehát eddig mindig, amikor vásároltunk, az a befektetőknek jó volt, hiszen egy nagyon jó áron, nagyon magas hozammal vásároltunk, illetve, hogy a bérleti díj tömeg a meglévő eszközökön bőven az infláció felett, tehát két számjegyű euró növekedést produkált. Kérdés másik része, azt hiszem, hogy a jövőbeli terveinkre irányult, hogy folytatjuk ezt a növekedést, de van egy 5 éves guidance-ünk, abból azt látjuk, hogy ha megnézzük most a cash-sel korrigált tőkeáttételünket, az 40% körül van Q1 végén, tehát ez azt jelenti, hogy a megcélzott 50-55%-os tőkeáttétel eléréséhez ugye még tudunk idegen tőkét igénybe venni. Nyilván ennek az az előnye, hogy ez sokkal olcsóbb, mint a saját tőke, és ebből kívánunk tovább növekedni a következő fázisba, tehát még egy 130 millió euró körüli akvizíciót tervezünk, ez több eszközből fog vélhetőleg összeállni, ami még jelentősen tudja növelni az egy részvényre jutó eredményt, és az egy részvényre jutó osztalékot is.
2: A Concord elemzője követi a részvényeket, és a májusi frissítés során is 15 eurós célárat határozott meg. Ugye ez a novemberi kibocsátási sávhoz képest egyébként még egy jelentős emelkedési potenciál volt, viszont jelenleg ilyen 14,5 euró magasságában forognak a papírok. Hogy néz ki a tulajdonosi struktúra, illetve a közkészhányad jelenleg, és milyen további potenciál az, amit menedzsment szempontból látok, mi fogja tudni elősegíteni azt, hogy likvidebbé válhasson a részvény a tőzsdei kereskedésben?
1: A 100 milliós tőkeemelés követően nagyon szignifikánsan nőtt nem csak arányaiban, hanem volumenében is a közkészhányad. Alapkezelők által kezelt több alaptart részvényt, és kereskednek ezekkel a papírokkal. Hát azt gondolom, hogy ami nem kereskedik, ugye az az általunk kezelt alapoknak a befektetései, ami már bőven 50% alatt van, tehát a többi rész az pénzügyi befektetők kezében van, ami azt jelenti, hogy ők kereskednek is ezzel. A magánbefektetők aránya is látványosan emelkedett, ennek mi nagyon örülünk, tehát nyilván azt szeretnénk, hogy minden befektető, aki a magyar tőzsde iránt érdeklődik, tudjon erről a papírról, tudja, hogy van egy euróban denominált, viszont magas és kiszámítható osztalékhozamú papír, amely ráadásul mindemellett euróban kifejezett 10% feletti éves növekedést produkált NOI és EBITDA alapon is, illetve ahogy látjuk, egy nagy növekedési pályán is van, ami nyilván tovább emelheti a likviditást és tovább emelheti a portfólió értékét. És azt gondoljuk, hogy amúgy ezt nagyon támogatja a magyar környezet megváltozása és a magyar kockázat csökkenése, hiszen most már nagy nemzetközi befektetők is vannak a Shopper Park tulajdonosi körébe, és ez az érdeklődés az utóbbi hetekben, hónapokban még erősebb lett. Tehát azt gondolom, hogyha még nagyobb lesz ennek a cégnek a market cap-je, akkor még több nemzetközi befektető tud ebben részt venni. Nyilván az ő forrásköltségük alacsonyabb, így az várható, hogy ez a befektető igény ez még tovább növelheti a részvény árat. Azt látjuk, hogy nagyon komoly ingatlan befektetők mozdultak meg, akik eddig nem voltak Magyarországon, és vásárolni akarnak. Ez a hozamokat lefelé, az értéket fölfele fogja vinni. Illetve ha megnézzük a guidance alapján az előretekintő osztalékhozamunkat, akkor gyakorlatilag 7% felett vagyunk még mindig euróban, amivel azt gondolom, hogy a legmagasabb osztalékhozamot fizető papírok között vagyunk még mindig Magyarországon is, és nemzetközi összehasonlításban is, illetve 5 év alatt egy 50%-os EPS növekedést látunk megvalósíthatónak, aminek az első évben, tehát 27-re több mint 20%-a megvalósul. Nyilván, ha ez kiderül és bebizonyosodik, hogy ez így van, akkor az azt jelenti, hogy az osztályfizetési képességünk is arányosan nő.
0: Magyarországon a lakossági megtakarítók még mindig nagyrészt állampapírban, vagy akár közvetlenül ingatlan kitettségben ülnek. Szerinted mi kellhet ahhoz, hogy a hazai kisbefektetők is bátrabban nyissanak a részvénypiac, vagy akár a tőzsdei ingatlanos cégek felé?
1: Az ingatlan befektetések terén ugye nagyon sok befektető Magyarországon, de a régióban is lakásba fekteti a pénzét. Amúgy ez egy elég jó, nagyon stabil befektetési forma, és ugye az elmúlt években azért nagyon magas hozamot termelt a befektetőknek. Nyilván itt a hozam egy lakásbefektetésnél gyakorlatilag a elértékelődésből áll, hiszen a bérleti díjtömeg, amit ezen lehet realizálni, az értékhez képest elég alacsony, tehát néhány százalék. Ugye mi ezzel szemben 8-9 százalékon adjuk bérbe ezeket az eszközöket nagy intézményeknek, ami azt jelenti, hogy egy sokkal magasabb cash on cash, tehát hozamot lehet elérni, és ugye ezt fizetjük ki, illetve ennek a nagy részét fizetjük ki osztalékban a befektetőknek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó diverzifikációs lehetőség, hogy ne csak olyan ingatlan befektetéseink legyenek, amiknél az értéknövekedésre appellálunk, hanem olyan is, ahol van egy nagyon magas cash hozam, és e fölött lehet még egy felértékelődés.
0: Az ingatlanpiaci szereplők körében sok a találgatás arról, hogy a kormány eltörli-e a sok éve érvényben levő plázastopot. Ha ez megtörténik, akkor szakértők szerint nagy beruházási hullám indulhat el az iparágban. Ti hogy látjátok, hogy nektek ez mekkora növekedési potenciált jelenthet?
1: A plázastop, azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy rossz szabályozás. Tehát az elmúlt években Közép-Kelet-Európában, Csehországban, Lengyelországban közel 50 új belépő volt a retail piacra, tehát kiskereskedő, míg Magyarországon 11 néhány. Na most ez azt jelenti, hogy nincs megfelelő verseny, ami mit jelent, hogy kevesebb termékből, szolgáltatásból választhatnak a fogyasztók, valószínűleg ennek is van hatása az inflációra. Tehát nyilván, ha többen versenyeznek egy kiskereskedelmi piacon, akkor alacsonyabbak lesznek az árak. Plusz ugye ennek azonnali GDP hatása van, hiszen ha ezek a bérlők bejönnek, új üzleteket nyitnak, új embereket vesznek fel, új supply chain-eket alakítanak ki, az mind azonnal és elég intenzív GDP emelkedést tud okozni. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyon eljött az ideje a plázastop eltörlésének, hiszen szerintem mindenkinek érdeke, hogy a fogyasztók nagyobb kosárból választhassanak, több kiskereskedő termékeiből, illetve hogy ez a tőke megmozduljon, és gyakorlatilag egy gazdasági növekedést okozzon az országban. Úgyhogy mi ezt nagyon várjuk, és bízunk benne, hogy ennek hatására nagyon sok új retailert tudunk behozni az országba. Amúgy az elmúlt években a tizenvalahány retailerből 2-3-at mi hoztunk be. Ennek a portfóliónak a nagy előnye, hogy nagy, tehát ha valaki be akar lépni egy országba, akkor gyakorlatilag velünk leszerződve be tud lépni Magyarországra egy megfelelő méretben, ami már hatékony az operációhoz.
2: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus NRT igazgatóságának az elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
1: Én is köszönöm szépen.
2: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
3: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Lassú a haladás a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Megválasztották Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés mai ülésén. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A parlament Tasnádi Katalint is megválasztotta, ő lesz a hivatal nyomozati elnök helyettese. A központi nyomozó főügyészség ügyésze 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Unger Anna és Tasnádi Katalin megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Egyébként Unger Anna szívesen látná Ligeti Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai között. Az új hatóság megválasztott elnöke a Facebook oldalán azt írta, a hivatal sikerének alapja közbizalom. Szerinte ehhez szakértelemre, támogatásra és a korrupció elleni következetes elkötelezettségre van szükség. Hozzátette, elnökként mindenkit várna, aki ezért tenni akar. Külön kiemelte Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét, aki szintén pályázott a hivatal elnöki posztjára. A ma zajló plenáris ülésen egyébként Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy lesz egy vádemelési, egy fellebbviteli és egy közpénzügyi elnök helyettes is, akikről a következő hetekben döntenek. Közérdekű adatigénylésen fordul a miniszterelnökséget vezető miniszterhez Hatházi Ákos, az NVVH elnöki pályázat értékelési rendszerének nyilvánosságra hozatala érdekében. A korábbi országgyűlési képviselő arra kíváncsi, milyen pontrendszer alapján választották ki a 94 jelentkező közül a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Hatházi szerint nyugtalanító információkat kapott arról, hogy a pályáztatás csak színjáték lehetett, és a pályázatok jelentős részét el sem olvasták. Azt is állítja, hogy a győztes személyről politikai vita és kompromisszum dönthetett. Hatházi jelezte, ha megtagadják az adatok kiadását, perelni fog. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, ezért rendkívüli intézkedésekre van szükség Szolnok térségének ivóvízellátása érdekében. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szerint a Tiszató hasznosítható vízkészlete gyakorlatilag elfogyott a hónapok óta tartó csapadékhiány és a nagy párolgás miatt. Szolnoknál akár 30 cm-rel is csökkenhet a Tisza vízszintje, ezért a felszíni vízműnél mobil szivattyúállásokat építettek ki. Ezek akkor lépnek működésbe, ha a beépített vízkivételi mű az apadás miatt már nem tudná ellátni feladatát. A vízügy szerint már a hétvégén szükségessé válhat a szivattyú üzembe helyezése az ivóvízellátás zavartalan biztosításához. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben. A 3 magyar között egy anyát és a lányát is eltűntként keresik egyébként a nepáli természeti csapás után, erről az RTR híradó számolt be. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel, 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 150.666 ponton zárt, a részvénypiac forgalma közelítette a 22 milliárd forintot. A vezető részvények között egyedül a Magyar Telekom csökkent 1%-kal 2504 forintig. A MOL 1,9%-kal emelkedett 5050 forintra, az OTP 8%-os erősödés mellett kerek 46.000 forinton zárt, a Richter pedig 1%-os pluszban 13.370 forinton fejezte be a napot. Lesz változás a hazai üzemanyagárak tekintetében. Holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal emelkedik, miközben a gázolaj változatlan marad. A tegnap bejelentett gázolaj árcsökkentésből a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban mindössze 4 forintos mérséklődés jelent meg, így a dízel ára már érezhetően reagált a korábbi nagykereskedelmi változásra. A mai napon egyébként a 95-ös benzin átlagosan 592 forintba, a gázolaj pedig 677 forintba került literenként, persze a töltőállomásokon itt lehetnek az árak tekintetében eltérések.
0: Időjárás jelentés.
3: A délutáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor. A sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. A tudomány és a kreativitás kapcsolatáról beszélünk ma is, no és a mesterséges intelligenciáról, mindezzel összefüggésben pedig lehetőségünk lesz arra, hogy közelebb kerüljünk egy csodált, de talán nem eléggé ismert tudományákhoz, a csillagászathoz. Mármint azt hiszem, arról nem tudunk eleget, hogyan hat például a csillagászok kutató munkája a hétköznapi eszközeinkre, vagy miképpen van összefüggésben a Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont tevékenysége társadalmi kérdésekkel? Vagy például milyen alapon neveznek el valakiről kisbolygót, és miért fontos, hogy a tudósok többet tudjanak meg a sötét anyagról, a sötét energiáról, és ezzel összefüggésben a kozmikus tágulás alakulásáról? Csak néhány témát emeltem ki az előttünk álló órából. Vendégem a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója Kis László, aki az utóbbi hetekben több műsorunkban is szerepelt már, de kollégáimmal mindig más aspektusból kérdezzük őt. Én most épp arról, hogyan hat a mesterséges intelligencia megjelenése és alkalmazása a csillagászatra.
5: Attól függ, hogy honnan nézzük. Bizonyos dolgokban abszolút sokat segít. Ugye a csillagászat a 2020-as évekre eljutott egy olyan korszakba, amit én úgy hívok, hogy adatbőség korszak. Amikor annak idején egyetemre jártam, és fiatal, ifjú, bohókás, csillagász növendék voltam, akkor még az adatínség korszakában éltünk, amikor még az ember azzal mahinált, amit saját távcsővel intézményi obszervatóriumban összegyűjtögetett néhány tucat, esetleg 1-200 derült éjszakán 5-6 év alatt, ma pedig ömlenek ránk a jobbnál jobb minőségű, mindenféle hullámhosszakon fölvett képek, fényességadatok, színképek, meg még a kiskutya füle is. Na most ebben az őrületes adattengerben fogalmazunk úgy, hogy az emberi alakfelismerést mimikáló mesterséges intelligenciás módszerek őrületesen nagy segítséget jelentenek, amikor klasszifikálni kell, tehát osztályozni kell dolgokat. Ez csillag, ez galaxis, ez bolygó, ez kisbolygó, ez műhold, ez most egy földmelt elsőnök kisbolygó. Egy csomó példát mondhatnék, ahol mesterséges intelligenciás algoritmusok segítik az adatfeldolgozást, az adatok elemzését. A Csillagászat Intézetben az igazgató Szabó Róbertnek egy kutató csoportja például pár évvel ezelőtt azzal foglalkozott, hogy periódikusan, tehát időben ismétlődő fluktuációkat mutató csillagok fényesség változásait fölismertetni olyan algoritmusokkal, amelyeket normál esetben cukicicák fölismertetésére használunk, ugye, hogy cukicicákat a cuki kutyusoktól, meg a cuki nyusziktól léteznek algoritmusok, melyek képesek megkülönböztetni, és igenis a csillagászati adatokat is kezelhetjük kvázi képként, és akkor az a fénygörbe, tehát a fényesség változás az időfüggvényében, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy fénygörbe, az egy valójában képként is kezelhető, és akkor az alakfelismerés emberi agyhoz társítható képességét lehet szimulálni kódokkal is. De nagyon fontos dolog, hogy a mesterséges intelligencia a hétköznapi emberek többségére ChatGPT és hasonlókat jelent. Amikor beszélgetünk valakivel, ilyen mindenféle ágenseket kreálnak, és akkor ilyen verbális információ közlés történik. A mesterséges intelligencia az sokkal több mindenettől, és amikor azt gondoljuk, hogy ez az AI, ez a mondjuk így azt, hogy egy emberi interakciót szimuláló segédasszisztens jelenik meg az életünkbe, ez jó, ez egyáltalán nem biztos. Itt nagyon sok árny oldalát látjuk, főleg azzal kapcsolatban, hogy pár évvel ezelőtt még a ChatGPT-t nagyon jól lehetett használni szoftver fejlesztésre, olyan értelemben, ChatGPT-t és társait, tehát vannak egy csomó, a Claude is egy hasonló, meg vannak mások is, de ezzel kezdett az ember először játszani, a ChatGPT-vel mondjuk egy régi, 40 éves szoftverkódot, mondjuk Fortran nyelvről átírni Python nyelvre, ez olyan, mint hogy egy szöveget lefordítunk angolról magyarra, franciáról spanyolra, magyarról szlovénre. Ez működik a számítógépes programnyelvek területén is valamilyen szempontból, és tavaly évben volt az, amikor több cikket is olvastam arról, hogy miközben fejlesztették ezeket a szoftverfejlesztő képességeit a mesterséges intelligenciáknak, eljutottak oda a fejlesztők, hogy a hibaüzeneteket az AI kezdte el úgy lekezelni, hogy elhallgatta.
6: Olyan.
5: Igen, tehát hogy gyakorlatilag a heti azt mondta volna, ez most nem azt számítja ki, amit kellene, elhallgatta, hogy ott valami probléma van, és azt mondta, hogy tehát hazudott effektíve.
6: Ahogy szokott, hogy nem vallja be, hogyha valami nem megy.
5: Nem vallja be, hogyha valami nem megy, hanem inkább valami úgy csinált, úgy módosította a programkódot, hogy az embernek ne tűnjön föl, hogy ott normális futtatáskor egy hibaüzenet lenne. És ez őrületes veszély egyébként, mert hogyha abba gondolunk, hogy elveszítjük a gondolkodás képességét, a szoftverfejlesztő gondolkodás képességét. Rábízzuk magunkat ilyen típusú algoritmusokra, ilyen típusú szoftverekre, amelyek statisztikus módon korábbi szoftverek millióinak, milliárdjainak a program kódjaiból próbálják kitalálni, hogy én mi a francot szeretnék vele megíratni, és aztán, hogy ne legyen hiba ezen, ezért beletesz egy kis csalást valahol, és ezt én nem veszem észre, akkor olyan fekete dobozhoz juthatunk, ami nem biztos, hogy az igazat mondja nekünk. Tehát az az igazság, hogy az AI használatnak megvannak azok az árnyoldalai, amelyeket egyre nagyobb számban látunk. Én azt gondolom, hogy emberi kreativitást nem igénylő munkákat átvehetnek, vagy minimális emberi kreativitást igénylő munkákat átvehetnek már a mai algoritmusok is, amelyek publikusan elérhetőek. Én erre csak azt szoktam mondani, én tipikusan csak fordítani szoktam, tehát mondjuk amikor a kutatóközpontomban kétnyelvű körlevelet írok, akkor valamilyen nyelven megírom, és aztán a másik nyelven lefordítom. Ez a két nyelv, a magyar és az angol, és néha az egyiket írom meg előbb, és aztán azt fordítom le másikra, néha másikat írom meg előbb, és azt fordítom le az egyikre. De én ezentúl nem nagyon merem igazából rábízni magamat a mindenféle teljes operációs rendszerre kiterjedő szuperuser felhasználási engedélyt megkapó ágensekre magamat, mert a fene tudja, hogy mit csinál. És pontosan a közelmúltban láttam egy nagyon jó milyen podcastet, egy angol csillagász járt Amerikában, Princeton, az Institute of Advanced Studies-ba, ahol egy egész napot rászántak a kollégák, hogy ilyen, volt egy előadás, és akkor utána beszélgettek egész nap az AI használatáról, és a brit kolléga teljesen meglepődött azon, hogy az amerikai kollégák a Princeton Egyetemen, ahol úgymond a legnagyobb koponyák gyűlnek össze, mondjuk az asztrofizikába, teljes nyugalommal azt mondták, hogy hát az ő hatékonyságuk annyit nőtt, hogy őket nem izgatja annak az egésznek az árnyoldala, ők rábízzák akár még az e-mailjeik megírását is a AI ágensekre. Annyival produktívabbá válnak, hogy egyszerűen verseny hátrányba kerülnének, ha nem használnák ezeket az eszközöket. És akkor, amikor ezt így nézegettem, és tényleg ilyen kérdéseket vett fel az egész kérdéskör, hogy ugye mi, amikor tudós utánpótlást képzünk ki doktori hallgatók formájába, akkor nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy a fene egyen meg itten vesződök ezzel a fickóval, vagy fickicával hónapokon keresztül, közben lehet, hogy én meg tudnám csinálni 3 óra alatt, de képezni akarok egy fiatal agyat. Most, hogyha ezt kiváltja egy AI, akkor egy idő után elveszítjük az utánpótlást, elveszítjük a gondolkodás képességét, és hát az az igazság, hogy valahol eljutunk egy bizonyos pontnál, ahol érték ítéleti döntést kell hoznunk. Az számít-e, hogy mindenkinél produktívabbak legyünk, azaz minél több mindent meg tudjunk csinálni, vagy az számít, hogy értsük azt, amit csinálunk. Mert a kettő között az AI korszakában ellentmondás feszül.
6: Hú, de érdekes ez. Mindenkinek van egy képe a csillagászokról, a megfigyelés az alap.
5: Igen.
6: És felvetődik a kérdés, hogy a kreatív tevékenység, tehát a kreativitás hol lép be, melyik fázisban lép be, és hogyan aknázható ki. Tehát a megfigyelés után mi történik? Hogyan válasz témát, problémát?
5: Az ösztön. Aha. Ugye a tudomány művelésében nagyon sokszor az ember nem tudja, hogy merre menjen. Alapvetően egy csillagász is, de tetszeleges tudós, tetszeleges tudományos kutató, ha jó munkát végez, akkor nem korábbi eredményeket reprodukál, hanem elér munkája során az emberi tudás határára. Ami azt jelenti, hogy egy határvonalhoz érkezik, erre felé van felém, amit már tudunk, tőlem elfelé van az, amit még nem tudunk. Merre menjünk? Nincs sehol kis piros nyilacska, hogy arra van a szent igazság, egy zöld nyíl, arra ne menjél, mert ott valami hamis dolog van, a sárga nyíl, meg arra sárkányok laknak, oda pláne ne menjünk. Tehát ez egy idő után az embernek a saját tudása és korábbi tapasztalat alapján kialakul egy ösztöne, hogy merre lehet az az irány, amerre találunk valami újat. És itt bármi lehet ez a merre lehet. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mondjuk kapok egy zsák pénzt, akkor milyen távcsövet építsek Magyarországra építsem, vagy Kanári-szigetekre, vagy esetleg Chilébe, de ugyanúgy föl lehet tenni a kérdést, hogyha egy űrteleszkóporhoz akarok valamit kitalálni, akkor ekkora kő, vagy akkora, vagy amakkora, vagy ha elméleti vizsgálatokat akarok végezni, akkor ebbe az irányba induljak el, mit tudom én, egy analitikus problémát oldjak meg numerikusan, vagy numerikus problémát analitikusan, tehát képleteket írogassak, vagy inkább csak számolgassak. Szóval ezeknél ennél nincs leírva sehol, hogy merre van a megoldás, hiszen ha le lenne írva, akkor az nem tartozna a tudásunk ismeretlen részéhez, amit még nem tudunk. Tehát innentől kezdve megjelenik az embernek az ösztöne, hogy merre lehet az arra, és aztán néha ez sikerül, akkor örülünk, legtöbbször nem sikerül, akkor visszalépünk egyet, vissza a rajtkockához, itt van ismert tudásunk határa, de még van néhány nyitott kérdés, néhány millió, néhány milliárd, néhány billió, és akkor elindulunk lépésenként, és megpróbálunk valahonnan, és akkor, hogyha eljutunk valami nagyobb ilyen kimagasláshoz, akkor szétnézünk, és akkor mögöttünk az út kiviláglik, és akkor onnantól kezdve egy valami kis tartomány is elkezd hozzátartozni a na, ezt most már értjük kérdéskörhöz. És itt ebben benne van az embernek az a minden szinten embersége, ahol érzelmek, tudás, a ráció, még akár a hit is szerepet játszhat, ki miben hajlandó hinni, hogy az ténylegesen, akár még a spiritualizmus is behozható a témakörbe, pontosan lehet azt tudni, hogy a tudományos világ képviselői között is vannak nyugodtan vallásos emberek, és vannak, akiket a döntéseikben is befolyásol az, hogy mit gondolnak a spirituális világról. Tehát igazából itt egy nagyon-nagyon emberi történet alakul ki a tudomány esetében is. Amikor elérkezünk az ismeretlenbe, akkor valamerre felé elindulunk, és ez az az emberi lépés, ez a valamerre felé elindulás, és aztán egymás után lépkedés, amit szerintem nem fog kiváltani az AI. Szerintem soha, de legalábbis belátható időn belül biztosan nem.
6: A csillagászat maga is olyan, ahol számos tudományterület szükség van. De az önök kutatásai a kutatóközpontban mennyire igénylik azt, hogy más területek is bekapcsolódjanak?
5: Hát én csak a saját példámat mondanám, hogy nekem az elmúlt 15-6 évben a két fő területem volt. Amikor 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémia hazacsábított Ausztráliából, akkor egy saját kutatócsoportot alapítottam exobolygók kutatására. Ugye a más csillagok körül keringő planéták jellemzésére, szerkezetük és fejlődésük föltárására. Ehhez alapvetően űrtávcsöves adat feldolgozással foglalkoztunk. Aztán később sok minden mást is csináltunk, de ez az exobolygászat, tehát a más csillagok körül keringő bolygók kutatása, ez azon nagy kérdéskörhöz kapcsolódván, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, van-e máshol élet, van-e esetleg máshol értelmes élet, ez ennek egy nagyon erős előrevívő hajtóerő területe. Szóval ennél is, amikor felfedezünk egy bolygót egy másik csillag körül, mi csillagász mérjük a csillagnak a fényességét, ha szerencsések vagyunk, akkor a bolygó minden egyes keringés során bemegy a csillag elé, kitakarja a csillagnak egy parányi fény részét, akkor elhalványodik a csillag. Mi csillagászok azt tudjuk értelmezni, hogy hoppá, na hát itt egy bolygónak lennie kell. A csillag fedésen, tehát bolygó átmuláson kívüli fluktuációiból, mondjuk így rezgéseiből meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora a csillag kilométerben, hány fokos a csillag, de még ha nagyon ügyesek vagyunk, azt is meg tudjuk mondani, hogy hány éves a csillag. 3 milliárd éves, 11 milliárd éves, 1,2 milliárd éves. Ezt mind a csillagok rezgése egyébként elárulják, és akkor ebből már akkor a bolygóról is tudunk következtetni, de például, amikor jönnek a kollégák, akik mondjuk a James-Webb űrtávcsővel megmérik a bolygónak a légkörét, és megmérik a bolygó felszínének a fényvészerő képességét, akkor azonnal kellenek légkörtudósok, azonnal kellenek planetológusok. Ha meg akarjuk becsülni a mért tömegből, és a sugárból, tehát a méretből és a tömegből, hogy milyen lehet a belső szerkezete, lehet-e annak a bolygónak mágneses tere, akkor azonnal geofizikusokra, vagy hát inkább planetológusokra van szükség, ahhoz én egyáltalán nem értek. Volt doktori hallgatóm, aki azóta már elment tanárnak, de a saját doktori értekezéséhez beleártotta magát ilyen bolygó belső szerkezet modellezésbe, meg mágneses tér modellezésbe. Én mondtam neki, hogy én elhiszem neked minden szavadat, én ehhez nem értek, de mint doktori témavezetőként el tudtam irányítgatni, hogy ezt olvasd, de ezzel az embernek vedd fel a kapcsolatot, erre a konferenciára menjél el, és ott tanuljál. Szóval igazából őrületesen sokféle tudományterületnek kell összefogni, és nem véletlen az, hogy a legnagyobb hatásuk kutatások azok ma már nem egyedi harcosok, magányos ninzsák formájában történik, vagy hát akármilyen magányos harcos, hanem nagy kutatócsoportok, konzorciumok formájában, mert van, aki ehhezért, van, aki ahhozért, van, aki amahozért, és a fő kérdés, vagy a nagy kérdés pedig mindenkinek a hozzájárulásával kerül megválaszolásra.
6: Kutatásról beszélünk, és van úgy, hogy évekig dolgoznak valami nyilván, és aztán lesz eredménye, vagy esetleg egy másik irányba kell elmenni, de mennyire foglalkoznak azzal, hogy az alkalmazott területen hogyan jelenik meg egy-egy eredmény, illetve hogy a hétköznapokban hogyan szivárog át mindaz, ami a csillagászok kutatásainak eredménye.
5: Én azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a legnagyobb hatása a hétköznapi életre az az, hogy nagyon jól kommunikálható tudomány, és a csillagászati eredmények iránti közérdeklődést kielégítő tevékenységet tesz számunkra lehetővé. Én szoktam nézni a Google Trends-en, hogy különböző országokban különböző dolgokat hogyan keresik az emberek, tehát mik a népszerű keresési témák. Azt tudom mondani, hogy rendszeresen visszanézek, nem csak Magyarországon, hanem Európa országokat szoktam mintavételezni, hogy a elmúlt 7 napban milyen kifejezésekre keresett rá a nép. Tehát Magyarországon is meg lehet nézni azt, hogy az elmúlt 7 napban a tudomány témakörben mire kerestek rá legtöbbet az emberek, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindig van legalább 2-3-4 csillagászati az összesen 6-7 téma közül. Tehát a csillagászat az egy olyan dolog, ami legtöbb embert érdekli, sőt, van egy arrogáns megfogalmazásom is, szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, meg van, aki még nem tudja, hogy érdekli a csillagászat. Tehát igazából nekünk ez a legfőbb hasznunk, hogy kielégítjük az emberben élő fantáziát. De nyilván van még 56 másik válaszom erre. Ugye azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a tudományos kérdései viszonylag keveseket érintenek meg, de a csillagászatra különösképpen igaz az, hogy az élvonalhoz tartozó kutatások megválaszolásához, vagy pontosabban a végrehajtásához technológiát kell fejleszteni. És kevesen gondolnak rá arra, hogy amikor bekapcsolják mondjuk az okostelefonjukat, ami 5 másodperc után megmondja méter pontosság, hogy hol vannak a föld felszínén, akkor valójában egy 200 éves fejlődésnek a csúcstermékét tartják a kezükben, ahol a kiinduló kérdés az arról szólt, hogy hogyan kering a hold a föld körül. És aztán ebből hogyan keringenek a bolygók a nap körül, hogyan keringenek az égi testek a nap körül, az égi mechanika hogyan működik, és aztán ezt még tovább fejlesztve a műholdak a föld körül hogyan keringenek, és a GPS műholdak, amelyeknek a rádiójeleit veszi ugye mondjuk az okostelefonunk, ha 3-4 műholdról jön a jel, akkor a különböző holdakról különböző időkbe beérkező ugyanaz a jelekből ki lehet találni azt, hogy hol vagyunk a föld felszínén. Alkalmazott égi mechanika, a GPS. Sőt, tovább megyek. Albert Einstein 1915-ben publikálta az általános relativitás elméletet, ami ugye a gravitációnak egy újszerű elmélete volt. 100 évvel később, 2015-ben sikerült például azt igazolni, ultra precíz mérésekkel, gravitációs hullámok detektálásával, hogy a téridőnek a görbülete az képes fodrozódni. Eszméletlenül kit érdekel típusú dolog, de az, hogy méter pontossággal megmondja a GPS, hogy hol vagyunk a föld felszínén, figyelembe kell venni az einsteini elméletből származó téridő görbületi korrekciókat. A föld gravitációs tere ugyanis görbült, és ahhoz, hogy megmondjuk, hogy hol vagyunk a föld felszínén, bele kell tenni a GPS vevőbe, oké, ilyen posztjútoni közelítő képleteket, de mégiscsak az einsteini általános relativitás elméletből származó korrekciókat. Tehát nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, tehát, hogy mi nekünk a tudományos kérdésünk, vannak-e gravitációs hullámok, mondhatnánk, kit érdekel. De ha az ehhez szükséges elmélet segít nekünk megmondani, hogy az önvezető autó az út bal oldalán, vagy a jobb oldalán halad, akkor azt mondanám, hogy na, csak van itt valami gyakorlati haszon is. És vannak még kirakadhatóak egyéb példák is, ugye a drót nélküli adattovábbítás, a wifi technológiának az egyik alapalgoritmusát, az Ausztrál MTA, a CSIRO, hát védette le, amikor ausztrál rádiócsillagászok rájöttek a 90-es években arra, hogy a nagy, több kilométerre széthúzott rádiótávcső hálózatban egyszerűbb volt kidolgozni egy drót nélküli adattovábbítást, semmint kihúzni 600 kilométer részdrótot. És aztán később ezt le is védették, aztán volt a 2000-es évek első évtizedében egy csomó per is, de aztán megnyerték, és a CSIRO ennek a jogtulajdonosa, amilyen mit tudom én, milyen wifi, BG, nem tudom milyen algoritmusban benne van, aminek az alapkiinduló kérdése még a 70-es években kvazárok, milliárd fényévek levő aktív galaxismók jeleinek az elemzésére vonatkozott. Tehát mi a csillagászatban olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek ad egy, azonnal generálnak a nagy közönség által érdeklődést, ad kettő, olyan hasznuk lehet, amely haszonnak a kiderülési időskálája nem egy-két év, nem 3-4 év, nem választási ciklusokban számítható, hanem évtizedek alatt derül ki, hogy na mire is jó ez. De én azt gondolom, hogy vannak olyan szép példáink, amelyek az egész témának a fontosságát és szükségességét mindenképpen megalapozzák.
4: Kis László a vendégem, a HunRend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Tartunk most itt a műsorban egy kis szünetet, azután folytatjuk.

0: gazdaság és kultúra a 94.2. Hírek a Trend FM 94.2.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Továbbra is aggodalomra ad okot az amerikai infláció, erről beszélt a Fed elnöke. Kevin Warsh a Jackson Hole-i jegybankári konferencián azt mondta, hogy bár a nyári inflációs adatok a vártnál kedvezőbbek voltak, ezek szerinte még nem bizonyítják az alapfolyamatok érdemi javulását. Warsh jelezte, ha nem látszik kellő bizonyossággal, hogy az infláció megfelelő ütemben közelít a Fed céljához, további lépésekre lehet szükség. Több adatot is közölt a Központi Statisztikai Hivatal, egyebek mellett arról, hogy júliusban jelentősen csökkent a magyar külkereskedelmi többlet. A termék külkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés sokkal, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az egyenleg így 434 millió euróval romlott éves alapon. Kijöttek az előző hónap népességre vonatkozó adatai is. Júliusban csökkent a születések és a halálozások száma idehaza, miközben több házasságot kötöttek. Csaknem 6200 gyermek született, ami majd 8%-kal kevesebb az egy éve korábbinál. Ugyanebben a hónapban 8900-an haltak meg, majd 3%-kal kevesebben, mint tavaly ilyenkor. A természetes fogyás egyébként így is magasabb az egy éve korábbinál. A házasságkötések száma is emelkedett, az előző hónapban 4500 pár kelt egybe. A KSH szerint alig csökkent a foglalkoztatottság mértéke nyár elejéhez képest, ugyanakkor valamivel jobb a helyzet, de azt nem lehet kijelenteni, hogy csak az idény munkák előretörése állhat-e mögött, így értékelte a helyzetet a KNH vezető elemzője. Németh Dávid szerint ősszel lehet majd arról beszélni, hogy ez a tendencia igaz volt-e.
2: Az idény munka biztos, hogy segít benne. Azt, hogy csak az idény munka, vagy más is van mögötte, ugye ezt most még nehéz látni, az biztos, hogy a tavalyi évhez képest az elmúlt egy-két hónapban gyorsabban nő a foglalkoztatás ennek a mértéke, úgyhogy ezért ez egy picit azt is sugallja, hogy talán többről van szó, mint szimplán idénymunkás emberfelvételről, de nyilván ezt majd az össze fogjuk látni, amikor ezek az idénymunkák kifutnak, hogy utána hogy alakul a foglalkoztatottságnak az alakulása.
1: Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktatóvideó és egy gyakorlati segédlet állna az intézmények rendelkezésére. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben. A három magyar között egy anyát és a lányát is eltűntként keresik egyébként a nepáli természeti csapás után, erről az RTR híradó számolt be. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel, 2 órával a villámárvíz előtt tért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 150.666 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 22 milliárd forintot. A vezető részvények között egyedül a Magyar Telekom csökkent 1%-kal 2504 forintig. A MOL 1,9%-kal emelkedett 5050 forintra, az OTP 8,1%-os erősödés mellett kerek 46.000 forinton zárt, a Richter pedig 1,1%-os pluszban 13.370 forinton fejezte be a napot. Lesz változás a hazai üzemanyagárak tekintetében. Holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal emelkedik, miközben a gázolaj változatlan marad. A tegnap bejelentett gázolajár csökkentésből a mai

0: Utáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
2: A mikrofonnál Olá Andrea, témánk pedig a tudomány és a kutatók kreativitása, a csillagászat eredményeinek hatása a társadalmunkra, az eszközeinkre, amelyeket nap mint nap használunk, és a legfrissebb hírekről is kérdezem a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, Kis Lászlót, ugyanis ő ma a vendégem. Már is folytatom a beszélgetést.
1: Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén.
3: Hogyha az ember körülnéz a kutatóközpont honlapján, akkor olyan, mint hogyha egy, vagy legalábbis nekem olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen science fictionbe csöppentem volna, mert például ilyen a legfrissebb hír, a legutóbbi még áprilisi, az Európai Űrügynökség űrtávcsövének eddig soha nem látott felvételen ritka és nehezen azonosítható gravitációs lencséket keresnek a kutatók, és a kutatás célja, hogy fény derítsen a galaxisokban található sötét anyag eloszlására, valamint támpontokat adjon a rejtélyes sötét energia természetének megértéséhez. Ez mennyiben viszi előre a világ megismerését?
4: Erre azt szoktam mondani, hogy a 21. század fizikájának szerintem a legnagyobb kérdés, hogy mi a sötét anyag és a sötét energia. Nagyon szerencsétlen az elnevezés, mert valójában jó esélye semmi közük nincsen egymáshoz. Ugye a sötét anyag az valami olyas, aminek van tömegvonzása, látjuk a hatásait, például a forgó galaxisok nem esnek szét, viszont amit látunk bennük csillókat, azoknak a gravitációs vonzereje nem elég hozzá, hogy egybetartsa a galaxisokat, tehát lennie kell ott valaminek, aminek van tömege, de nem látszik. Ez valami fura dolog, ezt hívjuk sötét anyagnak. 1997 óta pedig azt is tudjuk, hogy az univerzumnak a tágulása, mint az ősrobbanásnak a lenyomataként látunk mindmáig, 13,8 milliárd évvel ezelőtti Big Boom vagy Big Bang után, ez gyorsul időben. És ez minden normál, ösztönös elképzelésnek szembe megy, hogy miért kellene az univerzum tágulásának gyorsulnia, és ez a gyorsulást előidéző valamit, szubstanciát nevezték el sötét energiának, aminek nem az a jellemzője, hogy van gravitációja, hanem negatív nyomása van. Tehát valami, ami szétfújja az egész univerzumot. És én azt gondolom, hogy mind a sötét anyag, mind a sötét energia a elemi természet ismeretünkből egy valami hiányzó mozaik darabnak a létezésére utal. És ha az ember fölteszi ezt a kérdést, hogy és na jó, kedves László, de mégis miért érdemes ezzel foglalkozni? Akkor a válaszom az, hogy nem tudom, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, de 100 évvel ezelőtt, amikor az atomfizikusok, a kvantumfizikusok felfedezték a mondjuk a anyag részecske, vagy részecske hullám kettősséget, amikor a kvantumfizika azt mondta, hogy az elektron az lehet részecske is, meg lehet hullám is, meg ilyen nagyon fura dolgokat kezdtek el vizsgálni a fizikusok, senki nem gondolta volna azt, hogy 100 évvel később az, hogy ilyen nagyon finom elektronikákat, mint az okostelefonok, a számítástechnika, azt tesz lehetővé, hogy gyakorlatilag az anyagot képesek vagyunk manipulálni az egyedi atomok szintjén. És ahhoz már figyelembe kell venni a kvantumfizikából származó hatásokat. És nem állítom, hogy a sötét anyag és a sötét energia azt fogja nekünk lehetővé tenni, amit az innentől kezdve science fictionnek tekintendő mondataim sugallnak, de én azt gondolom, hogy ennek is van esélye. elképzelhető, hogy ha a sötét energiát és a sötét anyagot megértjük, akkor nem az anyagot fogjuk tudni úgy manipulálni,

0: manipulálni, hogy ilyen finom dolgokat csináljunk, hanem a teret, a téridőt. Hát, ez vad science fiction, ezt leköszögeznem, fizikusként ez egy értelmezhetetlen mondat, ez a bennem élő fantasztának a megnyilvánulása, hogyha az egész univerzumunk tágulását, a nem látható dolgoknak a tömegvonzását, vagy az általános relativitás elmélethez szükséges további korrekciókat meg fogjuk érteni, akkor abból lehet, hogy az fog következni, hogy manipulálni tudjuk majd a téridőt. Térugrás, mit tudom én, what science fiction, tehát ezt nem a bennem élő fizikus mondja, ezt a bennem élő fantaszta mondja. Nem tudhatjuk. Pont ez a szép az alapkutatásban, a tudomány művelésében, hogy nem tudjuk, hogy hova vezet, hiszen tudásunk határain vagyunk. Ott abba a sötétbe sárkányok, térugrás, időutazás, vagy valami egész más van, azt nem tudhatjuk, hát időutazás szinte biztosan nincsen, de a fene se tudja.
1: Egyébként jó, hogy ezt mondja, mert gondolkodom rajta, hogy akar-e a csillagász, tehát van-e olyan késztetés, hogy beavatkozni bármibe, ami történik, amit megfigyel, amit évtizedeken keresztül megfigyel, mert ugye itt információkat szerezhet, de...
0: Hát hogy a fenében? Ugye az elmúlt években nagyon jól fölfejlesztettük, ugye ez az elmúlt 16 évnyi tevékenységem, az elmúlt 5-6 évnek a már egyre nagyobb fókuszpontot kapott területe, a Földet veszélyeztető kisbolygók felfedezése. Tehát ugye Sájenszki Krisztián nevéhez kötődik a legtöbb fontos eredményünk, sőt a legtöbb eredményünk hozzá kötődik. Ugye az elmúlt években háromszor is talált olyan kisbolygót Piszkéstetőről, a Mátrai Obszervatóriumunkból, néhány órával a becsapódás előtt, amelyek a távcsövünk, a Schmidt távcsövünk képein ilyen odébb mozduló fénypontokként vonultak, és aztán pár órával később becsapódtak a Földbe. Igenis, bolygóvédelemnek hívják ezt a tevékenységet, ez egy alkalmazott csillagászat, ez nem az alapkutatásnak az a része, amikor fürkészük a kozmosz titkait, hanem itt pontosan vadászunk erre optimalizált távcsövekkel Földet megközelítő kisbolygókra, és megpróbáljuk azt megtalálni, amelyik esetleg a jövőben valamikor ránk veszélyes lehet. Egy 10-20-30 méteres is a földi légkörben becsapódva ilyen megatonnás robbanást okoz. Ugye Cseljabinszk lakói tudnának erről mesélni 2013 telén, amikor egy nagyjából 10-20 méteres szikla fölrobbant a város fölött, és egy ilyen hatalmas hangrobbanásra betörte az összes ablakot a városba. Senki nem halt meg, hál' Istennek, de talán több mint 1000-en megsérültek. Tehát igazából az ilyen jelenségek a környezetünk monitorozásán keresztül előre jelezhetővé tehetők, és ha meg tudjuk azt mondani, hogy kedves kormányok, 30 év múlva egy 500 méter hátmérőjű szikla egy Magyarországot nagyjából elpusztítani képes kisbolygó becsapódása várható, akkor igenis lesz időnk beavatkozni, és ugye a legjobb esélye módosítani a becsapódási pályán felénk közeledő kisbolygónak a mozgását, hogy aztán elkerülje a Földet. Hát persze, hogy be akarunk avatkozni.
1: Igen, csak akkor a Föld szempontjából tudunk beavatkozni, és nem az univerzum szempontjából, tehát kifelé nincs
0: hát, az ambícióink azok azért korlátosak.
1: Van egy másik hír is, ami szintén nagyon érdekes. Ez az első alkalom, hogy egy kereskedelmi űrkutatási műhold sikeresen felbocsátásra került, és adatokat küldött vissza a csillagászoknak a világegyetemről. Ez a műhold, a MOVE, ultraibolya és látható fényben fogja tanulmányozni a csillagokat.
0: Na jó, ez valójában azt mutatja, hogy a szegény államoknak már nincs pénzük finanszírozni a összes tudományos programot, és új biznisz modell is bekerült a képbe, hogy igenis megvalósítani egy valamilyen űripari cég által egy tudományos űrmissziót, ugye ebbe a MOVE űrtávcsőbe, ugye a magyarországi C3S Kft. Is bedolgozott, ugye nagyon komoly hardware építést folytatott a brit vezetésű csapat számára, és a mi csillagászaink pedig alkalmazni kívánják az ultraibolya csillagászatban, tehát a kék fényen is túllevő ultraibolya fényhez tartozó sugárzásoknak a vizsgálatára aktív, tehát foltos csillagok esetében. Ugye ez például egy olyan konstrukció, ahol az van, hogy volt egy csapat, volt egy jó ötletük, csináljunk egy űrtávcsövet, kapunk rá pénzt, az állam azt mondta, a brit állam, hogy nem, és akkor azt mondták, jó, dobjuk össze intézetektől innen, onnan, és utána próbáljuk meg eladni ezt a terméket. Hát, hogy ez mennyire lesz működőképes hosszú távon, és mennyire fogja ez eluralni a tudomány művelését, nekem vannak erős kételjeim, de az, hogy egyébként magán cégek és magán tőke megjelent ezen a területen, az is jól jelzi, hogy a Erik Schmidt és felesége alapítványa a közelmúltban jelentették be, hogy finanszíroz egy Hubble űrtávcsővel majdnem ekvivalens űrteleszkópot, ez a Lazuli űrtávcső, amiben sok-sok amerikai csillagász mellett egykori diákom Fűrész Gábor is, aki most az MIT-n Bostonban dolgozik, most már legalább 15 éve, is részt vesz műszerfejlesztésben, tehát ő a szegedi csillagásziskolából került ki először a bostoni Harvard Smithsonian Center for Astrophysics-be, és aztán pár év után áthívták az MIT-re, a Massachusetts Institute of Technology-ra, és akkor ott mindenféle űrtávcsövekhez, meg földi óriás távcsövekhez műszereket fejlesztett, és most ezen a Lazulin dolgozik, amit egy milliárdos ember, dollárban milliárdos ember, hát azért hoz létre, vagy hozat létre a tudósokkal, hogy mecénásként hozzájáruljon a csillagászat fejlődéséhez. De az Egyesült Államokban, ahol ugye a multimilliárdosok eléggé megszaporodtak az elmúlt 10-15 évben, ezek a tech milliárdosok, egy része hajlandó még a tudomány számára is áldozni. Ez mindenképpen előremutató dolog. Amerikában egyáltalán nem új az egész, ott már 100 évvel ezelőtt is a akkori kor legnagyobb távcsöveit gazdag emberek örökségeiből építették meg a csillagászok, szóval Amerikában ennek nagy hagyományai vannak, én csak bízni merek abban, hogy esetleg Magyarországon is megjelenik ez a hagyomány.
1: Az önök kutatóközpontjában melyek a legfontosabb, úgy értem, nemzetközileg melyek a legfontosabb tevékenységek?
0: Ugye, számos
1: feladatot vállal a kutatóközpont.
0: Ugye a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontban azt kell tudni, hogy ez egy nagyjából 180 ember, plusz egy olyan 50 diák, tehát kicsit több, mint 200, majdnem 4000 ember dolgozik valamilyen zászló alatt, vagy valamilyen mezben a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontban. A főállású kutatóim száma nagyjából 140, 70 földtudós, 70 csillagász. Most meg fog ugrani a csillagászok száma jelentősen, több pályázati nyerés már látszik az eseményhorizonton, ami új emberek fölvételét fogja jelezni. Ezt azzal érdemes összevetni, hogy én amikor megérkeztem 2009. októberében, akkor én voltam a 30. csillagász a Csillagászat Intézetben. Most 70-nél járunk, tehát több, mint megduplázódott a létszám 16 év alatt. Én azt gondolom, hogy az űrcsillagászatban mindenképpen ott vagyunk, ahol a part szakad. Ugye a közeljövő félmilliárd, milliárd eurós űrtávcsöveiben ott vagyunk mindenütt, néhol társtémavezetői funkcióban. Nagy csapatok dolgoznak földi óriás távcsöveknek a kihasználásán, nagyon komoly elméleti iskolánk van. Mária Lugaro, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, ő egy nagyon komoly nukleáris asztrofizika csoportot visz a Csillagászat Intézetbe, de a földtudósaim között is vannak nagyon érdekes paleoklímakutatók, akik a múltbéli klíma változásait próbálják földeríteni, de például van egy kisebb csoport, aki a szaharai homok megérkezését vizsgálja Európába, mert ennek vannak olyan gyakorlati alkalmazásai is, hogy amikor megjön a szaharai homok, az rászáll a napelemtáblákra, és például a napenergia termelése kimutatható módon csökkentett hatékonyságúra válik, és akkor ezzel a szaharai porral korreláló tisztítási eljárásokat kellene bevezetni a napelemtáblákkal történő energiatermelésbe. Egyébként ez még egy nyitott kérdés, de ugyanúgy a vízminőséggel foglalkozó kutatócsoportom is igen fontos tevékenységet folytat. Például azt vizsgálják, hogy az élő vizeinkben a Európai Unióban jelenleg még nem definiált egészségügyi korláttal bíró antidepresszánsoknak hogyan változik az eloszlása időben, térben, nem mindegy, hogy mennyi szanaxot eszik az ember, és aztán pisil ki magából, és aztán ez kerül be vissza a vízbe. Szóval nálunk vannak egészen érdekes kutatások, ahogy egyébként a volt akadémiai kutatóhálózat, ma ugye Hunrennek hívják az egészet, mindegyik intézetében többszörös nemzetközi átvilágítással is kimutatott módon alapvetően a nemzetközi élvonalhoz kapcsolódó kutatások zajlanak.
1: Igen, az ember nem gondolkodik rajta, hogy a csillagászat mennyire összefüggésben van a társadalmi változásokkal, vagy hogy ugye a jövőnket mennyire meghatározza, hogy milyen eredményeik vannak, meg mit kutatnak tulajdonképpen, és ugye ez nem csak az, hogy van-e élet egy másik bolygón, vagy vannak-e, nem tudom,
0: persze, hogy
1: lakó.
0: Nem. Tehát, hogy eleve, hogy lesz-e holdbázis, lesz-e ez az emberi kirajzás a naprendszerben. Nyilvánvalóan a modern tudomány legnagyobb kihívása az a Föld, mint lakható bolygó, lakhatóként történő megőrzése. Uh-huh. De milyen érdekes kérdés, már tudományos kérdés itt a naprendszeren belül is, hogy a Vénusz, az csak 5%-a kisebb, mint a Föld, mondhatni azt, hogy kívülről nézve hunyorítva pont olyan, mint a Földünk, és nem is lehetne különbözőbb, ugye őrületesen sűrű légköre van, az szinte teljes mértékben széndioxidból áll, teljesen kiakadt a termosztát, a felszínén 90 atmoszféra a nyomás, és 500 Celsius a hőmérséklet, a levegő vagy hát atmoszférából kénsavcsöppek hullanak, ha van pokoli hely a naprendszerben, az a Vénusz felszíne, és föl lehet tenni a kérdést, értjük-e, hogy miért lett ennyire különböző, mint a Föld? És a válasz az, hogy nem. Úgyhogy például nem véletlen az, hogy az Európai Űrügynökség az Envision űrszondával szeretné a Vénuszt meglátogatni, és pont ez az egyik fő kérdés, hogy miért lett ennyire más a Vénusz, mint a Föld? És ez az összehasonlító planetológia azonnal összekapcsolódik az exobolygók világával is, hiszen ott is látunk egy rahedli földméretű bolygót, kicsit más csillag körül, mint amilyen a mi napunk, és akkor, ha már nézzük azt, hogy más a bolygó, más a csillag, akkor hát, ha kirajzolódik egy értés, hogy mitől lesz egy bolygó élet számára alkalmas, meg mitől nem. Tehát ilyen értelemben önmagunk értése az, amit kintről hát megnyerhetünk, és ilyen értelemben, ha a Földet tekintjük a abszolút fókuszponti kérdésnek, akkor a csillagászat egy hatalmas tükröt tart az emberiség, és az emberi kíváncsi elme elé, hogy na, odakint így nézel ki, itt így nézd, ez a kontextus, amiben értelmezd magadat.
1: Egy csillagásznak milyen érzés az, hogyha a kisbolygót neveznek el róla? Ez azért is kérdezem, mert kívülálló számára ez valamiféle díjjal fölérés. Épp olvastam a honlapjukon, hogy újabb két kisbolygót neveztek. Van egy Kovács Géza kisbolygó és egy Kun Mária adott számokkal kisbolygó, akik már nyugdíjas csillagászok, és önnek is van.
0: Hát ugye ennek az egésznek azt kell tudni a hátteréről, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió, ami a csillagászatnak a hivatalos szerve, az fönntart egy nagyon nemes szokást. A naprendszerben, ha bejön egy üstökös, amit még senki korábban nem látott, azt a fölfedezőről nevezik el. Az üstökösök ritkán látszanak rövid ideig, csóvát, kómát eresztenek, aztán eltűnnek, csá. A kisbolygók ezzel szemben a bolygóközi térben keringenek, legnagyobb számban a Mars és a Jupiter pálya között, de van nagyon sok, ami bejön a Föld pályáig, meg van egy csomó, ami a Jupiter pályán kering. Na, a helyzet az, hogy ezeknek a felfedezésében Sáncsi Krisztián és csapata a Piszkés tetőn, a Mátrai Obszervatóriumban már több mint negyed évszázada rendkívül hatékony, és a Nemzetközi Csillagászati Unió megőrizte mindmáig azt a szokást, hogy a kisbolygók esetében, ha már a pályájukat kellő pontossággal ismerjük, tehát nem tudjuk összetéveszteni egy másikkal, akkor a felfedező adhat neki nevet. És nekünk az a filozófiánk, vagy hát a Krisztiánnak az a filozófiája, hogy hát a magyar tudomány, sport, kultúra, művészeteknek a képviselőiről szoktuk elnevezni az eddig még el nem nevezett kisbolyókat, hogy így lett rólam is egy 113.202 Kislászló nevű elnevezve, de például ugye a Tudományos Újságírók Klubja minden évben kiadja az év ismeretterjesztő tudósa díjat valamilyen tudósnak, aki valamilyen ismeretterjesztő tevékenységet folytat, és most már több mint 15 éve mindig időben velünk kapcsolatba lépnek, és elnevezünk róluk egy-egy kis bolygót. Ez egy ilyen a magyar országimáshoz való hozzájárulásunk, időnként vicces felhangokkal, időnként kevésbé vicces felhangokkal. Szerencsére van még több száz elnevezetlen kis bolygónk, amit mi fedeztünk föl, és mi nevezhetjük el, úgyhogy reszkessetek, jó tudósok, színészek, sportolók, előbb-utóbb nem ússzátok, meg ti is kaptok egyet. Mondom, mi büszkék vagyunk rá. Uh-huh. És egyébként meg tényleg az emberek is szeretni szokták az erről szóló híreket.
1: Uh-huh. Azt megkérdezhetem, hogy mi az ön kutatási területe most, mert olvastam egy interjúban mesélt arról, hogy a pulzáló csillagokkal foglalkozott 20 évvel ezelőtt, azzal is, és hogy azóta megváltozott a perspektíva, ahogyan vizsgálják ezt a területet már.
0: Én azt szoktam mondani, hogy nagyjából 10 évente megunom azt, amivel addig foglalkoztam, és 10 évente kicsit másra kezdek el foglalkozni. Most egyértelműen a legnagyobb fókusz az a földünket veszélyeztető kisbolygóknak a keresése, előrejelzése, ehhez szükséges műszerfejlesztés itt Magyarországon, akár máshol is, olyan űrprogramokból való bekapcsolódás, ahol napunk felől érkező, földről fölfedezhetetlen kisbolygók keresésére szánjuk rá magunkat. Ez nyilván egy európai együttműködés kereteiben. Szóval ez a kozmikus bolygóvédelem. Uh-huh. A Planetary Defense, mondja a művelt francia, ennek a tevékenységnek az angol megnevezése, ez erre fordítom mostanában a legtöbb időt.
1: De lehet eltéríteni ezeket a kis bolygókat?
0: Mert először fedezzük föl. Majd ha felfedezzük, akkor majd megdiszkutáljuk, hogy mit lehet vele csinálni. Aha. Ugye azt lehet mondani, hogy a 1990-es években a NASA megkapta amerikai kongresszustól a direktívát, tessék felfedezni az összes egy kilométernél nagyobb kis bolygót, ami veszélyeztetheti a bolygónkat. Ilyet már 15 éve nem találtunk, ami azt jelenti, hogy megvan az összes. Aztán lejjebb lett tolva a mérettartomány, most ott tartunk, hogy legyen meg az összes 140 méternél nagyobb, az a nagyjából a futballpálya átlósan. Hát ez is már elég nagy mértékben megvan, és most jelenleg nem ismerünk olyan kisbolygót, amiről tudnánk azt biztosan, hogy nekünk fog jönni valamikor a jövőbe. 2029. április 13-án, az egy péntek 13 este lesz, egy Apophis nevű kisbolygó el fog repülni a Föld mellett. Emiatt az ENSZ tavaly előtt a kisbolygó tudatosság évének nyilvánította 2029-et. Magyarországról is látni lehet majd, hogyha derült lesz az ég, hogy a göncöl szekér csillagaival összevethető fényességű pont végig halad az egünkön. Közelebb fog elmenni, mint a geostacionárius műholdak, amelyek nézik a, mondjuk a földi felhőzetet. Szóval ez el fog mellettünk repülni, ez úgymond a jelenleg ismert legveszélyesebb kisbolygó, de még ennek is a legnagyobb közelítése csak 30 ezer kilométer lesz, ami három föld átmérő. Tehát mint hogyha egy alma mellett három almányra elrepülne egy légy. Úgyhogy jelenleg nem ismerünk olyat, de pontosan a nap felől érkező, meg máshonnan érkező 20, 30, 50, 100 méteres sziklák, sziklás égitestek becsapódása, igenis mondjuk ilyen város, megyényi területeken okozhatnak problémákat, és ezeknek a számát jelenleg már több százezerre becsüljük, és ismerünk belőlük 30 ezeret. Tehát még nagyon sok mindent föl kell deríteni itt a földpálya közelében, a naprendszerünkön belül is.
1: Kis László volt a vendégem, a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez a beszélgetés is újra hallgatható, és szerintem érdemes is meghallgatni újra a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.
2: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Több mint 120 ezer öregségi nyugdíjban részesülő kis nyugdíjas kaphat minimum 120 ezer forintos ellátást január 1-től a kormány minimál nyugdíjat megemelő döntése értelmében. Az emelést nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár. Arról még nincs döntés, hogy emelik a rokkantsági nyugdíj minimális összegét is, ha igen, további 114 ezer rászorulót érint. Farkas András nyugdíjszakértőt hallják.
3: Jó részletkérdés nyitott például, hogy az öregségi nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés? Egyelőre erre nincs utalás. A leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet-e ebben az emelésben.
2: Budapestre látogat az Európai Tanács elnöke jövő szerdán. António Costa Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik majd. Az Európai Tanács elnöke uniós körútja részeként egyeztet az EU tagállamok vezetőivel. A budapesti találkozó előtt ugyanazon a napon Luxemburg miniszterelnökével, majd Zágrábban a horvát kormányfővel is tárgyal. A megbeszélések egyik fő témája az Európai Unió következő hosszú távú költségvetése lesz. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Vikonká Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket. A tárcavezető szerint az új főigazgató feladata a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések gyorsítása és a kórház korszerűsítése lesz. A tárca emellett tovább erősíteni a Honvéd Kórház honvéd egészségügyi szerepét, különösen a katonai készenlét, a missziós felkészülés és a válsághelyzeti ellátás területén. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak már arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak. Március 15-éig 132 ezer háztartás jelezte igényét az ingyen pénzre. Ezzel lezárult a program első üteme. Másnap azonban a lebonyolító Nemzeti Energetikai Ügynökség közölte, hogy a második ütem nem indul el, azt felfüggesztik. A pályázat keretösszege 105,5 milliárd forint, vagyis ha minden nyertes le tudja hívni az elérhető 2,5 millió forintot, akkor ők 42 ezeren lehetnek majd, azaz nagyjából 90 ezer pályázót el kell utasítani. Szombathely lebetonozza az aszbesztel szennyezett területet. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, ha a képviselőtestület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az Olladi plató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldás jelenthet, ameddig a végleges intézkedés, az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgoznia a kormánynak. A munka 1 milliárd forintba kerül, ám egyelőre nem világos, tudják-e azt finanszírozni majd a kormány által felállított aszbeszt alapból.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 150.666 ponton zárt, a részvénypiac forgalma közelítette a 22 milliárd forintot. A vezető részvények között egyedül a Magyar Telekom csökkent 1%-kal 2504 forintig. A MOL 1,9%-kal emelkedett 5050 forintra, az OTP 8,1%-os erősödés mellett kerek 46.000 forinton zárt, a Richter pedig 1,1%-os pluszban 13.370 forinton fejezte be a napot. Lesz változás a hazai üzemanyagárak tekintetében. Holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal emelkedik, miközben a gázolaj változatlan marad. A tegnap bejelentett gázolaj árcsökkentésből a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban mindössze 4 forintos mérséklődés jelent meg, így a dízel ára már érezhetően reagált a korábbi nagykereskedelmi változásra. A mai napon egyébként a 95-ös benzin átlagosan 592 forintba, a gázolaj pedig 677 forintba került literenként, persze a töltőállomásokon itt lehetnek az árak tekintetében eltérések.
0: Időjárás jelentés.
2: A délutáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazzénekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban. Unreal.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Levendula minden mennyiségben. Az köztudott, hogy káprázatos lila virágmezőket láthatunk nyáron, ha Tihanyban vagy épp a Balaton felvidéken járunk, de nem is kell ilyen messzire mennünk, hogy gyönyörködhessünk ennek az 1700-as években hazánkba került, Európában egyébként őshonos növénynek a látványában és persze illatában. Amikor eljön a szezonja, 2 hektáron, javíthatatlanul városi olvasóink kedvéért, nagyjából 2 focipályányi területen virágzik ez a szépséges árva csalánféle a fővárostól 16 kilométerre lévő Pilisboros Jenőn, a Kevéhegyi Levendula mezőn. Ilyenkor szedmagad akciókat szerveznek itt, de fotózásra is lehet időpontot kérni. Esküvőre készülőknek jó tipp lehet. Gyártanak saját termékeket is, egyelőre levendulás zsákokat és olajat, de hamarosan a kínálat része lesz a szappan is. És hogy mire jó már a szépségen túl ez a növény? Nyugtatja az idegrendszert, segíti a bőr regenerációját, zsákocskában a ruhásszekrénybe téve elűzi a molyokat, illóolaja és a belőle készült szappan pedig relaxáló hatású.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Hive egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított a német dalszerző producer Martin Strathausen. És elsősorban swing, electro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
1: Trend Night.
3: Már is játszom az egyik kedvencünket a Tape 5-tól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Megválasztották Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés mai ülésén. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A parlament Tasnádi Katalint is megválasztotta, ő lesz a hivatal nyomozati elnök helyettese. A központi nyomozó főügyészség ügyésze 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Unger Anna és Tasnádi Katalin megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Egyébként Unger Anna szívesen látná Ligeti Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai között. Az új hatóság megválasztott elnöke a Facebook oldalán azt írta, a hivatal sikerének alapja közbizalom. Szerinte ehhez szakértelemre, támogatásra és a korrupció elleni következetes elkötelezettségre van szükség. Hozzátette, elnökként mindenkit várna, aki ezért tenni akar. Külön kiemelte Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét, aki szintén pályázott a hivatal elnöki posztjára. A ma zajló plenáris ülésen egyébként Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy lesz egy vádemelési, egy fellebbviteli és egy közpénzügyi elnök helyettes is, akikről a következő hetekben döntenek. Közérdekű adatigénylésen fordul a miniszterelnökséget vezető miniszterhez Hatházi Ákos, az NVVH elnöki pályázat értékelési rendszerének nyilvánosságra hozatala érdekében. A korábbi országgyűlési képviselő arra kíváncsi, milyen pontrendszer alapján választották ki a 94 jelentkező közül a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Hatházi szerint nyugtalanító információkat kapott arról, hogy a pályáztatás csak színjáték lehetett, és a pályázatok jelentős részét el sem olvasták. Azt is állítja, hogy a győztes személyről politikai vita és kompromisszum dönthetett. Hatházi jelezte, ha megtagadják az adatok kiadását, perelni fog. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, ezért rendkívüli intézkedésekre van szükség Szolnok térségének ivóvízellátása érdekében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a Tiszató hasznosítható vízkészlete gyakorlatilag elfogyott a hónapok óta tartó csapadékhiány és a nagy párolgás miatt. Szolnoknál akár 30 cm-rel is csökkenhet a Tisza vízszintje, ezért a felszíni vízműnél mobil szivattyúállásokat építettek ki. Ezek akkor lépnek működésbe, ha a beépített vízkivételi mű az apadás miatt már nem tudná ellátni feladatát. A vízügy szerint már a hétvégén szükségessé válhat a szivattyúk üzembe helyezése az ivóvízellátás zavartalan biztosításához. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben. A 3 magyar között egy anyát és a lányát is eltűntként keresik egyébként a nepáli természeti csapás után, erről az RTR híradó számolt be. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel, 2 órával a villámárvíz előtt tért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 150.666 ponton zárt, a részvénypiac forgalma közelítette a 22 milliárd forintot. A vezető részvények között egyedül a Magyar Telekom csökkent 1%-kal 2504 forintig. A MOL 1,9%-kal emelkedett 5050 forintra, az OTP 8%-os erősödés mellett kerek 46.000 forinton zárt, a Richter pedig 1%-os pluszban 13.370 forinton fejezte be a napot. Lesz változás a hazai üzemanyagárak tekintetében. Holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal emelkedik, miközben a gázolajé változatlan marad. A tegnap bejelentett gázolaj árcsökkentésből a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban mindössze 4 forintos mérséklődés jelent meg, így a dízel ára már érezhetően reagált a korábbi nagykereskedelmi változásra. A mai napon egyébként a 95-ös benzin átlagosan 592 forintba, a gázolaj pedig 677 forintba került literenként. Persze a töltőállomásokon itt lehetnek az árak tekintetében eltérések.
0: Időjárás jelentés.
1: A délutáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.
1: Hit me horn.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zenész zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jamie Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
1: Trend Night.
2: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.
3: Templom a világ, csodás az ág nekünk.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!

0: research, I had to keep going. Just going on, keep going on. Somebody said you had to keep going. Just going on, just going on.
1: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend
2: FM-en. Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon, zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival 2016-ban megnyerte a Starban Star negyedik évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Továbbra is aggodalomra ad okot az amerikai infláció, erről beszélt a Fed elnöke. Kevin Warsh a Jackson Hole-i jegybankári konferencián azt mondta, hogy bár a nyári inflációs adatok a vártnál kedvezőbbek voltak, ezek szerinte még nem bizonyítják az alapfolyamatok érdemjavulását. Warsh jelezte, ha nem látszik kellő bizonyossága, hogy az infláció megfelelő ütemben közelít a Fed céljához, további lépésekre lehet szükség. Több adatot is közölt a Központi Statisztikai Hivatal, egyebek mellett arról, hogy júliusban jelentősen csökkent a magyar külkereskedelmi többlet. A termék külkereskedelmi aktívum mindössze 69 millió euró volt, miközben az előző hónapokban még 400 és 1000 millió euró közötti többleteket mértek. A visszaesés oka, hogy a kivitel volumene 1,6%-kal csökkent, miközben a behozatal 3,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az egyenleg így 434 millió euróval romlott éves alapon. Kijöttek az előző hónap népességre vonatkozó adatai is. Júliusban csökkent a születések és a halálozások száma idehaza, miközben több házasságot kötöttek. Csak nem 6200 gyermek született, ami majd 8%-kal kevesebb az egy éve korábbinál. Ugyanebben a hónapban 8900-an haltak meg, majd 3%-kal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A természetes fogyás egyébként így is magasabb az egy éve korábbinál. A házasságkötések száma is emelkedett, az előző hónapban 4500 pár kelt egybe. A KSH szerint alig csökkent a foglalkoztatottság mértéke nyár elejéhez képest, ugyanakkor valamivel jobb a helyzet, de azt nem lehet kijelenteni, hogy csak az idény munkák előretörése állhat-e mögött, így értékelte a helyzetet a KNH vezető elemzője. Németh Dávid szerint össze lehet majd arról beszélni, hogy ez a tendencia igaz volt-e.
3: Az idény munka biztos, hogy segít benne. Azt, hogy csak az idény munka, vagy más is van mögötte, ugye ezt most még nehéz látni, az biztos, hogy a tavalyi évhez képest az elmúlt egy-két hónapban gyorsabban nő a foglalkoztatás ennek a mértéke, úgyhogy ezért ez egy picit azt is sugallja, hogy talán többről van szó, mint szimplán idény munkás emberfelvételről, de nyilván ezt majd az össze fogjuk látni, amikor ezek az idény munkák kifutnak, hogy utána hogy alakul a foglalkoztatottságnak az alakulása.
2: Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás allergiás gyermekeken látásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktatóvideó és egy gyakorlati segédlet állna az intézmények rendelkezésére. Felfüggesztették a mentőakciókat Nepálban, miután újabb árvízveszély alakult ki a térségben. A helyi hatóságok közölték, hogy a gleccseromlás után kialakult tó természetes gátja átszakadhatott, ezért a mentőegységeket és járműveket biztonságos helyre vezényelték. A szerdai katasztrófában a megerősített halálos áldozatok száma 469-re emelkedett, több mint 1000 embert továbbra is eltűntként keresnek. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. A villámárvíz falvakat, erőműveket, utakat és hidakat pusztított el a térségben. A három magyar között egy anyát és a lányát is eltűntként keresik egyébként a nepáli természeti csapás után, erről az RTR híradó számolt be. A csatorna információi szerint a két nő csak aznap reggel, 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 150.666 ponton zárt, a részvénypiac forgalma közelítette a 22 milliárd forintot. A vezető részvények között egyedül a Magyar Telekom csökkent 1%-kal 2504 forintig. A MOL 1,9%-kal emelkedett 5050 forintra, az OTP 8,1%-os erősödés mellett kerek 46.000 forinton zárt, a Richter pedig 1,1%-os pluszban 13.370 forinton fejezte be a napot. Lesz változás a hazai üzemanyagárak tekintetében. Holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal emelkedik, miközben a gázolaj változatlan marad. A tegnap bejelentett gázolaj árcsökkentésből a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban mindössze 4 forintos mérséklődés jelent meg, így a dízel ára már érezhetően reagált a korábbi nagykereskedelmi változásra. A mai napon egyébként a 95-ös benzin átlagosan 592 forintba, a gázolaj pedig 677 forintba került literenként. Persze a töltőállomásokon itt lehetnek az árak tekintetében eltérések.
0: Időjárás jelentés.
2: A délutáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásol Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á Nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban,

Tá ruim, tá ruim, tá mangue du dan. Meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolas 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolas énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Több mint 120 ezer öregségi nyugdíjban részesülő kis nyugdíjas kaphat minimum 120 ezer forintos ellátást január 1-től a kormány minimál nyugdíjat megemelő döntése értelmében. Az emelést nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár. Arról még nincs döntés, hogy emelik a rokkantsági nyugdíj minimális összegét is, ha igen, további 114 ezer rászorulót érint. Farkas András nyugdíjszakértőt hallják.
2: Jó részletkérdés nyitott például, hogy az öregségi nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés? Egyelőre erre nincs utalás. A leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet-e ebben az emelésben.
1: Budapestre látogat az Európai Tanács elnöke jövő szerdán. António Costa Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik majd. Az Európai Tanács elnöke uniós körútja részeként egyeztet az EU tagállamok vezetőivel. A budapesti találkozó előtt ugyanazon a napon Luxemburg miniszterelnökével, majd Zágrábban a horvát kormányfővel is tárgyal. A megbeszélések egyik fő témája az Európai Unió következő hosszú távú költségvetése lesz. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Vikonká Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket. A tárcavezető szerint az új főigazgató feladata a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések gyorsítása és a kórház korszerűsítése lesz. A tárca emellett tovább erősíteni a Honvéd Kórház honvéd egészségügyi szerepét, különösen a katonai készenlét, a missziós felkészülés és a válsághelyzeti ellátás területén. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak már arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak. Március 15-éig 132 ezer háztartás jelezte igényét az ingyen pénzre. Ezzel lezárult a program első üteme. Másnap azonban a lebonyolító Nemzeti Energetikai Ügynökség közölte, hogy a második ütem nem indul el, azt felfüggesztik. A pályázat keretösszege 105,5 milliárd forint, vagyis ha minden nyertes le tudja hívni az elérhető 2,5 millió forintot, akkor ők 42 ezeren lehetnek majd, azaz nagyjából 90 ezer pályázót el kell utasítani. Szombathely lebetonozza az aszbesztel szennyezett területet. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, ha a képviselő testület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az Olladi plató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldás jelenthet, ameddig a végleges intézkedés, az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgoznia a kormánynak. A munka 1 milliárd forintba kerül, ám egyelőre nem világos, tudják-e azt finanszírozni majd a kormány által felállított aszbeszt alapból.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 150.666 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 22 milliárd forintot. A vezető részvények között egyedül a Magyar Telekom csökkent 1%-kal 2504 forintig. A MOL 1,9%-kal emelkedett 5050 forintra, az OTP 8,1%-os erősödés mellett kerek 46000 forinton zárt, a Richter pedig 1,1%-os pluszban 13370 forinton fejezte be a napot. Lesz változás a hazai üzemanyagárak tekintetében. Holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal emelkedik, miközben a gázolaj változatlan marad. A tegnap bejelentett gázolaj árcsökkentésből a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban mindössze 4 forintos mérséklődés jelent meg, így a dízel ára már érezhetően reagált a korábbi nagykereskedelmi változásra. A mai napon egyébként a 95-ös benzin átlagosan 592 forintba, a gázolaj pedig 677 forintba került literenként. Persze a töltőállomásokon itt lehetnek az árak tekintetében eltérések.
0: Időjárás jelentés.
1: A délutáni órákban derült fátyolfelhős idő várható, az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodorodhatnak az égre. A szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. Holnap frontális felhősáv vonul majd délkelet felé, és átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de ezek mellett több órás napsütés is valószínű. Zivatarok előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a napközbeni hőmérséklet akár 30 és 35 fok között is alakulhat majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graban zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemez Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10-fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művész nevet, ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videoklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Bugi. Már is itt a Trend FM-en.
3: Ennyit

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

által értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyártható.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Belmondó zenekar Czutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Czutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Night.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.
2: Valami nem sikerül.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Még

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszálgitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Nights.
2: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felsőfokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörbben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Night.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.